12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Molnos Pétert köszöntöm nagy szeretettel, mindig jó újra látni.
2: Én is köszöntöm.
1: És nem csak azért, mert mindig a hónod alatt érkezel valami ajándékkal, mert egyébként általában így szoktál idejönni a stúdióba, el sem merem mondani a hallgatóknak, hogy én milyen ajándékokat kapok tőled mindig.
2: Hát igyekszem.
1: A galériától persze is innen üdv nekik. Na tehát ezek csoda dolgok, igaz 4 kiló.
2: Hát pont a testmozgásról beszéltünk, így lehet összekötni a tudományt, tehát egészséges életmód, a vastag könyveket csinálunk, és azzal akkor lehet súlyzózni is.
1: Na, fogok is vele, de azért, mert sokat fogom olvasgatni. Ugye mi itt ebben a műsorban kifejezetten helyi témákra szakosodtunk, imádjuk Budapestet mindannyian, imádjuk a fővárost, és hát pont ez a címe ennek a rendkívüli gyűjteménynek. Ez hány év munkája, azzal kezdjük?
2: Hát én akkor mindig nem tudom, hogy mit mondjak, mert ugye mindenki azt szereti hallani, hogyha 10-15 év, volt olyan könyvem, amivel 15 évet foglalkoztam, az igaz az, hogy körülbelül 1 év. De ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy ezt nem én írtam. 4 vagy 3 vagy 4 tanulmányt én írtam, de nagyon-nagyon jó művészettörténészeket kértem föl, hogy segítsenek nekem. Nyilván egy ilyen téma olyan szertágazó, hogy egy tudós vagy egy művészettörténész ez nem is tudja átfogni. Úgyhogy az adott területek legjobbjaival sikerült együtt dolgozni, és tényleg fantasztikus anyag jött össze. Én alapvetően nem nagyon szeretek szerkeszteni, de itt olyan tanulmányok érkeztek be, hogy mindegyik egy reveláló felismerés volt, meg olyan újdonságokat tudtam meg belőle, amit korábban nem is sejtettem.
1: Magáról a városról?
2: A városról, a művészekről, akik a várost festették. Tehát tényleg csak a legjobbakat tudom mondani. A 19. század a Sármány Ilona foglalkozik a kötetben, összehasonlítja Bécs és Budapest festőit, tehát hogy hogyan fordultak a monarchia fővárosához, Bécshez, és Budapesthez az egyes festők.
1: És hogyan ez dióhéjban itt el lehet a hallgatóknak mondani?
2: Persze. Ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy 1913-ban megjelent egy cikk, már nem is tudom melyik magyar napilapban, és azon szomorkodik a szerző, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyar festők Budapesttel, hogy miért van az, hogy a külföldiek felismerik a főváros szépségét, a magyar polgárok elmennek mellette, mindig a rosszat látják, és ezért, mivel a magyar festők magyar piacra dolgoznak, nem nagyon festenek Budapestet ábrázoló képeket. Ennek ellenére, illetve ezt érezve már a 19. század végén a hatóságok is, Pest-Buda törvényhatósága is felismert, hogy valamivel serkenteni kell azt, hogy legyenek budapesti képek, ugyanúgy, ahogy Párizst, Bécset, München folyamatosan festik a festők, szülessenek igazi Pest-Budát ábrázoló festmények. Kiírtak egy pályázatot, azon rengeteg festő indult, és a könyvben is legalább 60-80 olyan kép szerepel, ami ekkor készült, egy 85-ös pályázat kapcsán, Sike Danc Albert, Nádler Róbert, és az összes tulajdonképpen 10. századi elismert festő ebben a pályázatban rávetette magát Budapest részleteire, és nagyon ezeknél sokszor fotóalapról készült, tehát nagyon valósághű Budapest képeket látunk, de ami miatt szerintem mindenki szereti ezeket nézegetni, hogy ez igazi időutazás. Tehát meg lehet nézni azt, hogy hogy néz ki ma az a hely, és vissza lehet utazni 150 évet gyakorlatilag.
1: Igen,
2: az időben.
1: Óriási. Hát ezt meg mindenki imádja.
2: Így van, és egyébként erre csináltunk is egy kis filmet a kiállításon.
1: Mert hogy az is van, még erről nem beszéltünk.
2: Így van, a Kizeb a galériában csütörtök este nyílik, és a fiamat kértem meg, Misit, hogy csináljon egy olyan AI alapú Google Earth-ös videót, hogy tulajdonképpen egy időutazás, hogy ellátogatunk arra a helyre, megnézzük, hogy hogy néz ki most, és egy ilyen AI átmenettel átalakul a festményi, úgyhogy mindenki ezeket majd megnézheti a csütörtökön 6 órakor nyíló kiállításban.
1: Most szerda van, amikor beszélgetünk, legalábbis ami a fő műsort illeti itt a Sláger FM-en. Aki pedig az ismétléseket hallgatja, akkor azt tudja, hogy egyébként 11-től.
2: Így van.
1: Nyit, és meddig látható a kiállítás?
2: Körülbelül másfél hónapig lesz, de hát mindig ilyenkor valamennyire alkalmazkodunk a nézői elvárásokhoz.
1: Tehát mondjuk, mit tudom én, még július vége?
2: Július végéig biztos nyitva lesz, azt gondolom.
1: Oké. Mennyi minden van most ott kiállítva, és hány helység?
2: Hát ez a könyv, ez, ahogy láttad, meg mondtad is, hogy 564 oldal van, mert 550 festmény és grafikának a reprodukciója. Ennyit nem tudunk kiállítani. Nincs ma Magyarországon olyan múzeum vagy galéria, ahol ennyit be lehetne mutatni, de 91 néhány kép kikerült a falakra, már mondhatom múlt időben is, mert az elmúlt egy hétben ezen dolgoztunk, hogy ez megvalósuljon. Tehát 90 kép, és gyakorlatilag teljes áttekintést ad a könyvről, mert van 19. századi terem, és egészen elnyúlik az időintervallum 1970-80-as évekig. Az egyik legszebb terem az utolsó, ahol Mácsai István és Cene Béla alkotásai kerülnek ki, és külön öröm nekem, hogy a csütörtöki megnyitóra eljön Mácsai Pál is, úgyhogy fogunk vele beszélgetni az édesapja Budapest festményeiről.
1: Izgalmas.
2: Nagyon várom.
1: Nem nagyon szoktunk ilyen beszélgetést hallani vele.
2: Nem, én nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam a Pállal, és mondta, hogy soha nem nyit meg kiállítás megnyitót, de nagyon szívesen beszélget. Úgyhogy ez egy olyan műfaj lesz, amit még én sem próbáltam. Nem is nagyon tudunk rá felkészülni, mert külföldön van, és utána meg forgat, de pont ezért, mert hogy még nem csináltam, kifejezetten várom ezt az alkalmat.
1: Ilyenkor, amikor te elkészülsz egy könyvvel, azt is várod, hogy az kikerüljön a nyomdából?
2: Persze.
1: Tehát például egy ilyen könyvnek, amit tényleg nehéz elmagyarázni, majd kit, a fényképen láthatják a közös fotónkon kint a közösségi oldalon, de hát azért ezt meg kellene fogni ahhoz, hogy átérezzék. Egyébként, ha bemennek a kiállításot, megtekinthetik a könyvet is, ugye?
2: Megtekinthetik, meg is vásárolhatják.
1: Meg is vásárolhatják, oké. Szóval, ha látják ezt a monumentális, azt mondtad, amikor megjöttél, hogy ez a maximum, amit egy nyomda ki tud.
2: Amennyire könként. Tudom, ezt kötés biztosan, ez a legnagyobb oldalszám, 564 oldal, amit be lehet kötni, lehet próbálkozni nagyobbal is, de az rövid.
1: De ez nem fog szétesni, az a lényeg. Ez nagyon a kötés biztosság. Oké, okay. Szóval mennyi idő az, amíg a nyomdába elkészül egy ilyen mű?
2: Hát, ez példányszámtól függ. Ez szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is megjelent. Angolul is ki kellett nyomtatni. Tehát nyomda, kötészet együtt, az körülbelül egy hónap, amíg ez megvalósul.
1: Hát és arról megbeszéltünk, hogy mennyi ideig tartott a kutatómunka.
2: Így van.
1: Miért nem szeretsz szerkeszteni? Azt mondtad, hogy az kevésbé.
2: Nagyon nagy alázat kell a szerkesztéshez. Azt vettem észre, hogy amikor én megkapok egy szöveget, ez nem a mostani munkára érthető, értem, hanem egy korábbira. Nagyon sokszor a más szövegébe is azt próbálom megvalósítani, amit én szerettem volna. Igazán jó szerkesztő, az elengedi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy ő persze a tényeket, a stílust valamennyire kordában tartja, de nem akarja a témát úgy feldolgozni, mint saját maga. Tehát bennem mindig van egy ilyen késztetés, és ez extra munkát jelent. Tehát nem is azt mondom, hogy nem vagyok, nem szeretek, nem vagyok igazán jó szerkesztő. Tehát ez egy másfajta tudást igényel.
1: A hivatás az hasonló, de mégiscsak más.
2: Igen, tehát ismerek olyat, aki ebbe fantasztikus, nagyon, például a Markója Csilla, művészettörténész, neki van ahhoz alázata, hogy elfogadja a mások stílusát, és viszont nagyon precízen, nagyon pontosan számon kéri az objektív hiányosságokat.
1: Ugye te, Péter, itt élsz Budapesten, amióta ez a munka elvégződött, azóta másként tekintesz a fővárosra?
2: Abszolút. Én elég régóta úgy tekintek rá, nekem van egy régi álmom, és lehet, hogy már soha nem fog megvalósulni, bár a technika most már, meg a programozás ez már alkalmas, hogy az ember úgy járjon Budapesten a telefonján, hogyha leáll valahol, a saját telefonja jelzi, hogy itt született, vagy a közelbe született egy kép, ekkor, és ezt rögtön meg is nézheti. Tehát, hogy valahogy úgy járni a főváros utcáin, hogy benned van az a múlt, ami elvezetett oda, ahol most vagy, és adott esetben, hogyha ott vagy a Calvin téren, akkor megnézheted a Molnár József által festett festményt, amin ott van a Calvin tér mögött a Magyar Nemzeti Múzeum épületével, vagy ott van a Rudolf Alt által ugyanitt festett látkép, és így valahogy egy kicsit elcsépelt szó volt az utóbbi pár évben, vagy egy évtizedben az identitás, de azt hiszem, hogy akkor nem vezet ez bajhoz, hogyha nagyon sok identitása van az embernek. Tehát identitása van, mint magyar, identitása van, mint budapesti, identitása van, mint a adott kerületben, ahol lakik, és hogy ennek a létrehozásához például egy ilyen telefonos applikáció, meg egy ilyen könyv és egy ilyen kiállítás szerintem nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Amikor elkészül a mű, ugye most már azon túl vagyunk, hogy kijött a nyomdából, akkor megvan még benned az a büszkeség érzet, ami az elsőknél?
2: Nincs. Már? Ezt nagyon bánom. Tehát, hogy...
1: Tehát rutinná vált?
2: Azt nem mondom, hogy rutinná vált, tehát a munkának bizonyos szakaszaiban előjön annak az amata, ami régen volt, de régen minden jobb volt. Ahogy szokták mondani, tehát amikor az ember már megcsinálja, mit tudom én most nem említi 20. könyvet, akkor az nem tud akkora örömet okozni sajnos, mint az elején. Tehát, hogy az elején ebbe benne van minden, hogy mennyire várja az ember az elismeréseket, és most ez már nincs annyira.
1: Na most ezt csak értsék jól a hallgatók, ez egyáltalán nem egy ördögtől való dolog.
2: Persze, hát ezt gondolom majdnem mindenkinél.
1: Hát hogy nem, pont ha valaki, akkor én ezt abszolút át tudom érezni, de ezt azért, ezt én mindig egy fennköltebb, meg magasabb rendű dolognak tartottam, amit te csinálsz művészettörténészként.
2: Vannak ennek olyan pontjai, amikor visszajön ez az érzés, például a tárlatvezetések alkalmából. Tehát, hogy az írói munka az egy magányos meló, tehát az ember ott ül a mondjuk a levéltárba, a könyvtárba, otthon ír, az is nagyon élvezetes, de ugye abban benne van az az effekt, hogy úgy dolgozol, hogy semmiféle visszajelzés nincs.
1: Igen.
2: És ugye ezt igazából a visszajelzés részét akkor kapja meg, amikor kiáll 100-150 ember elé tárlatvezetéskor, és látja, hogy amit mond az hat, és utána oda jönnek gratulálni, az persze abszolút jól esik, és egyébként erre jó a közösségi média, amit az utóbbi években fedeztem föl, hogy az ember be tud gyűjteni sikerélményeket, azon túl, hogy közben azt is érzi, hogy jót tesz, mert én nem is tudom, talán veled beszéltünk pont a múltkor erről, hogy mindenki sok rosszat mond a közösségi médiáról, és valóban olyan tartalmak vannak, amik hát nem éppen építik az elmét meg a társadalmat, de ugye ezzel ellen egyet tudunk tenni, hogy mi magunk megpróbálunk hát igazi tartalmat föltenni, úgyhogy én ezt tudatosan elkezdtem pár évvel ezelőtt. Csodálkoznak is mindig, hogy nekem hogy jut időm erre, azért, mert ezt fontosnak tartom, plusz az önző cél az, hogy abból bejön olyan mennyiségű sikerélmény, ami tovább tud lendíteni, hogy az ember egy kicsit megunja azt, amit csinál.
1: Figyelj, ezzel is abszolút egyet értek, nagyon is, hiszen annak idején még a bulvárban is mindig azt mondtam az igazi művészeknek, mert akik ugye morogtak, hogy hát ők nem fognak celebek között szerepelni. Mondtam, hogy oké, de ezt veszik a legtöbben, ezt olvassák a legtöbben, a tömeg ott van. Ha mindenki azt mondja a nagyművészek közül, hogy nem, akkor nem lesz benne normális tartalom. Tehát valahogy ezt el kell kezdeni.
2: A lényeg az arányérzék szerintem. Igen. Tehát, hogy a legkönnyebb azt mondani, hogy nem, és semmit sem, meg azt is könnyű mondani, hogy benne vagyok mindenbe. Szerintem az igaz, hogy az, hogy tudja az ember, hogy hova adja a nevét, és hogy hogyan. Tehát én is a mondani valómat nagyon sokszor tudatosan formálom olyanra, hogy egy olyan engedményt teszek, ami behoz lehet, hogy 15-20%-kal több olvasót vagy nézőt, nem csorbítja a tudományosságot, de egyszerűen nekünk meg kell tenni, mert hogy azért végül is, amit mi csinálunk, annak is a lényege a hatás. Tehát, hogyha nincs hatás, akkor
1: megette az egészet.
2: Akkor nem nagyon van értelme
1: abszolút,
2: az egésznek.
1: Abszolút. Ebben a másfél hónapban, amíg a kiállítás lesz, addig hányszor fogsz tárlatvezetést tartani?
2: Hát most egy kicsit elmegyek pihenni egy hétre, de utána szerintem hetente 2-3-szor biztos.
1: Na, szóval, tehát akkor leszel
2: a szokásos tempóba,
1: veled
2: igen.
1: Szeretne találkozni, meg a kulisszatitkokról megtudni.
2: Lesznek.
1: Mindenfajta érdekességet, akkor ott ezt megtudhatj. Meddig tart általában egy ilyen tárlatvezetés?
2: Hát ez olyan egy óra. Uh-huh. Én azt vettem észre,
1: kérdeznek?
2: Hogy a végén kérdeznek, egy óra az, amíg én beszélek, és akkor utána persze mindig felajánlom, hogy bárki kérdezhet, és szoktak lenni kérdések, sőt olyan is van, hogy amikor már úgymond lezajlott a tárlatvezetés, akkor még mindenki, vagy sokan oda jönnek, hogy a nagymama lakásában van egy ilyen kép, akkor neki van egy olyan kép, akkor rögtön egy kis festmény meghatározási kurzus indul, meg utána e-mail csere, tehát
1: de egyébként őszintén ezekből a nekünk van otthon valami, vagy találtam a padláson valamit,
2: van, ritkán, de van, de általában olyan kezekben vannak a jelentős műtárgyak, akik eleve tudják, hogy miük van, mert hogy annál marad meg, aki megbecsüli, ez ilyen egyszerű.
1: Na, a Budapest című giga extra, de csoda kiadvány, akkor összesen hány művészettörténész munkája?
2: 8 művészettörténész, és mondom, fantasztikusak, tehát hogyha több idő lenne, akkor mindegyikről beszélnék, minden tanulmányról, tehát hogy van például a Csáki Tamásnak egy fiatal művészettörténész, akit én már a pályája kezdetétől figyelek, mert akkor láttam a zseni. és írta Vágó Józsefről egy tanulmányt. Vágó József volt az, aki a 30-as évek közepén megálmodta a modern Budapestet, és csinált egy ilyen ideál városterv sorozatot, ki is állította akkor 3 kiállításon, és ilyen nagyméretű, 1 méteres akvarelleken megfestette a jövő Budapestjét. Jellemző módon mindegyik elveszett, viszont van róluk fotó. És ezeket a fotókat megénekelte ő ebbe a tanulmányba, és én meg megkértem Misi fiamat, hogy az AI segítségével teremtse újra ezeket színesbe, tehát hogy milyen lehetett akvarelbe, meg csináljon olyan változatokat, mintha egy 30-as évekbeli filmet látnánk, tehát hiperrealista stílusba. Tehát most először gyakorlatilag zsigeri módon beleélhetjük magunkat, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha a Vágó József terve, aki egyébként egy világhírű építész volt, a Népszövetségi palotát ő tervezte, utána Amerikába csinált karriert. Nagyon érdekes, mert erről csináltam egy posztot a közösségi médiában, és nagyon ellentétes vélemények születtek.
1: Szerintem azt olvastam is.
2: Valakinek rettenetesen tetszik, hogy végre Art Deco Budapest lehetett volna, és valaki, a többség egyébként érdekes módon azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy nem valósult meg, mert azok a patinás 19. századi épületek a közízlésbe jobban beleilleszkednek.
1: Na van itt egy játék, képzeld el, hogy mindig, amikor valaki könyvvel érkezik, akkor kinyitom, csak úgy találom, azt meglátjuk, hogy nyílik ki. Azért az megvan, hogy ennyi lap közül, vagy oldal közül pont a tiéd. Titokzatos városképek, amiket tényleg nagyon izgalmas Budapestet a festők szemével is nézni. Majd mesélj, de hát tulajdonképpen eddig is erről meséltél. A másik Ferenc József koronázási kardvágása a Pesti Dunaparton. Ez volt, 1867.
2: Így van, tehát volt egy olyan szándékom is, hogy Budapestet ne csak mint egy a festőknek egy motivum témakatalógus mutassam be, hanem mint a történelem kulisszáját. Tehát azért itt végül a Magyarország 19.-20. századi történelme az ezeken a festményeken megelevenedik, és vannak olyan képek, amelyek kifejezetten egy-egy fontos történelmi eseményt ábrázolnak. Úgyhogy ilyen szempontból végigmegy a könyvön egy ilyen vonulat, a Ferenc József bevonulása, akkor a megkoronázása, akkor vannak természetesen egy viszonylag hosszú része a Budapest pusztulásáról, mert azért sokszor elfelejtjük, de Európa egyik, ha nem a legtöbbet pusztult, vagy háborúk, vagy ostromok során elpusztított városa volt, és az 1945-ös híd felrobbantásokról is van egy külön rész, sok festménnyel, úgyhogy ez nem csak egy várostörténeti, hanem Magyarország történeti könyv is.
1: És ugye nagyon gyakran ráfogják bizonyos alkotásokra, hogy kordokumentum, de azt gondolom, hogy ez aztán tényleg az nagy betűvel.
2: Én nekem egyébként valóban már ilyet is hallottam az egyik könyvemmel kapcsolatban, hogy ez a festő nem is annyira lényeges, mert inkább a color lokál, meg a kordokumentum jellege fontos, például Batthyány Gyulának, hogy megidéz egy kort, de igazán mély művészi értéke nincsen. Most magyarán szóval ezt hülyeségnek tartom, mert egy mű hatásmechanizmusában nagyon is beleszámít, és nem lehet leválasztani a nosztalgia faktort, azt, hogy visszarepít egy bizonyos korba, tehát ez ugyanúgy a művész, ez egy tudás. Tehát egyébként a Czerny Béla ebbe volt óriási, hogy az ő, hogy nagyon ritka az, amikor egy ember a saját korában, a saját életében meg tudja mondani azt, hogy 50 év múlva mi fogja visszahozni azt a kort.
1: És megmondta.
2: És ő azokat felismert, és azokat festette meg, hogy pedig az csak egy egyszerű kávéfőző, ez a kotyogós, de mégis ma valamiért az emberek meglátják, akkor az orrukba érzik a kávéillatot, és visszaröpülnek a régi.
1: Na, de ebben az
2: években.
1: 560 oldalon nagyon sok ilyen lesz.
2: Így igaz.
1: Amire rá érzünk, ráismerünk, és tényleg, ahogy hallgatlak, meg így rakom össze a mozaikokat, azért ez, persze ők is megfestették, és ott van, évszázadok óta megmaradt, de ha te ezt nem építed művészettörténészként, hídépítőként, ilyen szorgalmasan, meg alázattal, akkor nem marad meg így, és nem jut át a mostani, akár a fiatalokhoz is.
2: Volt egy ilyen szándékom, mert hogy születtek Budapestről könyvek, de valahogy egyiket se éreztem olyannak, amit úgy odaadnék egy, ugye volt az a híres, hogy egy marslakónak, vagy egy külföldinek, hogy na itt van Budapest a festők szemével, ami a kötetnek a címe, hogy tényleg ebbe, én nem azt mondom, hogy minden benne van, de egy olyan töménység, egy olyan dózis, amivel úgy el lehet hetekre, hónapokra, évekre lenni. Egyébként ez hozzáteszem, hogy pont azért, mert a közösségi médián én elég korán meghirdettem, hogy küldjenek Budapestet ábrázoló képeket, teljesen napi élmény, hogy még ez is a töredéke. Tehát, hogy azon gondolkodunk éppen, hogy talán kéne ennek egy sorozatot, tehát sorozatindítóként tekinteni erre a könyvre, mert például a szocializmus évtizedeiben annyi jópofa, ilyen koridéző műalkotás született, hogy nyugodtan egy újabb kötet kitelne belőle.
1: Van még a kommuníció.
2: Lesz.
1: Oké. Okay. No, ha már annyit emlegetted a közösségi felületeket, hol érünk el téged? Hol olvashatjuk a
2: írásaidat? Hát én a Facebookon, mondom, elég régóta aktívkodok.
1: Molnos Péterként találunk meg?
2: Molnos Péterként, persze is. És
1: Kizelbach oldalán is.
2: Ott is, de ezek a napi tartalmak, ezek általában ott szoktak lenni, és én csináltam, vagy csinálok a fiammal mindenféle ilyen ismeretterjesztő videókat is, de most nyilván az elkövetkezendő hetek, az elkövetkezendő egy hónap biztos, hogy Budapest nevében fog, vagy Budapesttel fog telni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, nagyon sokakat érdekel, tehát hihetetlen, hát, ekkora érdeklődés még nem volt. Ugye nagyon sok ilyen Facebook csoport, valami a Budapest történet, a kerületek története, ezek mind megkerestek most, úgyhogy szerintem lesz dolgom elég az elkövetkezendő hetekben.
1: Követünk mindenképp, és ott leszünk a Kizelbach galériában, a következő másfél hónapban a kiállításon is. Hát vigyázz magadra, meg sok ilyet kívánok még neked. Nekünk lesz a legjobb. Molnos Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. Hol itt, hol ott, mindenfajta fórumon. No, és megyünk tovább, kedves hallgatóink, jön a második rész. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Xerox Martini nagyon régóta hatással van.
2: Erre a bizonyos buongiorno, sziasztok.
1: Kulturális életre, ugye? Hogy mondtad, majdnem 40 éve?
2: 37 év, igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Nagyon
1: szépen. És örülök neked, még nem találkoztunk itt az éterben. Milyen jó, hogy most végre megtörténik egyszer.
2: Hát, mindig van egy első alkalom azért, hogy minden
1: legyen. Abszolút, hát abszolút. Ezek fontos mérföldkövek.
2: Én hallottam rólad, szóval
1: ja, én is hallottam rólad, olvastam is sok mindent, meg hallgattam veled kapcsolatban, és most meg is tudunk nézni téged. Nem is akárhol fogsz fellépni.
2: Igen.
1: Emiatt találkoztunk most.
2: Igen, pontosan. Augusztus 22 megismételjünk egy olasz koncert. Ez már másfél évvel ezelőtt megtörtént.
1: Akkor is siker volt, ugye?
2: Igen, igen. Hála jó Isten, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szép buli volt, nagyon sokan volt a teli háza, és most gyakorlatilag gondoltunk, egy kicsit nagyobban megcsináljunk.
1: Hát most már elmentek az MVM domba. Kicsit.
2: Egy kicsit.
1: Talán a legnagyobb, ugye, ami fedett
2: hát igen.
1: Koncerthelyszín Budapesten.
2: Budapesten, igen, abszolút. Hát,
1: no, de lehet biztosra menni az olasz muzsikával? Meg ezzel a stílussal?
2: Hát nézed, én amit tapasztaltam, mondjuk a kvázi égi élet át itt Magyarországon, azt tapasztaltam, hogy a rajongója közösség, a magyar nép imádja ezt a fajta élet olaszosan, úgy, hogy mint zene, mint ételek, mint ruha, parfumok, szóval ezt nincs gond, de mondjuk visszatérni a zenevel kapcsolatban, nagyon tudnak bulizni az olasz zenevel, szóval ezt biztos tudok.
1: Az örök.
2: Örök, így van.
1: Ugye? Hát valamiben te is beleszeretnél.
2: Az, ami nem múlik soha, tudod.
1: De ne is múljon el. Ez a dolga, nem? Hogy igen. Kiragadjon a hétköznapokból.
2: Hát valahol...
1: És feltöltsön. Energiával, életkedvel, jókedvel.
2: Igen.
1: A zene segít. Hát neked is segített életed minden korszakában, ugye?
2: Abszolút. Nekem egész életet csinálom. Mondom őszintén, hogy nem mindig írom, de mai pár lemez van. És akkor írom, amikor bizonyos pillanat vannak az életemet, és akkor jön ki egy nagyon szebb produktum, mint most például írtam megint egy új dal, ami benne lesz a Best of Aerox, a Bakelit lemez is.
1: Na, szuper. Az van neked Bakelit lemezet?
2: Nem, ez az első
1: ez
2: lesz.
1: Az első.
2: Ez az első lesz, igen. Lemezem már van 15.
1: Azt tudom, azt abszolút. Csak hogy adathordozó volt-e ilyen?
2: Nem.
1: Vinyl
2: nem,
1: vagy Bakelit?
2: Nem, Bakelit nem volt még, és pont mert nem volt soha, csináltunk egy olyan, mint egyedi legyen természetesen, mint a Beatles.
1: Hát, aha.
2: Ez nem a fekete tudott, hanem ilyen szép, ilyen pirosat látsz.
1: Világos. Na, hát egyedi leszel abban.
2: Egyedi lesz, mert ez egy Best of Aerox, amit szintén a MVM Dom privilégiuma ki megveszik a VIP jegyeket, és akkor ezt...
1: Hogy jár hozzá.
2: Igen,
1: aha, értem. Oké. Okay. Hát kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22, hogy megmaradjon mindenkinek a fejében a dátum. Ez egy óriási Sanremo legendás hangulata.
2: Pontosan.
1: Eljön Budapestre.
2: Igen.
1: És hát ott nem akármi lesz, mert hát lesz egy különleges jubileum is.
2: Igen, a Ricky Poveri ünnepelnek a 60 év pályafutása, amit ő nem tudnak meg, hogy hatalmas nagy torta lesz a színpadon.
1: Tényleg?
2: De olyan hatalmas, nem mondom, mint a színpadon, de aha. A fele.
1: Na, te igen. Velük volt már korábban találkozási pont?
2: Persze.
1: Szereted is őket, mint embereket?
2: De képzeld el, hogy nekem az első velük volt 2010, de nem voltam én a szervező, ott voltam egy Star Vendet fellépő, és a Velein Szétó neki volt egy kis koncert.
1: Aha.
2: Most nem emlékszem pontosan, ki volt ott a szervező, de mondjuk kicsi volt. Aha. Egy kicsit ilyen.
1: Hát nem egy MVM dom.
2: Képzeld el, hogy tudod, hova aludtunk? Hát a nem tudom, hogy létezik meg a Juventus panzió. Ja. Nem tudom, hogy felejteni. Ott voltok a Ricky Poverival, és nem maradt ezt a barátság.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Neki nagyon tetszett, hogy nyitottam a koncert neki. Akkor volt az ő lemezkiadó, a producer manager, a Marino, aki később meg az én kiadóm is lett az Hamburgba, és akkor együtt dolgoztunk. És mindig csak én foglalkoztam az én karrierrel, de kintről Németországban mindig beszéltünk, hogy jó, mondja, Erox, de milyen nem csinálod, és egy nagy buri a Ricky Poverival, milyen? Soha, 2010-et nem maradt a fülebe, tudott, de nem valósította. Ameddig utána jött a Covid, tudott, ilyen meg olyan, és Covid utána kezdjük újra jelezni mindenki. Igen, és akkor jöttek a buli, megint a munka, megjelentettem meg egy pár dolgai nekem, lemezek, videoklipem, stb. És akkor gondoltam, amikor mentem nyaralni haza Palermóban, találkoztam velük, mert neki volt koncert odakint, és akkor mennéztem, mondom, szerintem most van az ideje, csak így.
1: Aha, érzi ezt az ember.
2: Igen.
1: Hogy mikor van itt.
2: És akkor találkoztam velük, és megmondtam neki, hogy szeretném, hogy eljönnek ide. És akkor másfél év volt az első, és most lesz a második.
1: Örülök neki, mert és pont ezen gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért egy előadónak a pályája nem mindig egyenes. Ugye itt össze-vissza hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és szerintem ember legyen a talpán, aki a nagy sikereket meg tudja tartani évtizedeken át. Ők se tudták.
2: Ez így van. Jó mondott.
1: De abszolút. Időszakok vannak, amikor visszajönnek, megint népszerűbbek, ez megint... Nyilván ez a te pályádra is ugyanúgy elmondható.
2: Ugyanaz.
1: De ezen te gondolkodtál már, hogy van ennek bármifajta garanciája? Meg hogyan, te mivel próbálod magad óvni attól, hogy ne bolondulj bele abba, hogy mindig ugyanazt a sikert hajszolod? Mert más a mai siker, mint a tegnapi.
2: Mivel mondtam el ezelőtt, hogy 37 év itt vagyok, és hogy mondjam, én így születtem. 12 éve volt, amikor kezdtem ilyen zongorázni, meg imádni a zene. Köszönöm az édesapám, aki ezt... De amikor itt megérkeztem, és az első lemez kiadó, elsősorban volt az Universal, de átmentem a Dorosmai Peti a Tomtomnál.
1: Igen, a Tomtomhoz.
2: Igen, amit nagyon-nagyon megköszönöm, a Peti is ezt a trampolin, amit nálam kezdtem, a magyar... Dálok olaszul, mert soha nem csinálta senki egy ilyen produkció, és meg is sikeres jártunk. Utána viszont gondolkoztam, hogy saját lábam szeretném folytatni az enzenei karrierem itton. Egy bátorság volt a talajrom, de viszont találkoztam olyan csodálatos ember, mint a média, meg mindenhol, aki valamilyen szinten úgy támogatottak, hogy meghívott.
1: Felületet kaptam.
2: Ilyen felület kaptam. Nem ilyen kormányi támogatás.
1: Nem.
2: Ez soha...
1: Te mindig magadtól, önerőből
2: pontosan,
1: értél el mindent.
2: Önerőből. És látom, hogy meg a Jóisten nagyon mellettem.
1: Szeret a Jóisten?
2: Igen. És akkor megtanultam ezt a szakmam, és próbáltam stabil tartani ezt a helyzet, hogy sok munka beletettem. Ambíciók, munka, projektek, új dálok, és maradni olasz.
1: Na, ez egy milyen fontos
2: hát igen.
1: Mondat. Itt most be is bizonyítjátok mindannyian.
2: Hát igen. Ott

0: botiton pedig mindenki imádja, szereti, igen, a Zurro, meg az, igen. Ez nem kevesebb, mint Rike Poveri, Toto Cutugno, vagy Albano, mit tudom, igen. Ez a rögző. Ez meg tudtam, mert ő igazán utálja repülni.
1: Ja, értem.
0: És akkor ezt Magyarországon, ezt a gyönyörű művesz kimaradt. Most közel van a 90 éves is, és gondoltam, hogy meghívni nem fog menni, de történt egy csoda, mert mindig az Isten mellett, hogy ugyanolyan produkció, hol vannak a Rike Poveri, meg a Toto Cutugno, ugyanúgy kiadom a menedzsment, leszerződtek egy olyan művesz, amit szintén Celentano is gratulált, mert egy az egybe, úgy, mint hogy nézi, hogy nézze ki, a hangot, a musor, és mindent. És akkor megnéztem a produkciók személyesen, és elájultam. És mondta, jó van, akkor ezt elhozunk azt is Magyarországon.
1: Óriási.
0: És ezt gyakorlatilag a Rike Poveri mellett az lesz, és viszont meg egy kis klasszikus festes az este, hogy gondoltam, hogy meg is a Morricone fia kell, az Andrea, aki örökült az apjától az összesen zenei mű, meg és meghívtam, elfogadta, mondta, hogy rossz, nagyon szépen köszönöm, és el fogja játszani guestként az apja legszép mű zenei.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon tartalmas este lesz.
0: Igen, igen, nem csak a Rike Poveri lesznek, hanem azt, amit végig soroltam, és természetesen én, aki természetesen fogom eljátszani ezt az új lemez, ami fogja megjelenni, az egy dal, amit a címe Bácsami, az a Bácsami, azaz jelenti Csokolj meg, de ne, szeretném azt pontosítani, hogy ez nem csak egy szerelmes dal, és nem szól egy pár, vagy. Ez a Bácsami, Csokolj meg, ezt én pontosan elsősorban beszélem a csók. Hogy mi a csók a világ? Ez mit jelent? Miért nőttünk fel, és tapasztaltunk minden fiatalságkor, meg a felnőttkor a csók. Ez mi? Miért kérjünk, miért nem kérjünk, elmúlt, nem múlt el, mit jelent? Szóval az új dálom erről fog szólni.
1: Zseniális. És ahogy most hallgatlak meg, ahogy nézem tényleg a kínálatot, hogy nagyon méltó társaid lesznek ezen a színpadon.
0: Igen.
1: Tehát nem, és most nem a magyar zenetársadalmat szólom le ezzel, hanem az, hogy te ahova tulajdonképpen ide is tartozol, meg oda is.
0: Hát abszolút, én mind a kettő saját otthonom tekintem.
1: Igen,
0: nem felejtem, most Michel Razz az ideg a kérdés, amit tettel, mert ne vicceljünk, én például hát Aronsor Media és koncertturnét csináltam, meg az Apostol is, ez egy nagy együttes, meg az, aki szeretem, meg a Meződi van egy duettunk is, Charlie-val, csomó nívós művesz Magyarországon feldolgoztam a dalai olaszul, mint a Damien Rozsis, meg mondtam először, hogy Charlie, néz az egyfele.
1: Igen.
0: Én nagyon szeretem a Charlie például, nagyon benne a szívem van, mint művesz, mint énekes, és nagyon megköszönöm meg egy mai nap, hogy meg is tudtunk feldolgozni ezt a, ezt a dolog. Szóval csak emlékszem, amikor anno kijöttem a Doros Máj stúdió, ő ott mondta, mi az? Miért nem menekeltem addig ezt a dal olaszul? De vele lenne, remélem majd valamikor, mert csomó duett van nekem.
1: Igen.
0: Magyarországon szeretném majd vele is valamit csinálni. Voltak a Szomorú Vasárnap, volt a Máté Péter, csomó, minden. Szóval jó mondod, hogy nekem ez a saját az tekintem. Magyar állampolgár is vagyok.
1: Igen.
0: Ez, szóval minden kettő a saját azam. Vannak, amikor kérdez, megyek Olaszország, és akkor kérdeznek, Eroksz, amikor utázod el, és mész a háza, hova érzed jobban?

0: hát kénytelen vagyok ütközben.
1: Oké, okay, útközben.
0: Útközben.
1: Útközben a legjobb, nem?
0: Ja, igen, megáll a bilincia.
1: És mi van az úti társakkal? Meddig cipelünk mi oda csapódó embereket? Meddig illik cipelni? Vagy mind múlik ez?
0: Melyik úti társam?
1: Hát most az egész életre értem, mert ez lehet privát is, meg lehet a szakmai társak is egyébként, mert csapódnak hozzánk mindig emberek, ha útközben vagyunk. Nem ja. tudom, például barátfelvétel van még nálad? Vagy bizalmatlan vagy?
0: Barátfelvétel nem nagyon. Uh-huh. De pontosan mire gondolsz barátfelvétel?
1: Az, hogy jössz-mész akár Olaszországban, akár Magyarországban, igen, fellépsz, élsz, mindent csinálsz.
0: Igen.
1: És kapcsolódnak időnként hozzád emberek, most akár szakmailag, de ez lehet egy szervező is, igen, aki segít neked a karrierben.
0: Igen.
1: És meddig illik valakivel kapcsolatot fenntartani, amíg az mind a kettőnek jó? Meg mind a ketten épültök belőle? Tehát te például régi harcos társakkal, akár zenészekkel tartod a kapcsolatot, akikkel most egyébként nincsen dolgod? Akár Olaszországból, akár innen, Magyarországról?
0: De nézed, ez egy jó kérdés, mert igazán attól függetlenül, hogy ismerjünk egymás mindenki, uh-huh, és ezt az időszak, amikor az éjszaka bulisztunk, mindenki együtt, és éltünk az élet, és akkor zenéről beszéltük be mindenről, akár egy parbor mellett, egy kicsit megváltozott. Uh-huh. Egy kicsit megváltozott, nem azért nem tiszteljünk egy másik, hanem gondolom, hogy mindenkinek van a saját élet, a saját foglalkozás, de ha találkozunk, örömmel.
1: Örültök, jó,
0: igen, igen, abszolút. Igen, nekem igazán Magyarországon nagy gond nincsenek, uh-huh, senkivel, mert nagyon szeret típus vagyok, szóval nem szeretem bajézni, vannak barátaim, zenei kollégáimat, aki nagyon jó, jövünk úgy, igen. Ja.
1: A közönség nyitottsága, meg az, hogy szeretnek-e bulizni, és egy-egy dal mit indít el bennük más Magyarországon, mint Olaszországban? Ki tud jobban bulizni?
0: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő, oké. Okay.
0: Attól függ, milyen kedvű van, és hova mennek, és mit hallgatnak. És...
1: Ezt én gyakran kérdezem itt a vendégektől, hogy más-e például a budapesti, meg a magyar vidéki közönség?
0: Nézd, nekem...
1: Te mit tapasztalsz?
0: Nem tapasztalsz, hogy körülbelül nekem van 8000 előadásom. Uh-huh. Összesen 37 év alatta. Hát az egész ország, nem tudom, hányszor.
1: Körbe-körbe.
0: Önnek a nívós helyek, meg a pusztán, uh-huh, meg a nagyobb vidéki, szóval én tapasztaltam, hogy a magyar nagyon szereti, uh-huh, bulizni. És oda teszik a szíve, és látszik, hogy kedvem van hozzá lazítani és elengedni maga. Ezt látom meg a szemfellépéseimet is.
1: Hát az olasz virtust is.
0: Igen, ez igen.
1: Veled együtt. Neked meddig kellett bizonyítanod, hogy magyar is vagy, meg olasz is? Mikortól érzed azt, hogy már nem kell többet, nincs miről beszélni? Mert mindenkinek egyértelmű. Volt ilyen? El kellett jönni egy pontnak?
0: Nem.
1: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű volt az elejétől.
0: Igen.
1: Hogy mit képviselsz, és azon az útról te nem...
0: Hát igen, mivel én nem pályázom a miniszterelnöki posztomat, uh-huh, és nem kell...
1: Meg lehet, hogy jól tudnál.
0: De ezt akarom mondani, nem kéne nekem tökéletes magyarul beszélni. Ez jó így, hogy megtanultam saját magam, és a zenei terület szeretném megállni az életemet. Nekem egyetlen ambíció, ami van, és azt szerelem, hogy megmarad, hogy művész maradjon, uh-huh, meg a zene őrizem meg. Másik féle ambíciói hagyom aki.
1: Világos. No, hát én sok csillogó szempárt kívánok a ott az MVM Domban is, meg akármerre jársz, kapd ezt, mert azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozza a közönség.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, melem, hogy teged is látok.
1: Hát na, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22-e.
0: Igen, augusztus szombat. 22-en, így van.
1: MVM Dom.
0: MVM Dom.
1: Ott találkozunk, és...
0: Szárajmai Fesztivál, Rike Poveri. És polizatok.
1: Hát megérok, hogy ami a legfontosabb. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Grazie, arrivederci a tutti. Ciao.
1: Hát sok ilyen elköszönést szeretnék még hallani, mert akkor Érox gyakran visszatér hozzánk ide a műsorba. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnos Péternek és Aerox Martininak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség grippenjei. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség grippenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a budapesti Operettszínházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhely kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodézia mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 autóbusz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vagy találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott, krimi történettel fűszerezett bohozatában az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a Slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérin megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője. Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lemondott tisztségéről Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Döntését az ügyészségen belüli szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A HVG cikke szerint a háttérben az úgynevezett ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat, amelyben vita alakult ki a nyomozás irányításáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Az ügyészség közlése szerint egyes magas beosztású szereplők esetében a legfőbb ügyészség már megalapozott gyanút lát, még a nyomozó ügyészség más eljárási sorrendet tartott indokolt. A márciusi rajtaütés során csaknem 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán pénzszállítóktól. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkálatait, írja a HVG a magyar közlönyben megjelent határozat alapján. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat kétszer kétsávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-éig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is vizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz kétszer egysávosra csökkenthető-e. A szerződést ez alapján október 31-éig módosíthatják. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Ma zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta el a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: megnyertük Makranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóth-Varga énekesnővel, illetve Steiger Vagy Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz amellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkész személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog, annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a Fresh Mobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
2: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok várják a látogatókat, a családoknak, az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A szél még mindig élénk lehet. A fővárosban csapadék nem várható, csak északkeleten lehetnek záporok. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén mérsékelten meleg, napos felhős idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

0: Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Eddig

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Slágere.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazadban címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, utonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier, július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség gripenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtér határig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a budapesti Operett Színházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Fordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula jövő hét második felében tér.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Szabolcsnak és Gesztei Nagy Zsuzsannának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További haladékot kapott a főváros a szolidaritási adó befizetésére. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség Grippenjei. Mexikói győzelemmel és látványos ünnepséggel kezdődött el a futballvilágbajnokság. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Akcióba lendültek tegnap a Magyar Honvédség Grippenjei. Magyar Péter miniszterelnök este arról számolt be, hogy egy izraeli utasszállító miatt rendelte el a legmagasabb szintű riadót a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja. A Tel Aviv-Prága között közlekedő járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervnek megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből Ausztria irányába. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Átvilágítás következik a kulturális intézményekben. Valamennyi minisztériumi fenntartású kulturális intézmény működésének átvizsgálását, valamint a hatalmi visszaélések kivizsgálására alkalmas etikai szervezet létrehozását fogja szorgalmazni a tárca, közölte a kultúráért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Nagy Ervin kiemelte, a kulturális intézményekből folyamatosan jönnek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről, például a Budapesti Operett Színházból. Az államtitkár szerint a korábbi rendszer lehetőséget biztosított arra, hogy egyesek politikai támogatással félelemben tartsanak egész társulatokat. Több budapesti kórházban is megjavítják a klímákat. A kormány több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött, melynek célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek még többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A nyitó mérkőzésen a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság válogatottját. A Mexikóvárosban több mint 80 ezer néző előtt rendezett találkozón a hazai csapat már a 9. percben vezetést szerzett, majd a második félidőben biztosította be sikerét. A világbajnokság nyitányát látványos ünnepség előzte meg az Azték stadionban, ahol többek között Shakira is fellépett. Az idei torna történelmi, hiszen először rendezik három házigazda, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közreműködésével. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik ma, jelentős csapadék nem lesz, de északkeleten előfordulhatnak zivatarok. A hőmérséklet a hűvös reggel után 21-27 fokig emelkedik, de ezt a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük majd. Hétvégén kiránduló idő lesz, mérsékelt meleggel és változóan felhőséggel. Napközben 28 fokot mérhetünk majd. A kánikula a jövő hét második felében tér vissza.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségben kigyulladt egy kamion, úgyhogy a 115-ös kilométernél lezárták a pályát, a forgalmat pedig a 112-es Győr-Szent Iván csomópontban kiterelik. Az 52-es számú főúton útfelújítási munkák miatt Solt és Fülöp szállás, vagyis a 34-es és 51-es kilométerek között helyenként, szakaszosan felváltva engedik át a két irány forgalmát, ezért számoljanak kicsit hosszabb menetidővel, közben pedig szintén az 52-esen az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat továbbra is zárva tartják. Itt Budapesten a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján mától buszsávot jelölnek ki az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, és ez a helyzet a 11. kerületben az Egér úton is befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Akkor utána már csak egy bringasáv kell mellé, vagy rögtön kettő. 0630 30 30 95 8, az SMS számunk, ha bármilyen további közlekedési infójuk van, azt itt köszönettel vesszük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 9 perccel. A stúdióban teljes mellszélességgel Pordán Petra.
4: Sogyi Zoltán.
3: És teljes mellszélességgel.
5: A jó öreg rádiós Cilla,
4: tehát
5: jó reggel.
4: Neked mellem van, neked vállad.
3: Hát vagy derek
4: vállad. Jó a leosztás.
5: Gyerj és üdj meg a száj, Zoltán.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 6 óra 16 perc, vagyis 4:45 múlt 1 perccel. Itt vagyunk, meg vagyunk.
2: Ki az, aki tegnap volt Metallica koncerten? Tessék a hallgatóink közül megírni, hogy milyen volt, mert nekem rengeteg ismerős, mindenki boldog-boldogtalan onnan posztolt, és ugye a Sláger FM-en természetesen a koncert élmények nyarán a következő Metallica koncertre még lehet nálunk jegyet nyerni, csak mondom, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla.
3: Te voltál, Petra?
2: Én nem. Jaj, de az összes rock imádó barátom ott volt, és figyelj, olyan felvételeket posztoltak. Hát igen, a Metallica mégiscsak a Metallica, tehát azért egy 45 éves bandáról van szó, akik azért még
3: jó, de nekem erről mindig azért picit attól félek, tudod, hogy ott összeesik a színpadon egy infarktussal.
2: Ők brutálisan jól néznek ki, de ők nem ilyen pocakos bácsik lettek, tudod, hanem jól néznek ki, nekik jó.
3: De nem, de ki volt, kit láttam a múltkor, nem a
2: Billy. Az Axl Rose.
1: Hát van egy pár, aki már borzasztó.
3: Az Axl Rose láttam, tényleg. Jaj, hát mondom, Istenem, kapják el a bácsit.
2: Nem, a Metallicások jók, és egyébként ugye azt tudjuk, hogy most az egész főváros Metallica lázban ég, hiszen mivel tegnap volt az egyik koncert, holnap lesz a következő. Ma például lehet menni a Metallica rajongóknak vért adni, ami nagyon fontos, mert nekik tök fontos az, hogy mindig felhívják valamire a figyelmet, aha, és például most a Vöröskereszttel összefogtak, és a Metallicások mennek szépen sorban adják a vérüket.
1: Igen, tegnap menő is voltak sokan, nekem ismerősök erről posztoltak. Most már végre van vér.
2: Vért adunk, igen.
1: Igen.
2: Végre vért.
1: Hát ezt nem viszik külföldre.
2: Így van, reméljük, hogy az itt marad. Igen.
3: Ja, viszik külföldre a vért? Miket?
2: Volt ilyen,
1: azt mondták, hogy
2: kirobbant egy ilyen
1: botrány. Hogy elvitték.
2: Hogy bár itthon nincsen elég, de aztán elvitték külföldre.
1: Aztán kérdezett, eladták jó pénzére a plazmát.
2: No, szóval tessék figyelni.
3: Jó, de akkor ez április elő.
2: Tessék figyelni, hát ha valaki holnapi koncertre mondjuk nyerhet jegyet. Csak mondom, hogy ennyire menő a Sláger FM a Metallicára. Bizonyám.
3: Elképesztő. Ugye?
1: Hát meg zsinórban lesznek itt más koncerteket, ne is ragadjunk le. Én a Stingre szeretnék nyerni jövő hétre.
2: De biztos
3: te, mehetsz. Te nagy Stinges voltál?
1: Igen, én szeretem.
3: Képzeld el, hogy ez annyira érdekes, mert nekem a volt sógornőm az óriás Sting rajongó volt, de óriás, teljes őrületben volt. Nem, hanem ja, én meg nem ismertem annyira, úgy tudod, hogy meghallgattam, de az igazság ugye, hogy én egy forradal már 90-es évek, ugye Madonna rajongója voltam.
2: Ja, te nem Englishman in New York.
1: Hát jó, de
2: nem
1: zárt ki egymást.
3: Én a Papadon Preach-re ugrottam, érted, meg a Like a Prayer, I hear your call, my name. Én ugye ebbe voltam, és nagy Madonna, egyszer Madonnának költöztem a Farsangon. Madonnának költözöm, azt meg is nyertem. Ezt meg is nyertem, ez a True Blue korszakban volt, és akkor
1: ott volt a sötét haja, várjál?
3: Nem, ott hófehér.
2: Nem,
1: ott
2: az
1: volt
2: azért
1: pont
2: nagyon
1: a világ, igen, a nagyon
2: igen,
1: világos.
3: És a következő évben is annyira élveztem, hogy én Madonna lehettem tavaly, hogy következő évben, de akkor már csak egy sima prostinak néztek, és mondták, hogy most már menjek haza, mert nem öltöttetek minden alkalommal Madonnának. Mondtam, pardon.
2: Nem sikerült olyan jól akkor.
3: Az nem, de az első Madonna az bejött. És akkor, na mindegy, és visszatérve Stingre, és a sógornőm így, akkori sógornőm, és most elvitt egy Sting koncertre, ez ilyen 90, mikor lehetett itt a Sting?
1: Hát figyelj, volt 99 környékén, én akkor voltam először, szerintem a kis stadionban még
3: akkor
1: találhat.
3: Ez előtte volt szerintem, ez jóval előtte lehetett ilyen 18, hát ilyen 93, valahogy így. Én úgy untam, mert hogy ugye én egy madonnás vagyok,
2: igen,
3: ugye?
1: Jó, hát ahhoz képest persze, tök más.
3: Egy popcorn cilla voltam mindig.
2: Ahhoz képest más.
3: Igen, és egy popcorn cilla voltam, már a Bravo és popcorn, nem tudom, hogy emlékeztek ezekre a magazinokra.
1: Szerelem, szex, gyöngyiség
2: rovatja. Én alig vártam, hogy olvashassam mindig.
3: Igen, hát én oda voltam.
1: Hát elolvasta, hogy Ebi halúszkált a vízben, akkor most lehet, hogy kis babám lesz.
2: Ugye voltak ilyen. Én írtam
1: ezt a kérdést. De jó, végre tudom, hogy ezt mondod. Hát meg suliban röhögtünk, vinnyogva ezen, amikor elmentünk
3: kirándulásra. Meg a popcorn is, ugye, hát ugye nekünk a apukám ugye Bécsbe dolgozott, úgyhogy az elsők, azok nem voltak magyarul a 80-as években, úgyhogy én ennyi fürendig várján néztem a szót, tehát próbáltam lefordítani.
2: És simogattad rajta a kis posztereket, mert azok mindig nagyon jó voltak.
3: Hát meg vágtam ki az összes, igen. És ugye másik nagy őrületem, ugye az a Michael Jackson volt. Aha. Tehát ugye Madonna, Michael Jackson, tehát nekem a Sting, az English Man in New York, vagy az is, mondom, muccet elalszunk ezen. És ugye ez ilyen, tudod, ez ilyen öngyújtó hajtogató, ilyen dölöngélő volt.
1: Hát
3: a legtöbb száma.
1: Ja, igen, olyan
3: a legtöbb
1: van, de
3: száma nem, ilyen, persze. Tehát hogy azért nem egy...
2: Nem fogsz ugrálni, ez igaz.
3: Igen.
1: Hát, Csabi, kell hozzá lélek, hogy ezzel így azonosul.
3: Tudom, nem volt, most is meg. De hát
2: nem érkezett meg azóta
3: se a lényeg. Tehát nekem olyan balladás volt. Olyan,
2: egyébként igen.
3: Szóval, hogy mondom, mit csinálunk itt ezen az unalmas koncerten?
1: Hát rádőlsz a melletted ülő vállára, átkarolod, meg ilyenek, tudod?
3: Az izé jut eszembe mindig, tudod, a Sophie Marceau van a lábú.
2: Jaj, de szeretem, ahogy ott ülnek. Az olyan ilyen. Ezt a filmet nem tudom megmondani. Forever. Közben megírja, hogy hallgatok, hogy 91-ben volt a koncert, amin ott voltál, Csabi, és katonaként volt ő is ott. Hoppa. Tessék, egy katona vállára, hát miért nem olyatál oda, látod?
3: Istenem.
2: Katonák is
3: most már ő is egy öreg katona.
2: Hát már igen.
3: Egyébként képzeld el, hogy ezzel az ég a világon semmi probléma nincsen, és ezt megfigyeltem, hogy volt barátomat, láttam a múltkor, és így néztem, mondom, te Jézusom, hogy néz ki ez az öreg, és úgy rájöttem, de ha együtt öregedte,
2: akkor te is.
3: Akkor szépen, mint két paradicsom, igen, a kosárba, úgy elfonnyadtok. És az egyik paradicsom ránéz, a másik, fő se tűnt, hogy elfonnyadtál.
2: Mert nem látjuk szerintem egymáson. Igen. Ugye?
1: De hát, mint hogy magadon sem látod a napját. Te látod, te miatt aglózni.
3: De látod 30 évig azt a paradicsomot, csak most berakják vele. De jó Isten, de romos vagy.
2: Hát én most voltam, hogy osztálytalálkozón 25 évesen, és azért meglepődtem.
3: Hát és
2: máshogy láttam őket, mint...
3: És tudod, mi a másik, hogy én is azt szoktam nézni, de egyébként nagyon, nagyon nehéz ez az önkép dolog, hogy romosak, tehát hogy a fele néni, a másik fele bácsi, és akkor volt olyan, tudod, ilyen érettségi találkozó, hogy néztem, mondom, atya világ, hogy néz ki az XY, nem mondok nevet, és odafordul, hogy vagy, jaj, ezer éve nem láttalak.
1: Pont úgy nézze ki, mondta mi, hogy...
3: Annyira nem változtál semmit egyébként, nekem most állítják be a vérnyomásomat.
2: Hát
3: nekem...
2: igen, egy idő után már ilyen beszélgetések jönnek.
3: Jézusom, meg járítják a vérnyomást. És az 50, tudod, ez még azért nagyon vicces, mert ugye ez, mert a 40 az ott nincs sem, 30-40 nincs semmi, az ég adta világon, de hogy az 50-nél
2: valami változik,
3: ott kezdődik ez a hormonális változás, férfiaknál, nőknél egyaránt, de nőknél ugye Dr. még Cilla. Drasztikusabb. Nem, hanem ott egy ilyen nagy átkattanás van, utána ez mikor megtörténik, akkor semmi, akkor már 60 lesz, és akkor már megint stagnál minden. De itt van, tudod, hogy látom a barátnőimet, tudod, az első hőhullámok. Aha. Ízem, azt mondja, olyan izületi fájdalmaim vannak az adatolaket a menopózzal, tudod, most írt fel egy hormonkúpot az orvos, hogy így...
2: Erre mondta Heidi Klum, amikor most megkérdezték, hogy gyereket vár-e, mondta, hogy nem, menopauza, és hogy azért azt lett ilyen kis hasa, mert ugye elkezdték cikizni, tudod, hogy jó, biztos, szóval nem, menopauza, ennyi, hasam lesz, kész.
3: Szóval, hogy, de hát, hogy ez egy ilyen, szóval ez egy olyan nagy változás, igen. Tudod, hogy így elkezdesz ráfordulni a bácsi-néni korszakra, aztán az lesz 30 év,
2: igen.
3: De ez a kanyar, ez olyan éles.
2: Tudod, én még nem akarom bevenni az
3: hogy ezt,
2: a
3: hogy ezt olyan nehezen veszed be, tudod, igen. És kézd el egy Heidi Klum, tehát
2: hát az.
3: Érted, egy Victoria's Secret Angel,
2: igen.
3: De neki úgy jött a menopóza, hogy én lötyízik a hasa. Hát vele kilötyízik. Én nekem is két ilyen kis buszülőke lett a derekamon, érted, így ilyen 46-tól, de sajnos legyünk őszinték, 46-47-től elkezdett vibrálni a telefonom, zakson az a szemed romlik, és akkor ezekkel így mész tovább boldogan, tudod, egy pillanatra. Szóval ez a kanyar, ez nagyon éles, aztán amikor beveszed, akkor már újra egyenesen mész a tatasságba.
2: Kérdezzük meg, hogy a mi drága hallgatóink hogy vették észre, hogy öregszenek?
1: Mi volt az első jele?
2: Jó, legyen így.
3: Nekem a szemem.
1: Addig is. Nem lázogunk.
3: Térd meg a reumó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőség. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
13: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
14: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
15: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: A reklám után.
16: Drága aranykövető rajongó. Ja, várja, itt a mikrofonom.
17: Persze.
16: Ja, elnézést.
18: Hova tetszik?
16: Figyelj ide, persze azért, mert tudod, front van, és jön a hideg front, a meleg front, a kis front, a nagy front, a lefront, a föl front. Az az igazság, hogy szeles, ugyanakkor napsütéses időre számíthatunk. Tényleg nagyon kellemes napsütésre ébredhettünk a mai napon. Reggel 6-kor 11 fok volt, úgyhogy én már föl is vettem egy kis nermellényt, hogy csinos legyek, és abban jöttem be. Mondjuk lassan majd kivonják a forgalomból, pedig eddig olyan jó ment, olyan büszke voltam rá, hogy még. Úgyhogy hajnalban 11-12 fok volt, napközben viszont 21 fokra is számíthatunk, ami a holnapi napot illeti, arról nem mondok semmit, mert most pollenjelentés van, ami közepes, az a pázsitfű, az útifű és a csalánfélék és a gombák is közepes, hál' az Úr Jézusnak, a szelíd gesztenye alacsony.
17: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében balesetek történtek, több is. A 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban egyelőre mindenkit leterelnek a határ felé a pályáról. Az M3-ason Budapest irányában Bagy és 60 között három személyautó ütközött, a 48-as kilométernél ezért van forgalomkorlátozás. Itt van velünk a vonalban a Mávinform ügyeletese Jancsurák Bence. Nálatok mi újság most? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szegléd vasútvonalon egy korábbi biztosítóberendezési hiba miatt várhatóan 7:30-ig még 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen tervezett változásokra kell számítani a vonatforgalomban. A déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendezőn, emiatt az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:07 és kérdeztük,
2: nem öregszel.
3: De öregszel.
1: Nem tud megnyugtatni.
2: Jó, csak arról beszéltünk, mert hallgató nem csak úgy bekapcsolódott, mert itt egy stúdióbeszélgetés volt, hogy mondta Petra, ilyenkor jövök rá, hogy öregszem. Nem mondom el, hogy mikor jön rá.
3: De... Én nem mondom. A TikTokon
2: nem az inkontinenciára gondoltál.
3: Nem, kézzed, az még nincs. Nem, az még nincs. Remélem, hogy még egy darabig nem is lesz.
1: Az izzadság
2: ruhamokon, melege van.
3: Nem, az sincs még, hőhullámaim sincsenek, nem hál' Istennek.
1: Nem, nagyon korod a klímát reggel.
3: Akkor, amikor a TikTokon látok olyan fiatalokat, tudod, akik nagyon hadarva beszélnek, nem értem, amit mondanak, és látom, hogy csiliárdan követik őket, olyan tartalmakat tesznek ki.
1: És nézd meg a körmet, és annyira cuki látom, hogy megcsinálták.
3: És akkor tudod, így nézek, ugye? Hogy szerintem megöregettem, vagy nem tudom.
2: Én szoktam, én például ma reggel futottam bele, és akkor van egy olyan vágás, vagy nem tudom, hogy ez vágás-e, hogy ilyen plusz 3-mal fölgyorsítják a beszédet, igen, és igen. Akkor ez ilyen, így zajlik. Elmondom, story time, el szeretném mondani azon történetemet, mi történt velem most New Yorkban. Kint voltunk New Yorkban, és majdnem lehúzták a kártyámat 11 millió forinttal, de szerencsére ott tudtam lenni egy pillanat alatt, mert limit volt kártyámon, ezért kártyámat nem tudták lehúzni 11 millióval, és... Nem érted, hogy
1: mi? Nem az öregedésére, mert ezt 20 éves korodban is ugyanilyen furán nézted volna.
3: Nem,
1: te akkor sem szeretted volna hidd el, amikor 20 voltál.
3: De a mostani 20 évesek meg imádják őket.
2: Jó, de 1 millióan követnek egy ilyen tartalmat. Elmesélem nektek lehúzásom történetét. És ebben a hangnemben, gyorsított hangba, gyors vágások, kártok, és biztos ettől modern, vagy a másik, amit nagyon szeretek, Úristen, végre vége van a vizsgaidőszaknak. Ilyenkor el akarok most menni körmösöt. Nem hiszem el, Úristen, szerelmes vagyok a körmeimbe. Ez a legszebb.
1: Na jó, hagyd abba, kérlek.
2: Nagyon drága a telefonom, ezért nem vágom földhöz. Majd, hogy nem ott tartok. Tehát ekkor akarom földhöz vágni, meg amikor egy újabb applikációba be kell regisztrálni.
3: Én értem. Attila azt írja, hogy ő is akkor akarja földhöz vágni, mert hogy akkor érzem fiúk, lányok, ahogy öreg vagyok, amikor regisztrálok online valahova, és a születési év megadásánál egyre tovább tart lefelé görgetnem, hogy megtaláljam az 1983-at. Te még Tibi vagy a 83-mal hozzánk képest.
1: Nem emlékszem, hogy hol volt a kezdetek, volt mikor olyan, ahol vissza lehetett görgetni egészen 1902-ig, vagy nem is tudom.
3: Na, tehát, látod?
1: Ja, ők mindenkire számítanak. Ja. Van egy jó hírem, nem feltétlenül kell új és új applikációba regisztrálni, mert hogy most olvasom, hogy már például nem kell külön Tinder, mert hogy az Instagram az kiváltja a Tindert egyre inkább, és hogy ez is a kor előre haladtával így van. Ehhez ti mit szóltok?
2: Hát valószínűleg megmondom, hogy ebben mi lehet a nagy igazság, hogy én azt figyeltem meg az én követőimnél, hogy ugye van egy korosztály, ez a mikor osztályunk, tehát mondanám azt, hogy még ez a 35 és 50 között Instagramon vannak az emberek. Ez a korosztály az Instát tekergeti. Aha. Az 55 és 65 közöttiek, vagy 70 közöttiek Facebook, inkább már több 75,
3: igen, 70
2: azok Facebookon, minden info a Facebookon van, fake news a Facebookon, tudod, lezuhant XY helikopterje, anyám küldi, nézd meg, meghalt a nicaraguai elnök. Anya, azt nézted, hogy a papillon.com tette ki? Tehát, hogy azért ez nem egy hiteles volna. Ne. Gondolod? Nem halt meg. Ez anyám, és utána mindent megrendel, és akkor mondja, képzeld, ez a szemétcég havi 50 eurót levon a kártyámból, de mondom, miért regisztrál? Beírtad, hogy nyugodtan vonja le. Én csak a kis ajándékmintákat akartam, a krémet. Tehát ez az, és akkor van egy ilyen még idősebb korosztály, aki se Facebook, se Instagram, se semmi, azok viszont a YouTube-on vannak, és én csak arra jöttem rá, hogy ugye a mikor, és ezért gondolom az Instagramot, és ezt akartam kihozni, az lehet, hogy ugye Tinderen lenni, tudod, az olyan egyelő, hogy lóasz nincs az életedben, tudod, ember nem nyitja rád az ajtót, és olyan kínos, hogy ott jobbról balra 50 évesen ott húzogassa, nem tudom, várjál, hogy néz ki, jó szakát.

0: szemszeretem a szakállt, tudod, és akkor ezt húzogatod, és akkor jobban néz ki, tudod, hogy ott látod az Instán az egész életét, a miket képeit, a,
1: izé,
0: és akkor ilyen, tudod, olyan, mintha nem akarnánk ismerkedni, mert a Tinder ez obviously arról szól, hogy most nálad vagy nálam, igen, nem? Tehát, hogy az Instán meg arról van szó, szia, de aranyos a cicád, meg lehet simogatni, tudod? És akkor ott elkezdődik egy beszélgetés.
1: Nekem pont az jutott eszembe, csak nem a Tinderhez képest, hanem a társkereső oldalakhoz képest, amik egyébként még mindig működnek, tehát döbbenetes, de van ilyen, hogy ott ugye csinálsz magadról egy profilt, ahol azt mutatod meg, amit te akarsz, és nyilván próbálod a lehető legjobb arcodat mutatni. Persze ez nyilván igaz az Instán meg a Facebookon is, de mégis az Instán meg a Facebookon sokkal őszintébb vagy, tehát ott azért sokszor gondolkodás nélkül megosztod, amit éppen átéltél, ami történt.
2: Csabi, nem csináltál meg ilyet, ugye?
1: Nem válogatod meg annyira, és szerintem pont ezért jóval hitelesebb forrás az ismerkedéshez, mert ha valakinek ránézel az Insta profiljára, hogy sokkal átfogóbb képet kapsz arról, hogy valójában milyen ember, mert nem szűri meg úgy, mint mondjuk a társkereső oldalon, ahol csak a legszebb képét teszik, és csak olyat oszt meg, ami céltudatosan még akár kamukázik is benne, hogy jobb színben tüntesse fel magát.
0: Egyrészt, másrészt meg pont azon gondolkodom, tudod, hogy azért több ilyen oldal van, még akkor is, ha ezek mondjuk ki, hogy nem helyes, hogy léteznek ilyen oldalak, de van, ami csak arról szól, hogy egy légyotra találkozzunk. Mm. Tehát, hogy ugye azért a társkereső oldalaknak én szerintem azért szerintem egyre kevésbé tud működni, mert ugye ezek a social media felületek azt ledarálják, de aki úgy biztonságosabban akar ismerkedni, ez lehet, hogy megpróbálja, de ezek, tudod, ez a társkereső oldal, ez nekem mindig olyan, mintha így hát nincs társam, és úgy, mintha hogy kuncsorognék, hogy szenvednék. Tudod, és így én nem akarnék így, tudod, hogy egy hát, beregisztráltam, évek óta nincs senki. Mm. Tehát, hogy én ettől nem tudok szenvedni, tudod. Mm. Vagy jön, vagy nem. Igen. Nem, akkor már haláljól előtt jögök.
2: Instán, te már ismerkedtél?
0: Én nekem a régi páromat ott ismertem.
2: Komolyan? Ott és ő írt rád, vagy te rá?
0: Ő írt rám.
2: És akkor egyszer csak elkezdtek beszélgetni, de csekkoltad, megnézted, hogy miket posztolt.
0: Meg, és nagyon jól nézett ki. De... A Bubika egyébként, és őt ott ismertem meg, ott irogatott. Aha,
2: akkor ez itt tök jól működik.
0: És aztán igen, abból egy két éves kapcsolat. Egyébként szerintem semmi probléma nincs azzal, hogyha az ember társkereső oldalon.
2: Sincs. Meg azzal se, ha az Instán valakire rá is, mert teszi a profilja.
0: Nekem azért drága nagynéni,
2: olyan
0: édes volt, ő volt a legjobb. Tudod, így a nagyanyám 80. születésnapján üldögélünk, és ő a férjét, akitől két gyönyörű gyereke van, ő társkereső oldalon ismerte meg. És ülünk a nagyanyám 80. születésnapján a remízbe, és ott van nagyon mélyen vallású Zsuzsa anyu és Gyula bácsi, az Ildi meséli Kanadába, és így meséli. De mielőtt megismertem, hogy ott te vagy 80 randim volt, te jó is, 80 randia volt.
2: Valahogy ki kellett választani.
0: Figyelj, egyébként ez biztos ilyen, tudod, hogy hát vadidegen emberrel találkozott. Nekem volt olyan randim, egy másik ilyen társkereső, minden meleg társkereső oldalon, tudod, hogy így te már 10 olyan találkozón volt, tudod, hogy már ott a találkozón, amikor megérkezel, igen, tudod azt, hogy hú, ebből hogy jövök ki. Tudod, mert akkor tudod
2: hogy
0: azt,
2: menjek
0: hogy,
2: haza.
0: Hogy menjek haza. Igen. Én nem bírom. Nekem volt olyan, hogy Nizzába egy vécé ablakon másztam ki, érted, mondom, mert tudod, a kávézónál látta olyan volna, kimegyek, kikkel
2: futni.
0: Hátul, tudod, hogy ne kelljen ezt a kínos excuse-moi, mais moi j'ai pensé non, c'est pas, non, ça marche pas. Ezt így nem akartam. Figyelj, és akkor volt olyan, hogy így találkoztam, ültem a kocsimba, akkor még a Blahánon meg lehetett állni, és mondom, szia, hogy foglak megismerni, ha odaérek, de már ott sasoltam. Itt vagyok a 7-esemnek a megállójában, egy sárga kapucniban néztem. Hú, de csúnya.
2: Tovább hajtottál, mi? Jó,
0: mert hogy, szóval, hogy nehéz, érted, tudod, és megmondom, hogy mi a nehéz ebbe az ismerkedésbe, én nekem legalábbis ebbe a, hogy ugye látsz egy képet, most lehet, hogy ez ki van kozmetik, most már nagyon filterezik, igen, de régen mondjuk nem lehetett
1: már
0: annyira.
1: Már AI-jal csinálják, ne viccelj, ja, nem is filterezik.
0: Most
1: már
0: megismered a képen, nagyon tetszik, ugye este 11 után sötét van, akkor hú, de jól néz ki, akkor még jobban jól néz ki, és utána mi történik, jön hozzá egy chemistry, egy hang, egy gesztikulálás, egy gondolkodásmód, és rájössz, hogy te ez meg ki.
2: Igen.
0: Szóval ez a baj.
1: Illetve, tudod, hogy nem jön a chemistry nagyon sokszor. Hát én ezért azt mondom, adtam fel az internetes társkeresést, mert nem jött hozzá soha a
0: egy
1: kémia.
0: Egy illat, én arra gondolok, igen, tudod, igen, egy, igen. Tehát úgy chemistry, hogy egy kémia, hogy úgy ránézés, nem tudom, vagy nem tudom, nem csúnya a fogal, most mondtam valamit, tudod, vagy szóval, hogy valami, és akkor mondom, ó, én voltam, találkoztam, és szegényként tud megérkezni, és ilyen konyhaolajszaga volt.
2: Jaj, ott ne!
0: Jövő, mondom, te szakács, hát mondom, hát akkor az ilyen. Hát, akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el!
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takart.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett, számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően 2 éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stopptáblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról, és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében a 113-as és a 115-ös kilométernél is baleset történt, úgyhogy a 112-es kilométernél a Győr-Szent Iváni csomópontnál mindenkit kiterelnek egyelőre a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között 3 személyautó ütközött össze, a 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Aztán a 60-nál, hogyha valaki lemegy, számítson rá, hogy a 3-as főúton keresztül lehet ugye kikerülni a balesetet, de ott is egyre inkább lelassul a haladás. Az 52-es számú főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, ezért szakaszonként a két irány forgalmát felváltva engedik át. Budapest 16. kerületében a Rákospalotai határúton a Késmár utca közelében baleset történt, közben pedig lassabb már a haladás a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban. Ne lepődjenek meg, és próbáljanak meg nem káromkodni, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől az M3-as felé egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki a mai naptól. Még nagyobb lesz a dugó, mint eddig, illetve buszsávot alakítanak ki az Egér úton is befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Türelmet, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
4: És a jó öreg, Rádiós Cilla is.
3: Hát, Csabi témája jön.
1: Igen, ez a te napod. Figyelj, ma lesz a mozgás éjszaka.
3: Lehet zumbázni.
1: Vagy biciklizni, elküldjük este 10-kor.
4: Vagy kamózni akarok.
5: I'm hungry, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 4:48 lesz már, 2 perc múlva, és hát ez muszáj, a magas lasztival kezdenem.
1: Csabi elhagyta a fejhallgatóját.
0: Nem lesz telefonáló. Csabi, rám figyelj, muszáj, muszáj ezt a...
2: Megkívusztáltok és félrelögtétek közt.
0: Volna kedved ma este bugyiban biciklizni velem?
2: Most képzeljétek el, hogy a Zoli azt mesélte, hogy megy New Yorkba, és New Yorkban van egy olyan SoulCycle, ahol aminek az a lényege majd, hogy nem egy bugyiba vagy, és egy lesötétített szobába ordít a zene, és egy kisnő ordít veled, hogy meg tudod csinálni.
1: Ez most nem okay. Az.
0: Kicsit
1: ez
0: elkanyarodtunk.
2: Ez nem az.
0: Örülök, hogy ismét a kérdésemre válaszoltál.
1: Nem.
0: És valójában már is revidiálunk ja, el, mert ez olyan, mint szokták mondani, hogy nem veres egy házán, hanem veres egy házon, az úgy van helyesen, és azt is megtanultam, hogy nem bugyiban, hanem bugyin. Egy Pest vármegyei településről beszélünk. Én ma este ott leszek a mozgás éjszakáján.
1: Mert rosszul kérdeztem.
0: Csak viccelődni akartam, de nem vetted hát a lapot. Nem baj, semmi baj.
2: Ne ragudj, Zoli, nekem azt mondod, hogy bugyiban biciklizzek vele, de azt mondom, hogy ilyen.
1: Okay. Igaz a van sajnos.
0: Jó, ne rakadjunk le itt, szóval ma estén bugyin leszek, de egyébként az ország több pontján lesz mozgás éjszakája.
1: Igen, ő ott fog misort vezetni.
0: Igen, és éppen ezért a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke, ifjabb Antal Ferenc, illetve az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója, Petényi Mirko a vendégeink. Jó reggelt az uraknak!
1: Sziasztok!
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat.
0: Kicsit szegények lefagytak itt.
1: Igen, nem értették a bugyi sztorit.
0: Szóval mozgás éjszakája ma este, már messze nem először, viszont egyre több helyen. Hány helyen lehet mozogni ma este, és miért pont éjszaka mozgunk, majd ezt is tegyük rendbe, kérlek.
1: Nagyon közel a mikrofonhoz, igen. Amelyik ötök beszél, kérlek.
2: Éjszaka sokat mozgunk. Van aki.
4: A mozgás éjszakája Budapesten már több tíz éve visszamenő hagyományokkal bír, viszont 3 évvel ezelőtt a Aktív Magyarország program keretében elkezdett egy országos brandé kiteljesedni a dolog. Első alkalommal 15 helyszín, tavaly 55 helyszín, most pedig 80-90 közötti helyszínnel lehet Magyarországon, szóval országosan is jelentkezni a különböző mozgásformákra. Igazából ez egy nyárindító sport mozgás fesztivál, minden korosztályt szeretnénk ezzel megszólítani. Felhívni a figyelmet, nyáron is, akár szabadság alatt, pihenés alatt lehet mozogni, és hát nyáron, mivel nappal meleg van, akár este, éjszaka is ki lehet menni, és futni, bármiféle mozgást gyakorolni. A program, a brand az azzal köti össze az egyes településeket, hogy a 4 kötő sporták, tehát mindenhol lehet gyalogolni, futni, kerékpározni és táncolni, és ezen kívül pedig a különböző helyszíneken, különböző helyszínekre szabott mozgási lehetőségek vannak, valahol falat mászni, sárkányhajózni, kenozni, szapozni, szertágozó sportágakkal készülnek az egyes településeknek a szervezői.
1: Falat mászni hol tudunk?
4: A mozgáséjszakája.hu weboldalon lehet megnézni a helyszíneket, úgyhogy ajánlom a kedves hallgatóknak, jó, hogy nézzék meg, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy az Aktív Magyarország segítségével, támogatásával mind, hogy ingyenesek ezek a programok. Nevezni érdemes előtt a felületen, hogy mindenféleképpen jusson hely az adott pont, a falmászás, a sárkányhajózásra, azokra a helyekre, ami ugye kapacitás korlátos, úgyhogy érdemes szétnézni a weboldalon, és érdemes akár még most megbeszélni a nap folyamán a munkahelyen, hogy vagy éppen az iskolában, hogy akkor délután este hova fogunk kimenni sportolni.
0: Petra kérdése az, hogy a bugyin például lehet falat mászni.
1: Komolyan?
0: Igen, na, lesz éjszakai falmászás, úgyhogy gyere nyugodtan.
1: Azt végre kipróbálnám.
2: Én pont ezen gondolkodom, hogy gyere akkor ez nem a sportágakról szól, hanem ez kifejezetten a mozgásról. Tehát, hogy
5: alapvetően az egésznek a gondolata, hogy mozgassunk az embereket, és hogy egy olyan alternatívát mutassunk az esti programokra, hogy lehet nem csak este meccset nézni, meg mozgva menni, meg kocsmába menni, hanem hogy lehet mozogni, és lehet együtt mozogni, és egy nagyon-nagyon széles választék az, amivel készülünk. És egyébként ledagadtunk a falmászásnál, de mondjuk lehet lábtól labdázni, és egyik kedvencem tiszta futasportág, olyan, mint a tollaslabda és a tengónak a keveréke, egy ilyen tollaslabdaszerű ízét kell rugdosni, nagyon nehéz, de nagyon szórakoztató. Viszont lehet például jégkorongot is kipróbálni, ami nyáron egészen vicces. Sőt, snowboardot is ki lehet próbálni a hősöktetei programon, úgyhogy egészen szertágazon elkészülünk.
0: Egyébként nekem még az a nagy előnye, egy a tavalyi tapasztalataimra, hogyha visszagondolok, hogy egyrészt nincs olyan dögmeleg, mondjuk este 10-kor, vagy 9-kor.
1: Hát ma úgy sem lesz.
0: Ma egyébként se, de hogy ez tavaly igaz volt, és hogy a másik, hogy nyilván péntek este. Az ugye eleve egy olyan időpont, amikor az ember így lelazul az egész hetes meló után, és hogy sokkal szívesebben fogsz bele ilyen foglalkozásokba.
2: De hogy sokkal szívesebben kocsmázol este pénteken, leresztél érted, hogy vagy, fú, gyerekek, adj ide azt a posgőt, ehelyett most megyünk kocogni a fáromban, utána láttólasozunk, alig várom. Bugyin falat mászom.
0: Tök jól éreztek tavaly az emberek, amikor mentek, az esti túra az erdő felé, meg a bringázás, ez abszolút jól sült el, úgyhogy szerintem.
2: Én például minden nap a kutyáimmal kimegyek egy ilyen nagyon nagy, hosszú sétára. Mennyire mozognak az emberek Magyarországon? Tehát, hogy mennyire fontos erre fölhívni a figyelmet, hogy ezért ez egy ilyen egészségmegőrző, ez egy ilyen prevenció a mozgás, hogy...
5: Állati fontos erről Magyarországon beszélni, ugyanis úgy néz ki nagyon alakban a magyar társadalom, hogy az egyharmad az úgy mozog, az egészen aktív. És van egyharmada az embereknek, aki tudja, hogy mozogni kéne, megszólítható is, azt mondja, okay, néha felkelek a kanapéről, és csinálnak valamit, és akkor van egy harmad, aki menthetetlen, aki a kanapé krumpli. Igazából az a helyzet, hogy ezzel azért elég rosszul állunk nemzetközi összehasonlításban, és nem csak az a baj, hogy keveset mozgunk, hanem ami ebből következik, ezeket sajnos tudjuk, hogy mennyire magas Magyarországon az elhízottak aránya, mennyire magas Magyarországon a magas vérnyomással küzdők aránya, stb. Tehát, és olyan problémákra ad a mozgás választ, amiket, hogyha megtesztünk, vagy mozgunk, akkor ki se fognak alakulni igazából, és ez a lényeg.
0: Most nézem a mozgáséjszakája.hu weboldalt, ahol egyébként vármegyénként rá lehet keresni, hogy hol milyen programok vannak. Én most a budapestit nézem a hősök terénél, egészen szertágazó. Értem a tollaslabdát, meg a latin táncokat, meg a jégkorongot. Az ergométeres evezést azt még úgy nagyjából próbálom kitalálni, miről szól.
1: Ott a víz.
0: Okay. De mi az a roundnet, ami a hősök terén lesz? Roundnet.
4: Rengeteg különböző sportággal készülnek a különböző helyszíneken, és itt én szeretném kiemelni és megköszönni ezúttal is a több mint 80 vidéki helyszínnek a munkáját, hisz ugye némi anyagi támogatást, némi kis propagandát igyekszünk nekik itt a brand mögé tenni, viszont az a rengeteg önkéntes és az a rengeteg szervező, az a rengeteg munka, amit beletesznek ebben az egész dologban, úgyhogy visszatérve a kérdésedre, az, hogy erre az egész mozgásra fölhívjuk a figyelmet, szerintem már ennek is van egy óriási értéke az, hogy az országban egy időpontban elkezdődnek 6 órától a programok vidéken, Budapesten 8-tól van a megnyitó, de már 7-től lehet mozogni, ez szerintünk nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a helyi közösségeknek az életébe valahogy jusson az be, hogy az adott településre lehet közösen kocogni, vannak futópályák, lehet kerékpározni, el lehet menni a közeli erdőbe, vagy a parkba sétálni, egy esti sétát meg lehet tenni. Ennek az üzenete nagyon fontos, és hogy kicsit tovább triggereljük itt a dolgokat. Van az a bizonyos országos összpróba mozgalom, ahol különböző ajándéktárgyakat, jutalmakat is lehet gyűjteni ezért a dolgokat, úgyhogy van ez a GeoGo telefonos applikáció, ezzel lehet bemutatni méni szabad edzés funkciójával, hogy részt vettem ezzel az eseményen, és aki elég sokat mozog, azok után hátizsákot, pólót, különböző mindenféle apró műtyüröket talál, amiben megint egy közösséghez, egy sport réteghez való hozzátartozás a lényeg, hisz hogyha lát, hogy nézd, ez is ilyen bolondőnek is már van ilyen pólója, meg ilyen hátizsáka. Szerintem ez nagyon fontos, hogy országosan ez az egész dolog kiterjedjen, és visszatérve, hogy Budapesten van nyilván a legszertágazóbb programkínálat és a legtöbb lehetőség, de azt gondolom, hogy ebbe az elmúlt 3 évben nagyon jók kialakultak azok a különböző kis helyi vidéki rendezvények is, aminek most már úgymond hagyományt tudunk ezzel teremteni.
2: Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen lehetőség van, ugye ez azért egy nap, vagy egy hétvége, ugye ez az egész, hogy egyébként, mert hogy most hirtelen az jutott eszembe, hogy például nálunk anyukáméknál Franciaországban a nyugdíjasok, vannak ilyen szabad futópályák, például a tengerparton, egy ilyen egy gym, hogy mondják, ilyen beach gym, tudod, ilyen különböző lehetőségek, hogy ingyen húzóckodjál, de ugyanez mondjuk Rio de Janeiroban, tehát ott van egy ilyen egészségtudatosság, és akkor ott leszoktak, mert anyám az 78 éves, és a 93 éves barátjával azt mondja, megyünk sportolni, és akkor ott egy picit húzóckodnak, meg nem tudom én, egyensúlyoznak, meg kocognak egy futó, hogy erre van lehetőség? Mert itt azért az lenne a lényeg, hogy utána rendszeresen ezek az emberek elmenjenek mozogni.
5: Igen, van, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feszegetsz. Én nekem is volt lehetőségem egy fél évet Finnországban élni, ahol pont azt láttam, hogy én egy város szélén laktam, ahol télen sífutópályák voltak, nyáron azok pedig ilyen futópályákká váltak, és 90 éves emberek jöttek, mentek rajta, és akkor az ember hazajön, hát Magyarországon 90 éves embereket sajnos nem nagyon látunk nem jönni, nagyon menni, vagy hát nagyon ritka, aki megéri
2: a
5: szép
2: kort. A Fény utcán néha látsz egy párat.
5: Igen. Az is egy érdekes sport, minél gyorsabban felszállni a Tátra villamos a cekkerrel, de vannak más lehetőségek is, amit Csaba kérdez, hogy pont erről szól az Aktív Magyarország program. Az utóbbi években nagyon sok ilyen szabadtéri mozgási lehetőséget igyekeztünk támogatni. Minél több városban, településen építeni futópályákat. Most több mint 40-et építettünk az elmúlt években. Fiatalabbaknak pumpapályákat építettünk. Ezek ilyen bringa, bringa pályák. Több mint 100 mászótermet támogatunk idén, amik iskolában készülnek el, illetve elindítottuk idén a szabadtéri közösségi pálya felújítási programot is, ahol focizni lehet, kosárlabdázni lehet, tehát igyekszünk, és ez a legfontosabb dolog, hogy azon kell dolgozni tovább az Aktív Magyarország programnak, hogy minél több ilyen ingyenes sportolási lehetőség legyen, amit az anyukád is, nagymamák is, és egyébként a kisgyerekesek és a babák is el tudnak érni, és tudnak mozogni.
0: Csak kell hozzá a szemléletváltozás is, mert egyébként sok helyen vannak ilyen street workout dolgok is, vagy ilyen mászókaszerű valami, ahol lehetne húzóckodni, csak nem használják az emberek, mert a tudatukat kell formálni, de bent talán pont jó a mozgás éjszakája.
2: De pont ez a másik kérdés, hogy például ti hogy látjátok, hogy a magyar társadalom, vagy inkább ez a középkorú plusztosok, hogy milyen testkép van, vagy ilyen, egy ilyen body positivity, tudod, hogy így jól nézzek ki, sportos legyek, vagy úgy inkább úgy hagyják, és kiáll van rajtam 20 kiló, mindegy, anyámon is volt nekem, mindegy. Tehát, hogy, mert mondjuk, tudod, hogy mondjuk Rio de Janeiroban azt látom, hogy egy ilyen nagyon fontos dolog, tehát, hogy ott a mindenki formába akar lenni.
5: Nálunk pont ez a középkorú korosztály és a középkorú férfiaknak a rétege az, akit nehéz megszólítani. És az egészségtudatosság az nagyon-nagyon alacsonyan van. Készítettünk közösen a szabadidő szervezőkkel egy életmódkutatást, ahol az jött ki, hogy a magyar férfiak azok egészen sokáig azt mondják, hogy egészségesek, egészen addig, amíg meg nem halnak. Tehát, hogy nem fordulsz a problémáddal orvoshoz, nem foglalkozol azzal, hogy egyébként jaj, hát ugye van ez a mondás, a férfi a 100 kiló fölött kezdődik, meg hogy egy kis pocak az nem baj, persze nem baj, csak éppenség, amikor a második emeletre nem tud fölmenni, anélkül a lépcsőfordban eljön meg, akkor ez probléma. Csak azt gondoljuk, hogy hát ez természetes, az ember megöregszik, stb. A nőknél sokkal jobb a helyzet, tehát a nők sokkal inkább figyelnek magukra. Sajnos Magyarországon pont a középkorú férfiak azok, akiket legjobb lenne így felrázni, hogy tesó, ébredj föl, kell majd nagypapa is az unokádnak, nem kéne meghalni 65 évesen.
0: Hát, ha ebben is segít a mozgás éjszakája, még egyszer, tehát a mozgáséjszakája.hu oldalon minden részletet megtalálnak a ma esti programokkal kapcsolatban. Az uraknak pedig köszönjük szépen.
2: Zolit meg Bugyiba találjuk.
0: Ez a Sláger reggel 7:30 lesz, 3 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
10: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Meghosszabbították a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Több helyen is buszsávot jelöltek ki a fővárosban. Baktériumfertőzést mutattak ki a kecskeméti katonai repülőbázis ivóvízhálózatában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Erről Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter számolt be a közösségi oldalán. A döntés az uniós helyreállítási alapból finanszírozott program kedvezményezettjeit segíti, akik önhibájukon kívül nem tudták befejezni a vállalt fejlesztéseket. A hosszabbítás azoknak jelentett megoldást, akiknél az ügyintézés elhúzódása vagy a kivitelezés késése okozta a csúszást. A miniszter szerint sok pályázat veszélybe került, ezért volt szükség a beavatkozásra. Közölte azt is, azoknál az eseteknél, ahol a kivitelező nem teljesítette vállalásait, az állam a vállalkozásokon hajtja be a befizetett előleget, nem pedig a támogatást elnyerő családokon. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén, derült ki a belügyminisztérium közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, pénteki hatállyal pedig kinevezte Markó Attila István rendőrdandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának. Korábban az országos rendőrfőkapitányság is új vezetőt kapott Mecser Tamás rendőrdandártábornok személyében. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében mától buszsávot jelölnek ki a 13. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél, az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél. Az intézkedés célja, hogy a buszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást. Ezzel a tömegközlekedéssel utazók gyorsabban és kényelmesebben jussanak el úti céljukhoz. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén mától alakítanak ki buszsávot, hogy a hosszú jobbra kanyarodó sávban elsősége legyen a buszoknak, főleg a reggeli csúcsforgalomban. Az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a 11. kerületi Budafoki úton és a 19. kerületi Bátori utcában. Baktériumfertőzést mutattak ki a kecskeméti katonai repülőbázis ivóvízhálózatában, ezért a vizet jelenleg sem fogyasztásra, sem tisztálkodásra, sem egyéb háztartási célra nem lehet használni. A helyi sajtó szerint a fertőzést egy rutinszerű laborvizsgálat során azonosították, amely két különböző baktérium típus jelenlétét is kimutatta. Információk szerint a problémát egy műszaki hiba okozhatta, amelynek következtében szennyvíz kerülhetett az ivóvízhálózatba. A lezárást megelőzően több katonánál hasmenéses és gyomorpanaszokkal járó megbetegedést jelentettek.
2: Drága aranyhallgató, nagyon szép időre számíthatunk, de hűvös idegfront van most jelenleg, úgyhogy hajnalban 11 fok, napközben akár 21 fok is lehet a hőmérséklet, úgyhogy egy kellemes, ilyen tavasziasan hűvös idő várható holnap is, és a mai nap folyamán. Azon gondolkodom, hogy adjak egy kis orvos meteorológiát, de hát hagyjuk azt majd a következő időjárás jelentésnél. Elmondom, addig is figyeljenek. Zoltán közlekedik, mert rengeteg a buszsáv, hála az Úr Jézusnak, köszönjük Karácsony Gergőnek, és még több biciklisávot és dugót a városba, csak így előre hajrá!
14: A közlekedés viszont kezdjük először a vasúti információkkal. Jancsurák Bence a vonalban a MÁV Informtól. Mi a helyzet most? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldi közlekedik, valamint onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az új szászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatot. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen! A Soroksári úton az Illatos útnál baleset nehezíti a közlekedést, lassan már a haladás a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra, és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, aztán a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd. Közben Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolat felújítás miatt. Az M3-ason Budapest irányában Bagy és 60 között három személyautó ütközött, a 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a járművek, több mint 5 kilométeres a torlódás, aki teheti 60-nál tudja elhagyni a csomópontot, az ottani csomóponton keresztül a pályát és a 3-as főút felé kerülni. Az M1-esen pedig arra számítsanak, hogy Hegyeshalom irányában Győr elkerülő szakaszán baleset történt, ezért a 112-es kilométernél mindenkit kiterelnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

olyan kellemetlen tud lenni. Jöttek be a zenész haverok, és hoztak egy viccet. Na mondom, hát ez jó a vicc, ezt elmondom. Úgy szólt a vicc, hogy moziban beszélget két moly. Vége van a filmnek, azt mondja egyik moly, a másiknak azt mondja, nem tudom, valahogy a könyv jobb volt. Na, hát ez egy... egy kis hülye vicc, kész. Na, képzeld el. Jön be a vén hülye, mármint én, és a következőképpen mondom el a viccet. Moziban beszélget két szú. Amikor már kimondom, kétszer van, és a közönség nem volt beavatva, az így ült, azt mondja, na majd figyelni az ugyan. A zenekar meg pisált a röhögéstől, na a Dönci, hogy mászik ki ebből. És én meg próbálkoztam, hogy azt mondja a szó a molynak, meg ilyen. Tudod, mi a cikorni az egészben? Hogy én vagyok a hülye, és pont én vagyok megvilágítva. Hát a sötétben ott meghúznám magam. Ugyan. Ez ide ki kell jönni. Ja, ja.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ági úgy jelentkezett a játékunkra, Csabi, csak azért, mert hogy két napja nem sikerül megfejteni, hogy mit dudoráztál, hogy halál biztos tuti tippem van.
2: Ó, jöttem, hallottunk. Ja.
1: Ez Ági, merész, Ági. Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Biztos vagy a dolgodban, tényleg?
4: Láttam én már Karón Mariót.
2: És láttam már fűben nyulat, Johnny?
4: Exactly.
1: Na, Ágikám, azért hallgassuk meg, jó?
3: Jó, rendben.
4: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ezt soha nem találják.
1: Vagy? Mégis?
3: Vagy mégis. Lenny
1: Kravitztől
3: és az Are You Gonna Go My Way?
1: Igen! És tényleg, jó vagy, Ági! Gratulálunk tiéd a páros belépő a június 25-i 4th Street koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő június 20

0: Adikár az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy éves Sláger FM Premium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Ági, egy nagyon fontos kérdés. Hogy a csodába jöttél rá?
2: Nem tudom, egyszerűen csak megérzés volt, betípődött, és aztán utána annyira jellemző vagy jellegzetes ez a része a számnak, hogy
3: Egy cilla hablat, ugye, az elég jó.
0: Gratulági!
1: És jó szórakozás!
0: Szia!
2: Sziasztok!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger

0: kiss all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
3: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hét napban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
5: hajhullás. Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Súlyos áramütés ért egy gyereket a várpalotai vasútállomáson. Veszprémben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Beindul az élet a Honvédség Veszprém vármegyei gyakorló terein. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Súlyos baleset történt tegnap a várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Veszprémben is feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nébih. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Veszprém, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Tolna vármegyében szűnik meg. Hat vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítani, főleg Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykúti környékén. A Honvédség arra figyelmeztet, hogy a kijelölt gyakorló területekre a kiképzések idején tilos és életveszélyes belépni. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta, és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az IRM a Fia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Már építik a színpadot a gyárkertben. Jövő pénteken, június 19-én a Kispál és a Borzal startol az idei gyárkertes szezon, de a színpadot már most ácsolják. Erről a Veszprém Városfejlesztés Innováció Facebook oldal osztott meg több képet is, és a Vehír számolt be róla. Az idei lesz a gyárkert negyedik szezonja, miután 2023-ban az LKF program egyik legsikeresebb kezdeményezéseként a régi bútorgyár területét a város átalakította fesztivál helyszínné.
1: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, ezért a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban még mindig mindenkit leterelnek a pályáról a határ irányában. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és 51-es kilométerek között szakaszonként felváltva engedik át a két irány forgalmát. Budapesten a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál jelenleg baleset nehezíti a közlekedést. Közben lassan járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál, a Műegyetem rakpart a Petőfitől északi irányban, a Pesti alsó rakpart pedig a Margit hídtól délre. Ahogy Bori is mondta a hírekben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki az M3-as bevezetője irányában vagy kivezetője felé, és ugyanez a helyzet az Egér úton befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt, illetve a Fiumei úton mától napközben a Festetics György utcánál zárva a külső sáv az Orci tér felé, mert javítják a csatornát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kíván Pordán Petra és Cilla nevében is, hogy Zoltán üdvözlet. A kérdésünk az lenne, hogyan viselik, amikor feltartják önöket, amikor valaki szórakozik az idejükkel. 0 30 30 30 95 8, vagy mindjárt a Facebookon is írhatnak. Sláger!

0: need these beautiful things that I...
1: Ez a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perckor. Ugye előfordul olyasmi, hogy egy kollega elkésik, és emiatt mondjuk csúszik az értekezlet, vagy mondjuk később kezdődik a reggeli műsor, mert a Csabi nem jön meg időben, nem úgy, mint ma, amikor ő volt itt elsőként.
3: Na jó, hát...
2: Látod, ezt is elismerem.
4: De várjál, olyankor a reggeli műsor nem kezdődik később, mondjuk, csak ő csatlakozik később.
2: Mert mi elkezdjük nélküled, de...
3: Hát hogy ne, de hát mindig pontos, mint a Schaffhausen vagyok.
2: De.
4: Ennél sokkal durvább.
2: Ennél sokkal durvább az, amikor egy Ryanair járatnak azért kellett a levegőben köröznie negyed órán keresztül, mert hogy ahol leszállt volna, ott elkésett a légiforgalmi irányító.
4: Ezt látod valamit előtt, nem? Tehát hogy ilyen létezik. Tehát, hogy ott vár egy csomó utas, hogy leszállhasson.
2: Csinálják meg legközelebb, hogy ülünk negyed órán keresztül, és így malmozunk, hogy hát nincs itt még a Csabi, addig nem kezdjük.
3: Hát, pedig a reggeli műsor. Ennyit mondtok, jó reggel. Nem tudunk miről beszélni, mert nincs itt az agy.
2: Az agy jelen esetben Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója. Szavasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Te jártas vagy ilyen mindenféle légiügyekbe, hát hogy a fenébe fordulhat az elő, hogy te nincs ott a légirányító, és
4: akkor
2: mi van, ha kifogy a kerozin közben a gépből, érted? Tehát, hogy...
5: Tényleg nagyon érdekes az eset, de azért azt kell tudni, hogy vannak olyan repülőterek a világon, nem is kevés. Yeah. Én éppen márciusban voltam egy ilyen repülőtéren, ahol mondjuk naponta egy-két, esetleg három járat érkezik és indul. Azok is időben össze vannak hangolva, tehát mondjuk ez a két-három indulás is egy-két órán belül történik. Ugye nyilván ott nem tartanak fönt egy 24 órás légiforgalom irányító szolgálatot, hanem az emberek, a szolgálatot ellátó emberek megfelelő pufferidőknek a kikalkulálásával, tehát kicsit korábban, meg kicsit későbben távozik, érkeznek be ebbe a szolgálatba, szépen segít a repülőgépnek a landolásában és a felszállásában, utána bezárja a boltot és távozik. Jó, jól végezte dolgát.
2: Bocs, csak erről eszembe jutott, hogy két-három éve történt, hogy Egerben el akartunk menni mozizni az Agria. A Plázában található moziba, a nyár közepén, június-július, és délután 4-kor odasét álltunk, vagy 5 óra körül, hogy hello, a ma este, nem tudom, 8-as vetítésre szeretnénk két. Egy pillanat, mondja a büfés lány, ott a büfében tudsz egy egyet venni, telefonált egyet, hívta a mozigépet, hogy figyelj, jöttek a vetítésre, be tudnál jönni elindítani a vetítőt.
4: Ez komoly!
2: Jézusom, ez ennyire nagy probléma. Igen, hát akkor hagyjuk.
3: Nem,
2: bejön.
3: Ezért ne jöjjön.
2: De bejön. Biztos úgyis még lesznek még mások is.
3: Hagyd tegyek föl most egy kérdés, visszakanyarodva erre a repülésre, hogy milyen okok szoktak lenni, azért sokszor van az, hogy így érzem, hogy érzékelem, mert ezt ugye nem mondja be a pilóta, hogy te várja, mintha köröznénk, tudod, hogy érzed, hogy úgy fordul a gép, hogy mik lehetnek ezek az okok, ezen kívül, hogy elfelejt bejönni hát a
2: mondják a légirányítók párcsban, hogy a Cilla van a gép, ne engedjétek leszállni, fordítsátok vissza.
5: Van a másik véglete a repülőtereknek, amikor például egy adott időpillanatban, vagy egy adott időintervallumban annyira sok gép érkezik arra a repülőtérre, vagy éppen indul onnan, hogy össze kell hangolni a repülőknek a forgalmát, mert biztos tudjátok, hogy ilyen kötelező elkülönítések vannak. Igen. A légi forgalomban. Igen. Tehát nem mehetnek közvetlenül egymás után a gépek, bizonyos várakozási idő is van két leszállás között, és akkor, amikor a légi forgalom irányítóknak be kell sorolniuk a repülőgépeket sorrendbe, akkor lehetséges, hogy van olyan repülőgép, amelyiknek várakoznia kell a légtérben. Aha. És ezt mindig úgy teszik meg, hogy a leszállási egyenes, a final approach előtt valahol a légtérben kijelölnek egy tulajdonképpen egy területet, ahol tényleg körözni kell, tehát pontosan ez van, amit érzel, Cilla. És akkor ilyenkor, amikor a repülőgép megkapja az engedélyt, hogy oké, most már tiszta az út előtted, megkapod a leszállási engedélyt, akkor abba hagyja a körözést, ráfordul a végső egyenesre.
3: Aha, és ekkor halljuk ezt, hogy igen. Ladies and gentlemen, is the captain speaking, we are not landing for the moment because we have no permission to land. So we are going to
4: nem akarsz pilóta lenni? Már hogy lehet, hogy még kell valami, nem csak a jó beszédkészség.
2: De...
4: Van még egy extrém eset egyébként, ami ehhez hasonló?
5: Képzeljétek el, hogy egyébként elég sok eset van, sajnálatos módon egyébként van tragikus eset is. Az USA-ban is vannak például ilyen kis repülőterek, egyszer a Ronald Reagan repülőtéren valamikor a 2010-es években előfordult hasonló. Ott azonban olyanok a légi közlekedési szabályok, hogy mivel nem volt irányító a toronyban, a pilóta úgy döntött, hogy látva a radarképet, a forgalmi helyzetet, meg rádiózott is egy kicsit, végül úgy döntött, hogy irányítás nélkül le fog szállni a repülőtérre, és ezt sikeresen meg is tette. És bár nem szeretnék ünneplontó lenni, de felidéznék egy tragikus esetet is a 80-as évekből, amikor Omskban pedig egy 254-es az szintén leszállt ilyen körülmények között, csak ott sajnálatos módon volt a futópályán egy földi karbantartó jármű, aminek neki ment, úgyhogy ebben a járműben négyen sajnos életüket vesztették abban az esetben.
3: És például még egy, hogy ugye Madeirára, amikor leszállnak a gépek, ugye ez az egyik legnehezebb ilyen leszállópálya, ezt ilyen oszlopokon építették ki. Hogy ott például sokszor van olyan, hogy a szél vagy az időjárási viszonyok miatt nem tud leszállni a gép, és akkor ilyen nagyon nagy
4: köröz.
5: Ott olyan gyorsan változik az időjárás, hogy ugye az alapeset az, hogyha elindul egy járat, és már a érkezési repülőtéren olyan időjárási körülmények vannak, hogy alkalmatlanul lesz szállásra, akkor ugye a járat el sem indul, és ki is leltetik, vagy törlik. De Madeira pont az a hely, ahol előfordul nagyon sűrűn az, hogy egyébként menet közben ugye 5 órát kell repülni Madeiráig körülbelül Budapestről. Budapesten, amikor felszáll a repülőgép, még úgy tűnik, hogy minden nehézségektől mentesen rendben lesz a leszállás, majd valamikor megváltozik a
3: és megérkezel Lisszabonba.
5: És akkor ilyenkor például a közeli Tenerife-re kell kitérni.
4: Közeli Tenerife, igen,
3: tényleg lelöknek.
2: Figyelj, oda. Egyébként a Madeirain túl melyek még a legveszélyesebb repterek? Nekem rémlik, hogy például a Peruban Cuscónál mondták azt, hogy a sötétedés után nem engedélyezik vagy egy időben így volt, nem engedték landolni a gépeket, mert hogy az Andoknak a hegycsúcsai annyira körbeveszik a városnak a kifutó pályáját, hogy hiába van műszeres leszállítás, egyszerűen veszélyes a manőver, mert úgy fordul rá az óceán felől, és rögtön be kell süllyedni a hegyek, hegycsúcsok közé. Mondj még ilyeneket.
5: Ráadásul viszonylag magasan van ez a repülőtér, tehát nagy sebességű megközelítést kell
2: végrehajtani,
5: mondjuk ahhoz képest, mint hogyha a tengerszint közelében lenne egy repülőtér. De hát mondhatnám például a ismert Palermo repülőterét, ahol szintén kell valamennyi extra kiképzést kapniuk a pilótáknak ahhoz, hogy használhatják. És nagyon sok ilyen tengerparti hely van még egyébként.
3: Nekem van
5: a világon. A Himalájában is nagyon nagyon necces repülőterek vannak, ezeket
4: tudom érteni.
5: Képzéssel tudnak repülni a pilóták.
3: Aha. Nekem van egy pilóta barát, egy volt modellem egyébként, aki Tötös Balázs, és hogy mikor jut el oda egy pilóta, hogy önállóan leszállhat? Tehát, hogy mi kell ahhoz? Repülési órák kellenek, vagy tudod, azért ez nagy felelősség több száz emberrel a fedélzeten.
5: Gyakorlatilag, amikor egy pilóta megkapja a kereskedelmi járatok üzemeltetésére vonatkozó szakszolgálati engedélyt, előbb ugye first officer lesz valaki, majd megfelelő számú repült óra után és megfelelő kiképzés teljesítése után kapitány. Gyakorlatilag a first officer belépésnél már alkalmas a tudás arra, hogy egyedül leszálljon, és általában úgy szokták ezt a légitársaságok csinálni, egyébként egy kicsit különbözőek a gyakorlatok minden cégnél, de hogy egy bizonyos számú repült óra, és néhány szupervizionált, tehát a kapitány által értékelt leszállás után tulajdonképpen megkapja elég hamar ezt a jogosultságot, de ugye nyilván az nagyon fontos, hogy egy viszonylag kezdő pilótát általában egy nagy rutinú kapitány mellé osztanak be. Hát önmagában a személyzetnek a beosztása az egy külön szakma, és nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy az ideális legyen.
3: Tilának még egy kérdése van, és utána már békén is hagylak. A mi drága kis picike, de gyönyörű kis reptérünk, a Budapest Airport, az milyen leszállópályának minősül?
5: A Budapest Airport egy olyan modern repülőtér, ahol a legkorlátozottabb látási viszonyok közepette is a műszeres leszállás az engedélyezve van, tehát gyakorlatilag ez a legmodernebb infrastruktúrával felszerelt. Egy szuperbiztonságos és szuperfelkészült szakmai személyzet van itt a
2: ennek ellenére nekem sikerült már például Lufthansa-val úgy érkezni, hogy ástartolt a gép, tehát hogy már majdnem leszálltunk, nagyon nagy köd volt, és az utolsó pillanatban teljes gáz, fölemelkedtünk, és újra ráraküldtünk.
4: Csak hogy legyen valami izgalom.
3: Nagyon köszi szépen, szép hétvégén.
2: Szervusz, Vargagi Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallottuk, közben pedig akkor tegyünk vissza egy pillanatra ahhoz a gondolathoz, hogy mekkora szívás volt ez, nem? Egy egész repülőgépi embernek, hogy nem ért be időben a fickó, és akkor emiatt mindenki szívott vagy csúszott. Ti ezt hogy viselitek, amikor valakinek mondjuk a hülyesége miatt borul a napi rend?
4: Én rosszul.
3: Én nem örülök, miattam rengeteg ember nem borul a napirendje, de igazából én például, ha utazom, én attól szoktam, most hiába azt mondta, hogy szuper felkészült a Budapest Airport, tehát hogy a Budapest Airport az tényleg akkora, mint egy skatúja a Charles de Gaulle-hoz, ja, meg hát a nem tudom mihez persze hasonlítva. Igen. Na most ehhez képest a bőröndödet lassabban adják ki, mint bárma az atlantai reptéren, érted, ahonnan 5 kilométerről hozzák el a bőröndödet, tehát ezen a pici airporton általában egy 25 percet szoktam várni.
4: Igen? Abban.
3: Igen, nagyon lassan. Valahogy, aztán lehet, hogy késői a járat is.
4: Lehet, hogy igen, Józsi nem ért be, tudod, a váltás a nincs már.
3: Párzsiára, hagyjam ma, és akkor nekiállnak, mert azért ez egy meló. Tehát egyébként meg nehéz meló.
4: Igen.
2: Ha valakinek önök közül kellett már várakoznia sokat, valaki másnak a nem törődömsége, hanyagsága miatt, akkor 0-30-30-30.
3: Nem odafigyel, kihai nem és viszél stílusra.
4: Igen. Zoli, hát
3: azért még hozz
4: törőd.
3: Nem, aki semmibe veszi a másikat, nem érdekli, hogy mi van vele. Azok írjanak.
2: Van egy posztunk ezzel kapcsolatban a Sláger FM Facebook oldalán, és persze küldhetnek SMS-t, vagy hívhatnak 0-30-30-30-95-8.

0: Jó reggelt kívánok a Sláger reggelből, 8:30, 2 perccel kérdeztük ki, hogy viseli, ha szórakoznak az idejével.
1: Kriszti azt írja Facebookon fodrászként, nagyon rosszul, és milyen igaza van. Aztán Sándor üzenete, az idő értékes és vissza nem adható, rosszul viselem, ha lopják az időmet.
0: Igen, a fodrászna, hogy azért szörnyű, mert hogyha késfér oda a vendég, akkor már a következő is csúszik, bizonyám. És akkor mindenki a fodrászra haragszik, pedig nem ő tehet róla, hogy az előző kuncsaft elcsúszott. És itt van velünk Petra, akivel visszakanyarodunk egy picit az utazós vonalhoz. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: Elég érdekes késést szenvedtél el egy vonatos úton. Miért?
2: Isztambulba mentünk meccsre a barátainkkal. Odafelé még semmi gond nem volt, és hazafelé jövet. Úgy jött a vonat, hogy Szófián kellett keresztül haladni, és Szófiába át kellett szállni egy másik vonatra, és ugye ennek délbe kellett volna tovább indulnia. És akkor azt mondták, hogy hát ez nem fog délben elindulni, majd csak este 8-kor vagy 9-kor. Mondtuk, de hát mégis mi történt? Hát ilyen forgalmi akadály van, valami ilyesmi, és az egyik haverom, akivel együtt voltunk, ő tud bolgárul, úgyhogy ő hallotta a kocsi kísérőket, ahogy beszélgetnek, hogy hát igazából semmi forgalmi akadály nincs, csak nem vagyunk elegen a vonatra, hogy elindítsák.
1: Úgyhogy ez a
2: Jézus. Ez így elég kemény, és akkor hát onnantól fogva borult az egész, ugye, amit mi kitaláltunk, hogy akkor hogy fognak csatlakozni egymáshoz a vonatok. Úgyhogy innentől fogva akkor Kelebiába tudtunk elmenni, és Kelebiából úgy jutottunk át a határon, már akkor nagyon szerettünk volna hazajutni, hogy taxikat kértünk meg, hogy vigyenek át, csak annyit, hogy a határon átjussunk Magyarországra, és onnantól majd egy magyar vonattal haza tudjunk jönni Pestre, de ugye a taxisoknak, a szerbeknek kell hozzánk vízum, és nem mindenkinek volt, úgyhogy ott is egy taxist találtunk, és ő hívta az ismerőseit, akik ugye nem voltak taxisok, de volt vízumok, hogy át tudjanak jönni a határon.
1: Szép sztori.
2: Szóval ez a kis laza, kevesen vagyunk a vonatra, késés az így egy kicsit
0: meg. Emlékezetes út volt, azt halljuk, de örüljük, hogy itthon vagy.
1: Nagyon
0: szia,
1: kemény.
0: Petra!
1: Szia.
0: Köszi, hello!
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Ez a Sláger reggel 8:30 van, úgyhogy friss hírek röviden, aztán Bonnie Tyler.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem Mauter Zsófival.
5: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
3: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
13: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
14: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
15: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Külföldiek haltak meg az M1-esen történt tömegbalesetben. Leváltotta a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét Kapitány István. Kigyulladt egy elektromos autó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendrő Fibori vagyok. Külföldi állampolgárok haltak meg az M1-esen történt tömegbalesetben. Ez Magyar Péter miniszterelnök posztjából derült ki, aki azt írta, a kormány nevében őszinte részvétét fejezi ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánt. Az M1-esen Győrnél két baleset történt kora reggel. Először egy kamion munkagépnek ütközött, majd egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kis buszban összesen 9 utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán korlátozás van érvényben. A Magyar Fejlesztési Bank élén teljes vezetőségváltás történik, Kapitány István Gerendás János nevezte ki elnök vezérigazgatónak. A gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán azt írta, a vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítanak. Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcs szerepet fog játszani az intézmény, tette hozzá a miniszter. Az új vezető első feladata az átfogó audit mellett az EU-s források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése. Kigyulladt egy elektromos autó Budapesten. Az eset még szerda délután történt a 13. kerületben a Zsinór utcában. A katasztrófavédők most tettek közzé felvételt az oltásról. A tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték az autót, hogy nehogy visszagyulladjon. A tűzeset során senki sem sérült meg. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhely kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai. Zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodézia mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 autóbusz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. Budapesten és 10 vármegyében feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Népik. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében szűnik meg. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez.
0: Köszi szépen, Bori. Nézzük a közlekedést. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban súlyos baleset történt, 2 is, így a 112-es jelű Győr-Szent Iváni csomópontban még mindig mindenkit leterelnek a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, itt pályazár van. Az M6-oson Pécs felé pedig Iváncsánál ütközött a szalagkorlátnak egy személygépkocsi, ezért az 52-es kilométernél a belső sávot zárva tartják. Ez az baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál, valamint a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Erős a forgalom a 10-es számú főúton, befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szélkámán tér környékén, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Pesti alsórakparton a Margit hídtól déli irányban, és még a Hungária körgyűrűn és a Nagykörút nagyobb csomópontjainál. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon buszsávot jelölnek ki a mai naptól, hasonlóképp az Egér úton is, a 11. kerületben befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig, és akkor, hogyha visszatér Petra vagy Csabi, az időjárással gyertek, légy szí.
1: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy ma még azért záporok, zivatarok néhol előfordulhatnak, de nem lesz hideg már. Délutánra 22-23 fokot mérünk, viszont hétvégére visszatér a 26-27 fokos hőmérséklet. Elnézést, csak kávésbögréket pakoltam a vendégeink után, bocsánat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Honnan a hősöm? Itt van a hősünk a vonalban. Buenos días, Mautne Zsófi csatlakozik hozzá.
1: Jó reggelt, sziasztok mindenkinek.
0: Már ha szabad elárulnunk, hogy Spanyolországban tartózkodsz.
2: Majorkán.
0: Már elárultuk. Szia! Le is tette.
1: Nem, itt vagyok, csak gondoltam, a Cilla már is bedob valami, hiszen itt és ő is volt, nagyon ajánlgatta nekem egyébként a szuper idegenvezetőt, meg rengeteg tippet, gondoltam, hogy ő már itt előkészíti a teremet.
0: Telefonját nyomkodja, úgyhogy
2: nem
0: most
2: igaz, hogy nyomkodom.
3: Nem igaz, hogy nyomkodom,
2: csak nem jutottam szóhoz az Oliék miatt, elnézést. Azt mesélt, hogy milyen Majorka, hogy érzitek magatokat?
1: Hát isteni, ugye ez egy sziget, és egyébként másfél óra alatt, vagy szűk egy óra alatt itt van az ember repülővel, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. És hát nyilván ugye, mint minden ilyen tengerparti hely, meg sziget, ugye ez elég komoly üdülőváros, tehát nagy a turizmus, nagyon-nagyon sok nyaraló van itt, de nekem az a tapasztalatom, hogy itt is lehet bármerre azért tovább még menni, tehát egyrészt, hogyha beljebb megy az ember a hegyekbe, akkor ott óriási nagy biciklis turizmus van, meg szép nagy hegyek, tehát nagyon jó, és maga a főváros Palma de Mallorca is, az én tapasztalatom szerint talán egyel kevésbé turistás, mint más spanyol helyek, mint mondjuk nem tudom, Barcelona, Malaga ezek, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon tetszik, és hát nyilván már belevetettük magunkat itt a gasztronómiába, jártunk piacon, utána néztem mindennek, úgyhogy nagyon jó, és a Cilla, te is voltál itt, úgyhogy itt te is
2: Én azt tudom, kézzétek el, hogy ugye két dolgot emeltek nekem ki, ami ott nagyon ismert. Van egy ilyen speciális csiga, amit fogyasztanak a majorkaiak, és ez az aioli, tudod, van ez a fokhagymás, nem tudom én, majonéze.
1: Nem tudom, melyik csigára gondolsz, mert kétfajta van. Van egyszer, itt is nagyon nagy hagyománya volt régen, tehát amikor még csak az őslakosok voltak, hogy a sziget belsejében, akkor ami volt, kvázi túlélésre ment minden, és akkor például a rendes, ugye az épi csiga, annak is itt nagyon nagy hagyománya volt, mint egyébként nagyon sok
3: igen,
1: más.
3: Igen, a sós majorkai csiga.
1: Erre gondoltál le, vagy arra a péksüteményre?
2: Nem, erre a csigafogyasztásra, nem a péksüte, az eszkárgóra gondoltam.
1: Az eszkárgóra, mert van egy Ensaimada nevű nagyon jellegzetes itteni sütemény, ami kvázi egy ilyen briós csiga, és az is egy ilyen csiga formára van tekerve, de mind a kettő nagyon jellegzetes. Egyébként ezt a csiga témát majd egyszer még kivesézhetjük, mert engem ez nagyon érdekel, mert amennyire ockodunk tőle egyébként otthon, meg mindenki elkönyveli, hogy ez egy ilyen francia gurmé dolog, de közben meg rengeteg kultúrában nagyon komoly hagyománya van, meg régen sokat használták, és hogyha körbe megyünk, majd elmesélem egyszer, például a Bécs külvárosában voltam egy ilyen csigafarmon, és ott is elmesélték, hogy a csiga nagyon fontos élelmiszer volt korábban, például akár még Bécsben is, mert hogy azt még bőjt alatt is lehetett fogyasztani.
3: Zsófi, közben, hogyha még nem kóstoltátok, akkor rákerestem, hogy ez a sós majorkai csiga, ez úgy készül, most már én is kedvet kaptam hozzá, hogy paradicsomos hagymás fokhagymás szószban párolják, az igazi ízvilág eléréséhez elengedhetetlen a helyi fűszeres paprika krém és a fehér bor használata.
1: Igen, tehát egy ilyen csiga ragú egyébként, ami sok kultúrában megjelenik. Na, szóval ezt a csiga most egy kicsit eltértem a majorkai gasztrótól a csiga felé, de ez nagyon érdekel engem, úgyhogy majd Cilla vagy valamelyik reggeli műsorban majd csigázunk.
2: Én ezt csak azért dobtam be, mert amikor ott voltunk, akkor ezt ajánlották nekünk, hogy ezt okvetlenül próbáljuk ki, megmondom ezt az aiolit, amit ilyen kenyérrel mártogatnak. Igen. Ez egy ilyen, ezt majd elmondott, hogy pontosan mi, nem, de mégiscsak nem akarok.
0: De annak is van csiga háza, vagy az olyan inkább, mint egy mesztelen csiga.
2: Az aiolinak? Az nem, az nincs köze a csigához.
0: Nincs, hogy ez tök már.
2: Az egy majonéz.
0: Ja, jó.
2: Elnézést,
0: én kérek elnézést.
2: Bocsáss meg, Zsófi, de te le van maradva az Zoli
3: a gasztróba. Csiga az más, azon már túl vagyunk.
2: Az egy egészen más. Úgyhogy ezt a két dolgot, amit így kiemeltek nekünk, ugye?
1: Egyébként nagyon, nagyon érdekes az itteni gasztronómia, mert általában az ilyen szigetországoknál, vagy szigeteken, ugye azt

0: fantasztikus státuszt élvezett korábban, mint nálunk, úgyhogy rengeteg ilyen sertéshúsból készülő étel, van egy szobrászáda nevű ilyen kolbász krém inkább, amit használnak például ilyen pirítósokra, és van egy étel, ami gyakorlatilag olyan, mint a mi brassóink egyébként, tehát ilyen kis kockákra sütött krumpli, zöldségek, és a disznótor után maradt húsdarabkákból ilyen kockák vannak kisütve, és azzal össze van forgatva, tehát teljesen úgy néz ki, mint a brassói. Szóval ez a kettőség határozza meg itt a gasztronómiát, a szárazföldi, szegény konyha, paraszti konyha, illetve az abból jövő ételek, és nyilván ugye a partnak, a tengernek a gyümölcsei. Úgyhogy ez a kettőség, és nagyon klassz, és amit majd szintén ki fogunk próbálni, most pont a Cilával nemrég ugye az Elmagazinos Főzőklubhoz egy ilyen paddizsános, cukkinis, paradicsomos tiánt készítettük, majd a Cila elmondja, igen, hogy ez mi. Na, annak itt is van egy változata, annak az a neve, hogy tumbet, és gyakorlatilag sütőbe raknak felkarikázott krumplit, cukkinit, paddizsánt, kaliforniai paprikát és paradicsomot, és azt hosszan lassan főzik, hogy egy ilyen puha, szaftos ragú keletkezzen belőle. Ez a neve, hogy tumbet, ez az egyik helyi specialitás, úgyhogy majd ennek is nekiesünk.
1: És például a növényzet Majorkán már látod, nem emlékszem, hogy sok olívafa van Majorkán, vagy annyira nem jellemző?
0: De abszolút jellemző, ugye itt is nagy jövésmenés volt, és az olajat, olívafa, olivákat, meg minden azt ugye a föníciaiak, görögök, ókari rómaiak hozták be, tehát az oliva, fokhagyma, borkészítés, mandula, az mind ekkor jött, és hát rengeteg olívaolaj van, és nagyon-nagyon jó minőségűek, úgyhogy a növényzetnek hihetetlen dús, tehát ezek a pálmafa és ősnövényzet, fú, gyönyörű.
1: Nagyon, igen, zöld az egész sziget.
0: Igen, úgyhogy hozok rengeteg receptet, úgyhogy esünk majd neki, Cilla.
2: Köszönjük szépen.
1: És ezt a csiga ügyet kitárgyaljuk, mert ugye akkor van a majorkai csiga, igen, és van ugye a burgundi eszkáko dubokból.
0: Van a frétai, amit te is láttál, meg én is, szóval a csiga sokkal izgibb téma, mint amit gondolunk róla.
1: Úgyhogy nekiugrunk. A Zoli az itt hűhög, meg ő forgatja a szemeit óramutató járásával ellentétesen, de ezzel nem fogunk foglalkozni, ugrunk neki a csigának, édes barátság.
2: Köszönjük, Zsófi, és
3: élvezd még a pihenést.
1: Szia, drágám, szia, édes!

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett, számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően két éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stopptáblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról, és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Ahogy Bori említette, az M1-esen súlyos baleset történt Hegyeshalom irányában. Győr elkerülő szakaszán 2 is, ezért a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópont van, továbbra is leterelik a forgalmat a pályáról. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között történt baleset, egy kamion felborult, itt pályazár van a 123-as kilométernél. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál a szalagkorlátnak ütközött egy személyautó, itt az 52-es kilométernél zárták le a belső sávot. Az M0-as keleti szektorában pedig Pécelnél, az M1-es felé vezető oldalon korábban kigyulladt egy kamion, a 49-es kilométernél a külső sáv van zárva, itt nagyjából 4 kilométeres most a torlódás. Budapesten a Soroksári úton az Illatos útnál szintén baleset nehezíti a közlekedést, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál is. A 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis-György utcánál mától napközben zárva a külső sáv az Orci tér felé csatornajavítás miatt. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatjavítás forgalomlezárás miatt van sávzárás, és buszsávot jelöltek ki, vagy jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felül az M3-as kivezetője irányában egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra 6 perc. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
4: És a rádiós Cilla, a Kajdi Cilla.
1: Nem kéne már ajándékba adnunk megint koncerthegyeket?
3: Jó majd volna.
1: Rég csináltuk már ilyet.
3: Rég.
4: Hát én adnék.
1: Jó, akkor tessék figyelni nagyon. Jó reggelt.

0: A Sláger reggel.
1: 4:13. Hogy van az, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy amikor volt az emlékezetes Queen koncert, akkor Freddie Mercury elénekelt, hogy de hogy a,
2: az kicsit jobban
3: énekelt.
1: Szóval, hogy a Metallica is ugye mindig meglepi a közönségét valamilyen helyi specialitással, amikor itt voltak még régebben, akkor ugye tankcsapdát toltak, most meg a...
2: Figyelj, én lennék, bocsánat, a tankcsapda bármelyik tagja, én nem is tudom, mit éreznék, hogy a Metallica, ami a világ legnagyobb bandája.
1: Most meg tegnap ugye pokolgépet nyomtak, a totális metát, aztán ugye arról is emlékezetesek, hogy amikor többször lépnek fel egy városban, akkor mindig más a setlist. Tehát tegnap meg volt az első Metallica koncert, holnap este tök mást játszanak. Nekem van olyan ismerősöm, aki vett jegyet mind a kettőre.
2: Volt ilyen mázlia?
1: Igen.
2: Mert nekem sokan nem tudtak megvenni a jegyeket.
1: És elmegy holnap is, hogy megnézzük, hogy miben lesz majd más.
3: Fullon.
1: Figyelj,
2: nem lehet rá jegyet kapni, már nem tudom mióta.
1: Ja. Akkor közben ugye ma este könyvbemutató is lesz, kevete beszélgetés. Igen, tehát hogy elég vegyes ez a háromnapos program.
3: Isten, úgy sajnálom, te végig bugyiba leszel.
2: Igen, ahelyett, hogy ott lennél.
1: De ma este nincs semmi, hát napközben van a könyv. Szóval, hogy én azt sajnálom, hogy tehet házas, viszont azért nem sajnálom, hogy tehet házas, mert a Sláger FM szerzett belépőjegyeket ugye a holnap esti koncertre is. Szóval lehet még mindig Metallica koncert jegyeket nyerni. Ez pedig mire van szükség, Petra?
2: Figyelni kell, hogy mikor csendül fel a Metallica slágere.
1: Igen, mert ha felcsendül,
2: harmadikként
3: telefonálni.
2: Két egyszerű kérdésre válaszolni, és ennyi. Egy Metallicás és egy Sláger FM.
3: Oké, akkor ezt fordítsuk le. Erzsike telefonál.
1: Most szól a Metallica.
2: Most.
1: 0630 39 most. A többit meg megbeszéljük akkor utána. Hajrá!

0: Sláger FM, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Viki vagyok.
0: Hello, Viki! Elsőként, köszi szépen, szia! Szia.
2: Tessék, Sláger FM!
0: Még csak másodikként köszönjük, szia! Szia. És akkor, Sláger FM, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Tisztes Ildikó, sziasztok!
2: Ildikó?
4: Oh my gosh!
0: Ildikó?
3: Ildikó, igen.
0: Jó, akkor jól hallottuk. Figyelj, mennyire ismered a Metallicát, Ildikó?
3: Közepesen.
0: Közepesen. Már nem biztos, hogy az elég. Meg tudod azt mondani esetleg a James Hetfieldnek a zenélés mellett milyen különleges hobbija van?
3: Nem.
0: Züm, züm, züm, züm. Züm, züm, züm, züm.
4: Nem a rep, nem a horgászás.
3: Repülés.
2: Nem a repülés.
0: Akkor bocsi.
2: Sajnáljuk, szia.
0: Pedig te lettél volna a harmadik. Szia.
2: Igen, hello.
0: Itt a Sláger FM, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Megint Viki vagyok.
2: Hello, szia, Viki. Figyelj, óriás mázlista vagy.
0: Igen. Mekkora rajongója vagy a Metallicának?
1: Hát, Isten igazából a férjem, meg a gyermekem, meg mindenki inkább, akik szeretik. Én ilyen kis a szélét súrol a menek, tehát nem vagyok már
2: Metallica-rajongó,
0: de
2: Metallica.
0: De nem játszottunk még, ugye, a napokban?
1: Nem.
0: Ja, mert volt valaki, aki szintén a férjének vadászott jegyet. Figyelj, meg tudod-e mondani, hogy James Hetfieldnek milyen hobbija van a zenélés mellett?
1: Úristen, most a férjem meg fog ölni.
2: Hát lehet.
4: Kapaszkodjál. Valami hobbit nem tudsz.
1: Hát horgászik, de nem nagyon vicces, nem tudom, tényleg nem.
2: Nagyon sajnáljuk, a férjed lehet, hogy morcos lesz.
0: Hello, hello.
1: Hát nagyon meg fog ölni, köszönöm.
2: Bocsi, reméljük, hogy nem.
1: Sziasztok.
0: Hát azért ezt csak olyannak kéne odaadnunk, aki nagyon nagy rajongó.
2: Így van, nem? Pontosan. Úgyhogy tessék telefonálni.
0: Na várjál. Sláger FM, jó reggelt.
5: Jó reggelt, Enikő vagyok. Méhészkedik.
0: Ez
2: igen.
0: Így van.
2: Ezt
0: így
2: el tudjuk van, fogadni. Szuper, okay. Van még egy kérdésünk. Mi a címe Cilla utazós rovatának itt a Sláger reggelben?
0: Ami majd lesz mindjárt.
5: Pedig tudom.
4: Ezen múlik a jegy, nem tudok segíteni.
5: Utazós rovatának a címe?
2: Na.
0: Ezt kérdeztük.
2: Igen.
0: Ezt most te kérdezted valakitől?
2: 3-2-1.
5: Igen, a Texomtól.
4: Na?
5: Tudjuk igazából, mindig hallgatjuk.
4: Akkor mondd ki, csak mondd ki.
2: Mondd ki.
4: Jövök, megyek a világba. Cilla? Fejezd be a mondat.
5: Cilla túsz.
4: Igen. Oh my god, yes!
0: Hízottam.
2: A tesó nagyon ügyes, gyors kezdő, és a Google-t jól
0: használjuk.
2: Melyik kötök a nagyobb Metallica rajongó?
5: Hát igazából egyikünk se, és Belgiumban lakunk, szóval én fel akarom ajánlani ezt a jegyet.
0: De akkor miért veszed el más elől a lehetőséget?
4: Nem vette el, felajánlja valakinek.
0: De kinek ajánlja fel?
4: Mert ezt el akartam mondani, hogy méhészkedik. Köszönöm, akkor én a jegyet fölhasználom házon belül.
5: Pont ezt beszéltük, hogy a Cilának ajánlanám. Ne ilyen.
2: Csabi, mehetsz Metallicához.
4: Hát képzeld el, hogy én hivatalból nem fogadhatom el, mert engem aztán a korrupciós váddal anyukám ez a tégláról, téglára viszik a Cilát. Úgyhogy... De tündéri
2: vagy. De ha te nem tudsz ott lenni a koncerten, akkor igazán tényleg nem is értettem.
4: Jó, akkor figyelj, akkor ezt még egyszer nekiugrunk. Megnyerted, de nem nyerted.
2: Nem nyerted, örülünk, hogy tudod, hogy mi észkedik.
4: De nem tudtad, hogy mi észkedik.
0: Jó, úgyhogy akkor...
4: Nekifutunk még egyszer, addig meg tartsd a vonalat.
0: Akkor most
2: indítsuk
0: újra?
2: Persze, indítsuk újra.
4: A Belga kisnő nem kapja meg a jegyet.
0: Jó, akkor mindjárt kezdjük előről a három telefonát.
2: Metallica rajongókat szeretnénk, jó? Köszönjük szépen.
0: De olyanokat, akik tudnak válaszolni, és akik tudnak válaszolni Metallicával kapcsolatos kérdésekre.
4: Akik el tudnak menni a koncertre.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos, jó?
0: De legyen újabb kérdés, vagy egyszerűen, aki most harmadikként telefonál.
4: Nem, újabb kérdés, hát most a méhészkedést már belökte.
0: Hát de hogy ő megnyert, tehát van nyert.
2: Csak... Egyébként van, igen.
4: Akkor jó,
2: akkor
4: legyen
2: egy... Nem tudom.
0: Szintán egy harmadik...
2: Döntsük el! Valamit indíts el! Jó,
4: én hobbimat kell kitalálni, csak tudnám, mi a hobbim.
0: Hát lenne egy ötletem. Na, akkor zenélünk, addig kitaláljuk,
2: indulunk,
0: hogy mi legyen. Fél 10 lesz, 5 perc múlva itt a Sláger reggel.

0: ahol egyébként Ricky Martin koncertjére is lehet majd nyerni. Most emiatt ne telefonáljanak,
1: most maradjunk a rajongókat, keressük.
2: Jön a Ricky Martin.
1: Jön ő is. És hát a Sláger FM pedig ad koncertjéket. Majd arra is.
2: I wanna be there.
0: És az előbb egy nem Metallica rajongó, leiskoláztam Metallica rajongókat, mert meg tudta mondani a kérdésünkre a választ, de most akkor megyünk tovább, mert az ő jegyeit nem tudjuk, illetve ő nem tudja felszállni Belgiumból a jegyeit.
2: Nem, hanem hoztunk egy, Zoli nem fogja érteni a hallgató, mert Puki kimondta, tudna.
1: Puki mondta.
2: Szóval nem, az történt, hogy nem rajongó, nem él itthon, nem jön el a koncertre, de tudja, hogy méhészkedik.
1: Igen.
2: Evégett, ez a jegye van, most vagy elbukik és kikukázzuk, amit nem szeretnénk,
1: nem.
2: Hanem egy real Metallica rajongó legyen kedves, igen, telefonálni, hogy ő, hogy olyan ember, aki ez egyébként élvezi, és nem csak tudtam, hogy méhész,
1: igen, jó, de
2: az
1: jó.
2: Nekünk nem elég. Nem.
0: Jesus Tatum lesz a vonalban, én vagyok a méhész. Na,
1: yes.
0: Nézzük, vegyük, akkor harmadikig jussunk el, tessék Sláger reggel, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Márci vagyok, szeretnék eltani.
0: Szia Márti, szia, most te vagy az Márci, vagy Márti?
1: Merci.
0: Első. Mindegy, első. Köszi, szia.
1: Hello.
2: Aj, Márci.
0: Következő, háló, Sláger reggel.
2: Call me maybe.
4: Sziasztok, Zsolti vagyok.
0: Szia Zsolti. Szia, nagy Metallica rajongó vagy?
4: Hát, van egy 15 albumon kb.
0: Jó, és tudtad volna, menő. Hogy...
4: Nem, hogy a... biztos, hogy mindent tudok, de körülbelül a...
0: De én izgulsz, azt hallom. Tudtad volna, hogy méhész a Hetfield hobbiból?
4: Nem, én más hobbiára tudtam volna válaszolni.
0: Mit csinál még?
4: Amerikai veteránautókkal foglalkozik.
1: Azt is elfogadtuk volna, hát ez a hobbi,
0: de hát ezen túl vagyunk, meg egyébként is csak második vagy. Köszi szépen, szia!
1: Szia!
2: És who is the első, vagyis a harmadik?
0: Tessék, Slágerek.
1: Tessék, Slágereggel.
5: Jó reggel.
0: Jó reggelt.
2: Remélem, hogy egy vérbeli...
1: Ne beszélj csúgyár, hogy...
2: Figyelj csak, remélem egy vérbeli Metallica rajongó vagy.
5: Hát elég nagy is szeretném édesapámat elvinni, mert nem hiszem, hogy még egyszer el fognak jönni ide a fiúk a Budapestre, úgyhogy nagyon izgulok.
0: Tehát akkor itthon vagy Budapest, meg apukád is itthon van Budapesten. Holnap is itthon lesznek Budapesten.
5: Természetesen.
1: A keresztneved elárulod?
5: István vagyok.
1: Hello István.
0: Na figyelj István, azért te is kapsz egy, most csak egy kérdés már, jó?
2: És nagyon könnyű, a legkönnyűbb
1: kérdés. Nagyon könnyű, hát egy Metallica rajongónak.
2: Itt
5: reménykedek.
0: Ott van az abszem. Készen lép?
2: Hagyd már az abszemét.
0: Na figyelj, hány tagból áll a Metallica?
5: Hát ez egyszerű, felsorolhatom.
1: Persze, kérlek!
5: Ugye van egy dobos, kettő gitáros, és ugye Hetfield, aki énekel és gitározik is egybe.
0: És többiek nevével mi van? Csak szivatlak, ne aggódj.
2: Akkor ez négy.
0: Igen.
1: Úgy lesz az.
2: És ez, igen, az igazság.
1: Igen, most István.
0: István, haladjunk.
1: Gratulálunk, wow, viheted apukádat a koncertre, mert hogy tiétek a páros belépő a Metallica M72 World Tour június 13-i, vagyis holnapi koncertjére a Puskás Arénába.
0: Yeah!
2: Megkönnyeztük mi
1: is. Apukád nincs ott véletlenül veled?
5: Nincs, basszus, mert bocsánat, basszus, hogy nem lakunk együtt, de...
1: Nem baj, az jó, ha nem lakszok együtt, én se akarok anyámmal lakni, de a lényeg az, hogy jó, hogy viszed a koncertet.
2: Na,
5: tényleg?
2: Jó, igen, helyre került.
0: Igen, megvan.
5: Asztok!
1: Jaj, de örülünk a boldogságotoknak. Melyik a kedvenc Metallica slágered vagy albumod?
5: A sláger a Master of Puppets, Enter Sandman és a Nothing Else Matters.
1: Jó választások. És album?
5: Album, hát a Saint Anger sokan nem szeretik, de nekem az nagyon tetszett.
1: Igazi rajongó, ha beszéltek. Jaj, de örülünk, jó helyre került.
0: Szép napot István. Gondolj szeretettel a Sláger FM-re.
1: Puszi.
0: Szia.
2: Minden jó, ha jó a vége.
1: Szia,
2: jó.
0: Egy kicsi tehészülés.
1: Na, de jó, figyelj, milyen jó helyre került, tényleg. Igen. Na, ez a lényeg.
0: És a buli megy tovább.
1: Igen.
0: Ez a Sláger reggel, fél tízkor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után.
10: Ma már végre visszatért a napsütés, úgyhogy ennek örülhetünk, bár még olyan meleg nincsen, 16 fokot mérünk, de délutánra már 22-23 fokot ígérhetek, és ahogy már a hét elején is mondtam, hétvégére visszatér a 26-27 fok, aztán jövő héten, csütörtökön és pénteken pedig már igazi nyári kánikula, 32-34 fok vár majd ránk.
11: az M1-esen Hegyes Halom felé Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset történt. Még mindig mindenkit leterelnek a pályáról Győr Szent Iván csomópontjánál, ez a 112-es kilométernél található. Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt torlódtak föl több kilométeren a járművek, illetve a terelésen belül is jóval lassabb most a haladás, szóval a főváros felé számoljanak hosszabb menetidővel. Az M3-ason, ugyancsak Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között borult fel egy kamion, ezért pályazár van érvényben a 123-as kilométernél. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Iváncsánál egy személyautó a szalakorlátnak hajtott, az 52-es kilométernél továbbra is zárva a belső sáv. Budapesten még mindig erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörút nagyobb csomópontjainál. Számítsanak rá, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján mától az Árpád híd felől az M3-as kivezetője felé, tehát ott a hullámvasút mellett egy rövidebb szakaszon buszsávot jelöltek ki, hasonlóképp a 11. kerületben az Egér úton is befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig, szóval ne megszokásból vezessenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Attila-tour.
1: Attila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Vagyis most. Jó reggelt kívánunk, kedves Attila. Merre vegyük ma az útirányt? Mit mondanál?
3: Hát arra gondoltam, hogy miután ugye Mautner Zsófi gasztro kolléganőm, ha szabad így mondanom, ugye.
2: Beosztottad, mondd így nyugodtan.
3: Hát ahogy anyám, ugye anyám volt a legédesebb, mert az azt mondta a múltkor, kaptunk egy csomó ilyen fűszert, és azt mondja nekem, adod a Zsófinak, ő a szakács. Utána meg így beszélgettünk most anyámmal, melyik nap, és azt mondja, te, és a Zsófi szülei, vagy hogy mi az a foglalkozásuk. Hát mondom, és mondom, a Zsófi szülei, ők is szakácsok? Mondom, anya, hagyd már a Zsófit, nem szakács. Igen. Gasztroszakember, igen. Szakácskönyvei vannak. Tehát figyelj, úgy röhög a Zsófi, mondom, nem szakács. Diplomaták, na mindegy. Figyelj, szóval, hogy kint van a Zsófi Majorkán, és arra gondoltam, hogy akkor barongoljunk el Majorkára.
4: Jó.
3: Szakácskodni akár. De most Majorkáról azt érdemes tudni, hogy a úgynevezett Balear-sziget csoporthoz tartozik, és ide tartozik ezen kívül Menorca, Ibiza, Formentera, ezek a szigetek, ugye Ibizát gondolom te jól ismered.
4: Sajnos még nem, de szeretném már minél előbb közelebb.
3: Hát már ezt azért egy 10 éve meg kellett volna ismerned,
4: tudom, kicsi anya. De figyelj, amikor látom onnan a videókat, hogy 60-70 évesek is pörögnek, ott még
3: egyébként
4: van,
3: abszolút,
4: még ott teljesen normális.
3: És ez nem olyan rég volt, ez a 80-as évek óta egy ilyen bulisziget, és fantasztikus bulik szoktak lenni. Tehát ehhez a sziget csoporthoz tartozik Majorca. Fővárosa az Palma de Majorca, egy gyönyörű város. Egyébként nagyon szép látványosságok vannak itt. Itt van például a Szent Jakab templom, ami egy gyönyörű, és annak van egy ilyen érdekessége a nap, ahogy besüt, és ott nem tudom hány

0: Fülöp, aki kiűzi a zsidókat az Ibériai Fülszigetre, és a hatodik Fülöp akkor ő. Igen, az apukám meg Juan Carlos volt, aki meg félrement, érted? Szóval van botrány.
1: Ebben a királyi családban is vannak ilyen botrányok, nem csak az angol királyi családban?
0: Hát van egy pár botrány a királyi családban, de ilyenkor hallgatnak, ja, megmondom őszintén, sőt a norvég királyi család. Egyébként egyszer arra gondoltam, hogy fogunk csinálni egy royal perceket Cilával.
1: Jó ötlet!
0: És akkor földolgozzuk az európai királyi családok botrányait, ízét, a monakóitól kezdve mindegyiket.
2: Majd behívjuk Enikőt hozzá.
1: Igen, van de egy szuper jó újságíró csajszia, aki ezzel foglalkozik.
2: Az európai na, királyi családok sztoriát.
0: Csinálunk egy ilyen robotot, jó? Egy ilyen royal botrány Cilával.
2: Jó.
0: Abszolút. Na most, ami még nagyon érdekes, ahova érdemes elmenni, hogyha valaki Majorkán jár. Majorka azért nagyon jó hely, mert egyrészt átlátszó türkiszkék a tenger, tehát hogyha valaki nem akar várost nézni, kirándulni, ismerkedni, kulturálódni, megismerni a történelmét, mert hagyjanak engem békén, barnulni akarok, és mint a grill csirke pörögni a napon, akkor azt is megteheti. Viszont ha aktívabb programot akarsz, akkor nagyon sok látványosság van és lehetőség van a szigeten belül. Itt megjegyzem, reklámnak nincs helye, de az ibusszal érdemes menni, mert nagyon jó idegenvezetőik vannak. Én egy szuper intelligens, nagyon művelt kis asszonkával voltam, aki ismeri az egész szigetet, ott 30 éve, tehát egy olyan guide-dal menni azért érdemes. Például nagyon szép város Alcúdia, ez egy ilyen, tehát az egésznek a város kapuja, az egész bejárat egy ilyen középkorú város, de városfallal van körbevéve, nagyon szép kis város. De egyébként Szoller is nagyon szép, ez az egész Majorka, ez a Tramantuna hegységhez tartozik, így gyönyörű kilátás van, csodálatos panorámákat tudsz megnézni, például ez a Szoller, ahova érdemes elmenni. Oda az érdekessége, hogy egy egysávos út vezet föl, tehát hajnalban érdemes elmenni, mert amikor már lejövő busz, meg a fölmenő busz, meg a nem tudom, akkor már megbolondul.
2: És azt hiszem, hogy van egy Petra is, Majorkán is van Petra, tehát nem csak Jordániában van Petra, hanem van Majorkának is Petrája.
1: De Cipruson is volt, le is fotózkodtam, igen? Persze, Nisi Beach-en oda Bárt is úgy hívták, kérlek, igen, hát hogy ne?
0: Na most akkor, ha beach time, ugye a Petra mondta nekem pont most nem igen. Olyan régen, hogy neki szüksége van a nyaralásból az első két napra pihenésre. Aha. Ez a Trent Beach Majorkán, egy gyönyörű hófehér, homokos, gyönyörű kék tenger, és ez S. Trent Beach. Köszönöm. Úgy kell írni, hogyha rá akarsz keresni. Akkor nagyon szép egy ilyen cseppkő barlang rész, amit érdemes megkeresni, ez a sárkány barlangok. Ezt úgy hívják, hogy Cuves del Drac, Majorka. Ezt érdemes megnézni, de rengeteg látnivaló van. Érdemes bemenni a sziget belső részeire,
1: De gyönyörű, olyan, mint hogyha a karibi térségben lenné. Igen.
0: Úgyhogy nem akarok most így mindent felsorolni. A sziget belső részén laknak a sziget őslakói, mert ugye, ahogy a Zsófi is mondta, a halászat ugye az nem volt annyira elterjedt, inkább ugye a sertésterme, tenyésztés, olivafa, mandulatermesztés, ilyesmik, úgyhogy nagyon helyes pici városok vannak a sziget belsejében, amiket érdemes meglátogatni még, úgyhogy én azt javaslom.
2: Van? Tehát, hogy mikor célszerű?
1: Szerintem
0: nem. Hát nem, július még nem, de szerintem nem annyira forró, de nyilván jó. Meleg van, de szerintem nem annyira forró például, mint a görög sziget.
1: Igen.
0: És
1: tudjuk.
0: A növényzete is sokkal dúsabb, sokkal zöldebb Majorkának. Úgyhogy én tényleg azt merem javasolni, sose hittem ezekbe a társas utakba, de nekem például az ibuszos utakkal csak jó tapasztalatom van.
2: Köszönjük az ajánlást. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet. Mindjárt 10 óra, te jó ég, hogy elment ez a reggel is. Úgyhogy búcsúzik már a Pordán Petra.
1: Sonyi Zoltán is.
0: És öreg rádiós Cilla, én a jövő héten nem leszek.
1: Mert mész, hova mész?
0: Mert édesanyámat viszem el Ciprusra és a görög részre, úgyhogy majd utána egy beszámolót fogok tartani, de utána azt követő héten meg ti nem lesztek.
2: És ti lesztek Zsófival.
0: Nagyon fogtok
2: járni. Non-stop.
0: Úgyhogy
2: egyszer csak
0: újra
1: összefutunk újra.
0: Újra itt a rádióban. Szép hétvégét mindenkinek, puszi!
3: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladópénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
12: Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Köszönjük.
15: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
16: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
17: A reklám után.

0: Súlyos áramütés érte egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Veszprémben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Beindul az élet a Honvédség Veszprém vármegyei gyakorló terein. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Veszprémben is feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nébih. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Veszprém, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Tolna vármegyében szűnik meg. Hat vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítani, főleg Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykúti környékén. A Honvédség arra figyelmeztet, hogy a kijelölt gyakorló területekre a kiképzések idején tilos és életveszélyes belépni. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Már építik a színpadot a gyárkertben. Jövő pénteken, június 19-én a Kispál és a Borzal startol az idei gyárkertes szezon, de a színpadot már most ácsolják. Erről a Veszprém Városfejlesztés Innováció Facebook oldal osztott meg több képet is, és a Vehír számolt be róla. Az idei lesz a gyárkert negyedik szezonja, miután 2023-ban az LKF program egyik legsikeresebb kezdeményezéseként a régi bútorgyár területét a város átalakította fesztivál helyszínné.
1: Köszönjük szépen a híreket. Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye, ahogy azt már korábban Somogyi Zoli kollégám is mondta, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán történt korábban két nagyon súlyos baleset. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban még mindig leterelik a forgalmat a pályáról. A Budapest felé vezető oldalon pedig Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul a haladás. Az M6-os autópályán is történt egy baleset a Pécs felé vezető oldalon Iváncsánál, egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot. A fővárosban azonban ma is megugrottuk a reggeli csúcsot, most már egészen jól lehet közlekedni, viszont arra figyeljünk, hogy Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt javítják a burkolatot, a 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lömölde téren a Király utca felé a vízvezetéket javítják, ezért mindkét helyen útszűkület fogadja az autósokat, de dolgoznak a 4. kerület kerületben a Homoktövis utcában és a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkület van, ugyancsak vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a Sláger napközben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy a következő dal, ami koncertjegyeket ér, egy Sting dal lesz. Most azonban egy John Newman dal szól, a Love Me Again.

One Direction egyik korábbi oszlopa Neil Horan énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Heaven című dala, mi pedig készülünk a hétvégére, mert bizony ezen a hétvégén is nagyon sok izgalom és program vár bennünket, városszerte, országszerte, ugye itt a június, ez a hónap pedig nem csak arról nevezetes, hogy végre kitör a vakáció, hanem arról is, hogy virágba borulnak a levendula kertek. Hogyha szeretnének elveszni a levendula illatban, akkor érdemes ezen a hétvégén ellátogatni Ráckevére, hiszen szombaton és vasárnap családi túrákat szerveznek a levendulás. Miközben a szülők stresszmentesen, mert ugye a levendula illata megnyugtat, élvezik a levendula szüretelést, addig a kicsik jobbnál jobb gyerekprogramokon vehetnek részt, úgyhogy őket is lefoglalják majd. Lesz itt csillámtetoválás, ugrálóvár, de ki lehet próbálni a lovaglást vagy az íjászkodást, és hát olyan ügyesség és logikai feladatokban is próbára tehetik magukat, mint a patkódobálás vagy éppen a kerti améba, de vár itt rájuk egy mini játszótér is szombat este, pedig még koncertek is lesznek, érkezik például az első szadai írkocsma zenekar, és egy kis jig hangulattal csábítanak bennünket táncba, szóval mindez a ráckevei levendula kertben. Itt a Sláger FM-en pedig, hát levendula illattal ugye nem tudok szolgálni, de stresszűző dalokkal. Igen, Paul Abdul érkezik, és Straight Up. No.

0: Én kérek elnézést. Olivia Dean dalos volt, ez volt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en, és azért kérek elnézést, mert amikor ezt a dalt hallja az ember, akkor nagyon nehéz a munkára összpontosítani, úgyhogy bocs, hogy kizökkentettük önöket. Viszont kizökkentenek bennünket a legnagyobb kedvenceink, a legnagyobb sztárok, a legnagyobb zenei ikonok dalai is a munkából, mert hogy folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és ugye tudják a szabályokat, hogyha hallják a felhívást, és meghallják például a Scorpions, One Republic, Sting, vagy éppen a Duran Duran egyik slágerét, akkor azonnal ide kell csörögni, a harmadik telefonáló pedig, ha tud, két egyszerű kérdésre választ adni. Már léphet is a ruhás szekrényéhez, és kiválaszthatja a legkényelmesebb, legszuperebb bulizós öltözéket, és mehet a koncertre. 0630303095 ez a telefonszámunk. Most pedig megyünk tovább az infoblokkunkkal, utána pedig George Ezra énekel nekünk. Anyone for You című dalát hozom.
1: Műsorajánló.
2: Hello, Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
4: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
4: Az első refrén már megvan.
2: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem Mauter Zsófival.
0: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
13: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
14: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
15: Kia. Movement that inspires.
16: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Csodálatos napsütés fogad bennünket. Odakint bárányfelhők vannak csupán fölöttünk az égen, de az előrejelzésekből azt tűnik ki, hogy ezek a felhők esőt nem tartogatnak számunkra. 23-24 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérsékleti érték a napközben, illetve élénk lesz a légmozgás, tehát ma nem lesz hőség, és elkerül minket a kánikula hétvégén is, szombaton is, vasárnap is 26-27 fok körül alakul a maximum, és marad továbbra is a szeles idő, ráadásul hétvégén egy-egy futózápor zivatar is frissíthet minket. Jönnek az utak hírei. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítás miatt, ezért a 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik. Egyik sem érinti a Szent László utca és az Erzsébet temető megállót. Baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca közelében. Itt lelassult a haladás, és erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt zárták le. A tizedik kerületben pedig a Fehér úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után tart az átépítés, úgyhogy itt a középső sávot találjuk lezárva, de napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van. Itt is tart a csatorna karbantartás. A 11. kerületben pedig a Sáfrány utcában, a Hernád utca közelében javítják a csatornát. Ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
16: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Rátlánsz itt a Sláger FM-en, és 6 perccel járunk 11 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Zsupasági. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk az FM dalát, megtalállak még, zárja az óra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Új út erővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Erbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban. Most csak 259 forint. Mindig Aldi.
10: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: A reklám után
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 8-an haltak meg az M1-esen a ma hajnali balesetben. Átvilágítás indul az Eximnél, a Hepánál és a Hippánál is. Lezárások lesznek a Metallica koncert miatt a Puskás Arénánál. Már is mondom, hol kell figyelni, 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a ma hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben. Összesen 8-an vesztették életüket, mindannyian férfiak, mondta a Sláger FM-nek. Cagányi Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
13: 4 óra 30 perc körül érkezett egy bejelentés a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába, hogy az M1-esen egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött. A jármű ezt követően kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínén életét vesztette. Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométer szelvénynél egy moldáv hatósági jelzésű kisbusz nekiütközött egy előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. Kisbuszban összesen 9-en utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2-en pedig megsérültek.
12: Közben Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kér az autópálya terelés okozta közlekedés biztonsági helyzetről a hajnali baleset miatt. Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul az Exim Magyarország, a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél. Az átvilágítás célja, hogy az intézmények hatékonyabban, átláthatóbban és eredményesebben szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. A vizsgálatban független külső szakértők és jogi tanácsadók is részt vesznek. Az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződés állományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy elektromos személyautó tegnap Budapest 13. kerületében, a Zsinór utcában, közölte a katasztrófavédelem. A lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el, majd az autót egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték. A tűzben senki sem sérült meg. A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy személyautóban érdemes tűzoltókészüléket tartani, de azt megfelelően kell rögzíteni és olyan helyre kell tenni, ahonnan gyorsan elérhető. Közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani szombaton a Puskás Aréna környékén a Metallica koncertjei miatt. A BKK tájékoztatása szerint 17 órától várhatóan 23 óráig lesznek korlátozások a stadion térségében. A közlekedési központ azt kéri, hogy a koncertekre érkezők elsősorban közösségi közlekedést használjanak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos a megszokottnál sűrűbben közlekedik. Különleges régi tűzoltó eszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófavédelem Központi Múzeum a Kőbányán, a Múzeumok Éjszakáján. A Tűzoltó Múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, járműbemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. Ma sok napsütésre számíthatunk a vételkörzetünkben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadékot nem ígértek már a meteorológusok. Sokfelé lesz viszont továbbra is élénk, erős az északnyugati szél, ami sokaknál fejfájást is okozhat. Délután 20-23 fok lesz a maximum.
14: Ági, köszönjük szépen a híreket. Jönnek a friss infók az utakról. Az M1-es autópályán továbbra is hatalmas a torlódás, a hajnali baleset miatt még mindig leterelik a forgalmat a pályáról, hogy a Győr elkerülő szakaszán történt a baj. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat a pályára. A Budapest felé vezető oldalon pedig Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül az autók. Sajnos Budapesten is történt baleset a Ferdinánd hídon, a Podmanicki utca közelében, úgyhogy itt is számítsanak torlódásra. A negyedik kerületben pedig az Aradi utcában, a Szinyei Merse Pál utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé vízvezetéket javítanak, ezért itt útszűkület lassítja a haladást. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható csak, de ma éjszaka teljes szélességében lezárják majd a Budafoki utat, és félpályás út lezárás fogad bennünket a 22. kerületben, a Rózsakert utcában és a Rákóczi út közelében, mert itt a burkolatot javítják. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: De akkor is telefonáljanak, hogyha meghallják a felhívást, a koncertélmények nyara ugyanis folytatódik itt a Sláger FM-en. Én Kiskata vagyok és Ed Sheeran dalát hozom, a Shivers érkezik, előtte azonban Harry Styles indítja az óránkat, az American Girls.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Taylor Swift dala forgott, ez volt a The Fate of Ophelia, és Taylor Swift egy újabb dala lett filmzene. A napokban tartották a Toy Story 5. epizódjának premierjét, a filmben pedig Taylor Swift egyik dalát is hallhatjuk. Itt a Sláger FM-en pedig ünnepeljük a szecessziót. Ugye 2 nappal ezelőtt, június 10-én ünnepeltük a szecesszió világnapját, de hát ehhez kapcsolódóan egész héten remek programokon vehetünk részt, és hát a csúcspont nyilvánvalóan a hétvége lesz, amikor is például a kőbányai helytörténeti gyűjteményben is várnak bennünket egy szecessziós kavalkáddal. Kőbánya gazdag szecessziós örökségét ünneplik ezen a szombaton családias hangulatban, művészettel, zenével és játékokkal minden korosztály számára. Lesz alkotósarok, buborékkert, a kicsiknek légvárde, henna festéssel és hajfonósarokkal is készülnek mindez. Kőbányán a Helytörténeti Múzeum udvarán, a programok pedig természetesen ingyenesek, úgyhogy itt is lazíthatunk egy jó út holnap, miközben megismerkedhetünk ezzel a csodálatos művészeti irányzattal. Na de itt a Sláger FM-en már futunk is tovább Király Viktorral együtt, Run című dalát hallgatjuk meg, előtte azonban Chris Rea dala szól, A Road to Hell.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Shawn Mendes dala szólt itt a Sláger FM-en, aki tavaly nyáron ugye föllépett a szigeten is, sőt, a születésnapját is Magyarországon ünnepelte, egyeken bulizott a barátaival. Hát, a tavalyi esztendő egyébként is tele volt fantasztikus koncertekkel. Mondjuk idén sem panaszkodhatunk, nagyon színes a felhozattal. Holnap például Metallica koncert, jövő héten csütörtökön Sting, szombaton Scorpions, aztán One Republic, Duran Duran, Lenny Kravitz koncert is lesz, mi pedig minden buliba szeretnénk elvinni a Sláger FM hallgatókat, úgyhogy tartsanak velünk és legyen kéznél a telefon. Most viszont megnézzük, mit tartogat számunkra a hétvége időjárása és az utakon is szétnézünk, utána pedig jön Lloyd Dala, a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Akáció!
4: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
1: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Válts prémium elektromos közlekedés. Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
1: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után...
0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője Veszprémben, viszont még csak 19 fok van. Azonban felhő alig van fölöttünk, az égen gyönyörűen süt a nap, és ez így lesz egész nap. Az éjszakai órákban lehet majd szemerkélő esőre számítani, de holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, bár akkor napközben is jöhet egy-egy futó zápor zivatar. Mára erősen szeles időt és maximum 23-24 fokot ígértek a meteorológusok. A szél holnap is kitart, de emelkedik a hőmérséklet, 26-27 fokot várhatunk. Szétnézünk a fővárosi utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton kifelé a Sasadi út előtt, úgyhogy itt ezért kell számítani torlódásra. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműépítés miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. A Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján pedig buszsávot jelölnek ki az Árpád hét felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület az Egér úton befelé a Balatoni úttól Péterhegyi útig. Erre a változásra nagyon figyeljenek. Szakaszos útszűkületre készülhetünk a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert itt javítják a csatornát. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Itt a középső sávot zárták le, és lezárták szintén a 10. kerületben a Sörgyár utcát is, a Bodza utca és a Kada utca között, mert javítják a gázvezetéket. A Rákoskert-Sogár úton pedig a Rázsfoly utcánál félpályás az út, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat!
9: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A világ legkörnyezettudatosabb zenekara, a Coldplay muzsikált nekünk, ez volt High Power című daluk, és mindjárt déli 12 lassan lehet készülni az ebédre. Előre is jó étvágyat kívánok önöknek, én most egy jó kis cukkinis risottót ennék szívem szerint. Lehet, hogy holnap főzök is. Egyébként a konyhában ügyködők is kapnak segítséget a Sláger FM-en, hiszen vasárnaponként érkezik Mautner Zsófi. Kóstoljuk meg című műsorát mindenképpen érdemes meghallgatni, de érdemes meghallgatni a híreket is. Azonnal jönnek a friss infók, de előtte még Freddy énekel. Tőle szól a Mary Jo.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Jelentést kér a miniszterelnök az M1-es tereléseiről a pénteki tömegbaleset után. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Azonnali jelentést kér a miniszterelnök az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről, miután péntek hajnalban két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Győr közelében. A rendőrség közlése szerint a balesetekben összesen 8 ember halt meg. Először egy tehergépkocsi ütközött munkagépnek a 114-es kilométernél, majd a jármű kigyulladt, vezetője életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiment egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban 9-en utaztak, közülük 7-en a helyszínen meghaltak, 2-en megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz volt érintett a balesetekben. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának tájékoztatása szerint a nyomozók június elején csaptak le a feltételezett dílerre, akit azzal gyanúsítanak, hogy Veszprém külterületén a Csatárhegyen árusított drogokat ismerősei körében. A házkutatások során amfetamint, marihuánát és több mint 12 kg has is találtak. A hatóságok szerint a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke meghaladja a 70 millió forintot. A férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását. Sikeres újraélesztést hajtottak végre az Ajkai mentőállomás udvarán egy idős nőn, akinek állapota hirtelen vált életveszélyessé. Az asszonyt hozzátartozói vitték a mentőállomásra, ám érkezéskor már nem mutatott életjeleket. A szolgálatban lévő mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a helyszínre érkező további szakemberek emelt szintű ellátást biztosítottak számára. Az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszaállítani a beteg keringését. Az idős nőt állapotának stabilizálása után légzéstámogatás mellett szállították kórházba. A Balatonpláza után újabb üzletet nyitott a Frey kávézó lánc Veszprémben. A Stop Shop területén az Interspar épületének sarkában korábban is egy kávézó működött. A Monoklinak viszont az átalakítások miatt be kellett zárnia, új szerződést pedig nem kötött velük a tulajdonos. Az átalakított üzlethelyiségben most egy újabb kávézó rendezkedett be. Az országos, sőt nemzetközi hálózattal bíró Frey kávézó nyitotta meg új üzletét, írja a Vehír. A balatonlellei bujdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogyvár megye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat három tagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleányka bora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. A Vibesz Fesztivált június 19-én és 20-án rendezik meg, immár harmadik alkalommal a városban. Az esemény egy kisebb, ingyenes programból nőtte ki magát kétnapos fesztivállá, amelyen négy színpad és több mint 20 fellépő várja a látogatókat. A szervezőcsapat gerincét a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium diákjai adják, akik hónapok óta dolgoznak a rendezvény előkészítésén. A több mint 30 millió forintos költségvetésű fesztivál szervezése mellett az érettségire is készülnek.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul a főváros forgalma. Történt egy baleset a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci útnál, úgyhogy itt lelassult a haladás. De készüljünk arra is, hogy a negyedik kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkület van, mert itt javítják a vízvezetéket. Ma a napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van csatorna karbantartás miatt. A 11. kerületben a Sáfrány utcában a Herend utca közelében a csatornát javítják, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, és lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcában a félút pályát a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot. A 4-es számú főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás útlezárás mellett végzik. A 11-es számú főúton pedig Esztergom átkelési szakaszán a 60-as és 62-es kilométer között folyik építési munka. Itt ezért van útszűkület. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És
2: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 12 óra után járunk 5 perccel, és végre itt az ebédszünet, lehet egy jót falatozni, ehhez jó étvágyat kívánok önöknek is. Hozom George Michael dalát, a Freedom szól, de előtte Adam Lambert-tel indul az óránk, az If I Had You érkezik, tőle én pedig Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig így ebédidőben Lionel Richie énekelt nekünk, olyan jó néha elmerülni egy kicsit a múltban, bár ez a dal csak 1983-ig repített vissza bennünket, a hétvégén sokkal, de sokkal régebbre is visszarepülhetünk, hiszen jön a Régészet napja rendezvénysorozat. Mától egészen vasárnapig országszerte remek programokon vehetünk részt. Szászhalombattán például mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a régészeti parkba, hiszen itt szombaton folyamatosak lesznek a programok. Megismerkedhetünk például a fejedelmi temetkezések tárgyaival, ugye az ért szászhalombattai halomsírmezőn megfigyelhető temetkezések közül már a méretükkel is kitűnnek egyes nagyobb, magasabb halmok. Régészeti feltárások pedig igazolták, hogy ezek épített sírkamrákat rejtenek. Hogy az itteni feltárások során milyen titkok, rejtélyek kerültek elő, azt tudhatjuk meg egy kísérleti régészeti bemutatón, de lesz itt mikroszkópos leletvizsgálat, őskori lepénysütés bronzkori kemencében, kipróbálhatjuk a patics készítést, és lesz itt még egy vezetett túra is a bronzkori földvárhoz, szóval a Szászhalombattai Régészeti Park is nagyon készül erre a programra. Bízom benne, hogy itt is találkozunk, itt a Sláger FM-en pedig, miközben Stingre várunk, ugye az ő egyik dala hozhat páros koncertjegyet egy szemfüles Sláger FM hallgatónak, addig énekel nekünk Robbie Williams, tőle szól már is a Candy, előtte viszont a Kowalski meg a Vegától jön, amit mondjak még.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Cher énekelt nekünk Strong Enough című dala szólt. Az énekesnő nemrég ünnepelte a 80. születésnapját, és egyszer már ő is koncertezett Budapesten 2004-ben, de jó lenne, hogyha visszatérne. Az ő koncertjére is tuti elvinnénk a Sláger FM hallgatókat. Tart a koncertélmények nyarait a Sláger FM-en egész nyáron. Most annyit segítek, hogy a következő koncert, amire bezsebelhetik páros belépőjegyüket, az Sting koncertje lesz, tehát egy Sting dalt kell majd elcsípni. Most azonban jön infoblokkunk, utána pedig Raven Lane énekelnek.

0: De mielőtt teljes hosszában meghallgatnánk ezt a slágert, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Visszafogott ugyan a felmelegedés, de most is gyönyörűen süt odakint a nap, 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, Veszprémben pedig már 20 fok van, így a délutáni órákban sem jön eső az előrejelzések szerint, ma csupán az észak-keleti ország részben élők számíthatnak csapadékra. Szombaton, vasárnap azonban bennünket is frissíthet egy nyári zápor, és még megkímél bennünket a kánikula, mert holnap-holnap után is csak 26-27 fok lesz, jövő hétvégén azonban már akár 35-37 fokot is mutathatnak a hőmérőink. Jön a segítség az úton lévőknek, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán még a korahajnali órákban Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. A 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom, jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé pedig egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál a terelés előtt több kilométeren feltorlódtak a járművek, illetve magában a terelésben is jelentős lassulás tapasztalható, úgyhogy legyenek nagyon türelmesek. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 61-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt 3 kilométeres a torlódás. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemeretelep vasútállomás közelében, illetve helyszínelnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé az Andrássy út előtt, és kisebb torlódást okoz az is, hogy az Árpád úton Újpesten a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható csak burkolatjavítás miatt. A Homoktövis utcában pedig a külső Szilágyi út felé az iskolánál a vízvezetéket javítják itt, ezért van útszűkület. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sean Kingston dal a Beautiful Girls forgott itt a Sláger FM-en, 7 perccel járunk délután egy előtt, úgyhogy jöhet az ebéd utáni desztert, mondjuk túrós palacsinta sok-sok mazsolával, zenei desztertként azonban még zsuposági hírei előtt a Magna Cum Laude dal szól a fesztivál szezon nyitányaként a Színház újra.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.prémiumhotelpanoráma.hu.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csakifutár.com.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Soron kívüli vizsgálat indul az M1-es tragédia után. Újabb buszsávok létesülnek Budapesten, és lezárják a Népszínház utca egy szakaszát szombaton. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán ma hajnalban történt halálos baleset után. A miniszter azt írta, hogy a vizsgálatot a miniszterelnöki elrendelés alapján indította el, különös tekintettel az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott forgalomelterelésekre. A koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki felelősségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel. Ez a cég készíti a jelentést is. Az MKIF közölte, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a Magyar Közúttal, és minden szükséges információt átadott a vizsgálathoz. Vitézi Dávid részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. Új buszsávok segítik mától a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el az úti céljukhoz. A 14. kerületben az Egér úton is új buszsávot alakítanak ki a Karélyos utca és a Péterhegyi út között a belváros irányába. Ez főként a reggeli csúcsforgalomban csökkentheti a buszok menetidejét. Rendezvény miatt lezárják szombaton a Népszínház utca egy szakaszát a 8. kerületben. A BKK tájékoztatása szerint a korlátozás a Csokonai utca és a József körút közötti részt érinti, ezért a 99-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik majd. A Csokonai utcát a Rákóczi út felé egyirányúsítják. A lezárás idején a 99-es busz a 2. János Pál pápa tér és a Blaha Lujza tér között a Luther utca és a Rákóczi út felé kerül. A Blaha Lujza térről Pest Erzsébet irányába induló járatra, a Rákóczi úton a 7-es busz keleti pályaudvar felé tartó Blaha Lujza tér megállójában lehet felszállni. A gombelemek lenyelésének súlyos veszélyére figyelmezteti a szülőket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A kórház közlése szerint egy héten belül 4 gyermek került be hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egyik gyermek állapota olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. Az intézet szerint a gombelem különösen veszélyes, mert ha a nyelőcsőben akad el, akár már rövid idő alatt súlyos, életveszélyes károsodást okozhat. Holnap kezdődik Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója. A Círóka Bábszínház tájékoztatása szerint a rendezvényt június 13-a és 18-a között tartják meg. A programban 27 társulat 31 előadása szerepel. A találkozó idén 35 éves, és a fellépők mellett hazai, valamint határon túli bábszínházi szakemberek, kritikusok, egyetemi hallgatók és pályakezdő alkotók is részt vesznek rajta. A programban a klasszikus és a modern, kísérleti bábszínházi előadások is helyet kapnak. A 4 év alatti gyerekeknek szóló daraboktól egészen a felnőtteknek készülő produkciókig. A mai maximum hőmérséklet 22-23 fok körül tetőzik majd, ezt lassan el is érjük. Sok napsütést ígértek vételkörzetünkben a meteorológusok, illetve felhős lesz az ég, és az északnyugati szél ma is erős, viharos is lehet, amit csökkenthet a komfortérzetünkön.
12: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatnak az útrakelők. Tart a helyszínen és a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, az Andrássy út előtt, ahol korábban történt egy baleset, és szintén baleset lassítja a haladást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Szemeretelep vasútállomás közelében. Városon kívül pedig az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztegel, a 61-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt már majdnem 4 km a torlódás. Az M1-esen pedig még hajnalban volt 2 baleset Győr elkerülő szakaszán, a 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom, számítsanak igen lassú haladásra. Vissza a fővárosba, mától buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Erre a változásra mindenképpen figyeljenek, de dolgoznak a 10. kerületben a Sörgyár utcában is, a gázvezetéket javítják, úgyhogy ezt az útszakaszt is lezárták, a Bodza utca és a Kada utca között. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és egész nyáron olyan koncertekre szeretnénk elvinni hallgatóinkat, amelyekre máshogy nem nagyon lehet már jegyet szerezni. Most azonban indul az óránk a DNC dalával, forog a Cake by the Ocean, én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózást!

Teddy Swimstől szólt a Lose Control itt a Sláger FM-en, a dal szerzőjét pedig Julian Bunettát a napokban a nem előadó dalszerző ikon díjjal tüntették ki. Egyébként nem csak Teddy Swims Lose Control című dala, de Gracie Abrams That's So True-ja, vagy éppen Sabrina Carpenter Espresso-ja is neki köszönhető, úgyhogy igazi toplistás dalok szerzője ő. Én pedig egy igazi slágerlistás programot szeretnék ajánlani egész nyárra a gyerkőcöknek. Hamarosan kitör a vakáció, és a kicsik, amíg tart a nyári szünet, vasárnaponként birtokba vehetik majd a Hajógyári szigetet, ahol megnyitja kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi különböző látványos élményelemmel 12 vasárnapon át ejti ámulatba a gyerekeket. Az ingyenes sport és játékparkban a természetközeli aktív élményeké a főszerep. Van itt óriás sakk, biliárd, foci, trambulin, kézműves kuckó, sőt egy különleges céllövölde is, valamint multifunkcionális sportpálya. Ráadásul profi animátorok is gondoskodnak arról, hogy a lelkesedés és a hangulat egy pillanatra se csökkenjen. Szóval jövő vasárnaptól egészen szeptember 27-ig vasárnaponként irány a Hajógyári sziget. Most pedig irány időgépünk, pont 40 évvel ezelőttre utazunk vissza John Farnham dalával. Jön a Your Voice!

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ariana Grande-dől szólt, ez volt a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en, és hát azt gondolhatnánk, hogy Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata tökéletesen, rendben, harmonikusan működik, de képzeljék, a napokban kiderült, hogy már hónapokkal ezelőtt szakított a sztárpár, a legnagyobb csendben barátságban váltak el egymástól, mert rájöttek, hogy az ő kapcsolatuk valójában barátságként tud csak jól működni. Hát akkor legyenek mindketten külön boldogok. Itt a Sláger FM-en pedig infoblokkunk után már is Chaperone énekel nekünk, aki néhány napja szerződött le reklámarcként egy kozmetikai céghez. Pink Pony Club című dala forog majd.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agy fagyást kapok.
4: Te is!
5: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
4: Úgy van.
5: Gyuri!
2: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
5: És Kovács Áronnal.
2: Pénteken 4-kor találkozunk.
6: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Igen, az autóban is.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
13: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
14: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy kicsit melegedni kezd az idő a hétvégén, de vasárnap egy újabb hidegfront érkezik, és megint csak megállítja a nyarat. Hétvégén egyébként több felé lehet számítani záporok, zivatarok érkezésére. Ma leginkább csak az észak-keleti ország részben élőknek kell esernyőt nyitniuk. Délutára 22-23 fokot ígértek, Budapesten jelenleg legalábbis a Sláger FM hőmérője szerint 23 fok van, Veszprémben pedig 20 fokot mérhetünk, ráadásul fújdogál a szél is. A szél hétvégén is élénk lesz, de délutánonként akár 26 27-27 fok is lehet, viszont hétfőre megint csak visszaesik egy kicsit a napközbeni felmelegedés. A fővárosban egy meghibásodott gépjármű veszteg el az Üllői út külső szakaszán, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében a vasúti átjáróban, és történt egy baleset is a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében, viszont jó hír, hogy megnyitották a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál. Készüljünk azonban arra, hogy ma este 5 órától szombat reggel 6-ig lezárják a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt, és ma várhatóan este 7:30-tól lezárják a Dózsa-György utat és a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Jön ugyanis a mozgás éjszakája, aminek része a kerékpáros vonulás, ami miatt időszakosan és szakaszosan lezárják majd a máról holnapra virradó éjjel a Hősök terétől az Andrássy út, Oktogon, Nagykörút, Margit híd, Margit sziget, Árpád híd, Népfürdő utca, Pesti alsórakpart, közraktár, Boráros tér, Petőfi híd, Budai alsórakpart, Bem József tér, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsórakpart, Dráva utca, Dózsa-György út útvonalat. Remélem sikerült megjegyezni. Jó utat!
4: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Egy dal, ami a Her című musicalben mindenkinek ismerős. Ez volt a Milk & Sugar átdolgozásában a Let the Sunshine In, itt a Sláger FM-en. És már is jönnek a friss információk, hiszen alig 7 percünk maradt ebből az órából, de 2 óra után is folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, úgyhogy ne fáradjanak, legyenek résen. Mi pedig még a hírek előtt meghallgatjuk Presser Gábor dalát, Szólárostás szög.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
0: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után!

0: Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Veszprémben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Beindul az élet a Honvédség Veszprém vármegyei gyakorló terein. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Veszprémben is feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nébih. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Veszprém, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Tolna vármegyében szűnik meg. Hat vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítani, főleg Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykúti környékén. A Honvédség arra figyelmeztet, hogy a kijelölt gyakorló területekre a kiképzések idején tilos és életveszélyes belépni. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Már építik a színpadot a gyárkertben. Jövő pénteken, június 19-én a Kispál és a Borzal startol az idei gyárkertes szezon, de a színpadot már most ácsolják. Erről a Veszprém Városfejlesztés Innováció Facebook oldal osztott meg több képet is, és a Vehír számolt be róla. Az idei lesz a gyárkert negyedik szezonja, miután 2023-ban az LKF program egyik legsikeresebb kezdeményezéseként a régi bútorgyár területét a város átalakította fesztivál helyszínné.
1: Köszönet a hírekért. Jönnek a közlekedési infók. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Szemeretelep vasútállomás közelében, illetve az Üllői út külső szakaszán a Ferihegyi repülőtérre vezető útnál egy meghibásodott gépjármű veszteg el a vasúti átjáró közelében és lassítja a haladást. A 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál a külső sávban lezárva az Orci tér felé, mert csatornát javítanak, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt. A Sáfrány utcában is dolgoznak, a Herend utca közelében javítják a csatornát, úgyhogy itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között zárták le gázvezetékjavítás miatt, a Fehér úton pedig tart az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávot találjuk lezárva. A Budafoki úton pedig a Rákóczi hídnál a vasúti hidat újítják fel, irányonként egy sáv járható, éjszaka pedig teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Jó utat kívánok, balesetmentes közlekedést.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sok mosolyjal telő pénteki munkaidőt kívánok Önöknek, a mosolyhoz pedig mi is igyekszünk hozzájárulni, például koncertbelépőjegyekkel. Lola Young érkezik már is a Messzi című dalával, de előtte Mark Ember indítja az óránkat. Szóval Closer to Me, én pedig Kiskata vagyok. Slágerkult!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Maroon 5 muzsikált nekünk. Ez volt Heroin című újdonságuk, amely a tavaly megjelent albumukon is hallható. A banda története még 1994-ben kezdődött, mégpedig egy általános iskolai folyosón, hát azóta rendesen kinőtték magukat. No de most itt a Sláger FM-en fejest ugrunk a rózsa illatba, hiszen ezen a hétvégén Alsópetényben a Rózsavilág egy egészen különleges programmal csalogat bennünket. A júniusi rózsavarázson rózsakép készítő workshopon vehetünk részt Oszter Alexandrával. A színművész ezúttal alkotóként hív bennünket közös munkára. Az alkotás mellé pedig még egy kis kóstolót is kapunk a rózsából, hiszen egy egyedülálló szarvasgombával és rózsával ízesített desszertet falatozhatunk, de lesz vezetett séta a pompázó rózsakertben, és hát akik szeretnek művészi fotókat vagy esetleg művészi szelfiket készíteni a rózsamezében önmagukról, másokról, vagy egyszerűen csak fotóznák a virágokat, azok ürítsék le a memóriakártyát, mert itt aztán lesz fotótéma is. Mindez tehát a Rózsavilágban, Alsópetényben most szombaton. Itt a Sláger FM-en pedig egy zenei virágszál érkezik, aki fénykorában csak ugyan olyan királynői volt, mint egy rózsa. Whitney Houston énekel, tőle szól a How Will I Know.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt Anastasia dala, Left Outside Alone. Az ebéd utáni kávé vagy desszert mellé pedig egy kis zenei csemegét hoztam önöknek. Pink Panthers dalát fogjuk meghallgatni. A fiatal énekesnő a 2020-as évek egyik legkülönlegesebb alkotója és előadója, nem igazán tiszteli a műfai határokat, úgyhogy szívesen mos össze akár egy dalon belül is több zenei műfajt, és hát nemrég megjelent egy 3 CD-ből álló gyűjteménye, amin összesen 31 track található, és valahogy minden dal külön világban repít bennünket. Olyan sztárokkal dolgozott egyébként együtt a dalszerzőként is magának nevet szerző Pink Panthers, mint Kylie Minogue, Raven Lainey, Basement Jacks, vagy éppen Zara Larsson, akivel közösen készítették a Stateside című dalt. Ezt szól hamarosan itt a Sláger FM-en, de most megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ma napközben a meteorológusok előrejelzései szerint nem várható eső, csupán az ország északkeleti felét áztatják záporok, zivatarok. Éjszaka azonban nálunk is eshet, sőt szombatra és vasárnapra is ígérnek futó nyári záport a meteorológusok. Nem lesz kánikula a következő napokban. Ma a legfeljebb 22-24 fok várható. Itt a fővárosban egyébként most 24 fok van, holnapra és holnap utánra pedig 26-27 fokot ígérnek, de készüljünk lelkileg, mert jövő hétvégén már kánikula lesz, akkor akár 36-37 fokot is mutathatnak a hőmérőink. Jön a segítség az úton lévőknek, kezd alakulni a délutáni csúcs, ráadásul nehezíti az autósok dolgát, hogy lezárták a 19. kerületben az Udvarhely utcát a Déva utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. A 19-es és a 49-es villamos helyett pedig jelenleg Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között baleset miatt pótlóbusz jár. A 61-es villamos a Móri Zsigmond körtérnél a Villányi úton áll meg. Jelentős a torlódás az Alagútban és a Fő utcában is, a Clark Ádám tér előtt, erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Gyalja úton. A budai és pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, de sokan hajtanak a Károly körúton is az Asztória felé. Az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert itt javítják a gázvezetéket. Újpesten pedig az Árpád úton, a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt a burkolatot javítják. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítás zajlik. A 13. kerületben pedig a Madarász Viktor utcában, a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között van útlezárás, mert tart a felújítás. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Minden, amit szeretünk.

0: Ez.
1: Hello, it's Dus Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos.

Hiába kér minket rá, nem engedi Luis Capaldi, hogy megfeledkezzünk róla. Ez volt Forget Me című dala itt a Sláger FM-en. A Skót zenész egyébként fölcsapott reklámhangnak, az egyik sportszergyártó cég őt kérte meg, hogy narrálja a foci VB-s filmjüket. Úgyhogy Luis Capaldi mostantól kollega. Itt a Sláger FM-en pedig jön Zsupas Ági a friss információkkal hamarosan, hiszen 10 perc múlva 3 óra lesz, de előtte az emberek dala szól, a Süt a nap.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Elalvás okozhatta mindkét M1-es balesetet. Június 19-től kötelező lesz az elállási gomb az online szerződéseknél, és megállt az albérletek drágulása. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A rendőrség szerint elalvás okozhatta mindkét ma hajnali súlyos balesetet az M1-es autópályán. A Gyarmoson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az első baleset 4 óra 30 perc körül történt, amikor egy török sofőr által vezetett teherautó a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött, majd kigyulladt. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később 5 óra 15 perc körül, mintegy 1600 méterrel távolabb egy moldáv kisbusz neki ütközött egy ukrán jármű szerelvény hátuljának. A kisbuszban utazó közül 7 férfi meghalt, 2 embert kórházba vittek. A mentés és a helyszínelés véget ért, az autópályán újra megindult a forgalom, a balesetek körülményeit büntető eljárásban vizsgálják. Június 19-én hatályba lép az az új uniós fogyasztóvédelmi szabályozás, amely kötelezővé teszi az úgynevezett elállási gombot az online szerződéseknél. A Magyar Lapkiadók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szabály a digitális és nyomtatott sajtótermékeket előfizetéses rendszerben értékesítő lapkiadókat és tartalomszolgáltatókat is érinti. A vállalatoknak könnyen elérhető elállási funkciót kell biztosítaniuk a fogyasztóknak, függetlenül attól, mekkora vállalkozásról van szó. Az Egyesület szakmai útmutatót készített tagjainak, hogy segítse a felkészülést. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, közölte a KSH az ingatlan.com. Gaz.com lakbérindexe alapján. Eszerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik, országosan 5,6, a fővárosban 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik benne az utazás tervezés és a nemzetközi jegyvásárlás, írta a HVG. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az app újra gondolása hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető. Egyszerűsítették a nemzetközi jegyvásárlást, így az alkalmazásban már többek között a Budapest-Bécs között közlekedő Railjetek és Eurocitykre, valamint a Budapest-Pozsony-Prága útvonal közvetlen vonataira is lehet jegyet venni. Elérhetővé vált a kis határforgalmi járatok jegyvásárlása is. Az appban megújult a viszonylati jegyvásárlás, és részletesebb utastájékoztatási funkciók is megjelentek. Nyilvánosságra kerültek a Veszprémi Petőfi Színház teljes felújításának külső látványtervei, írta a veol.hu. A most induló beruházási szakaszban új épület szárnyépül, és gyakorlatilag összeépül a színház a koronaszállóval. Itt kap majd helyet a több célú Latinovics terem, valamint igazgatási és kiszolgáló helyiségek is készülnek. A teljes rekonstrukció célja, hogy az 1908-ban megnyílt műemléki védelem alatt álló színház visszanyerje eredeti karakterét, miközben megfelel a mai igényeknek. Budapesten és Veszprémben is bőven számíthatunk még napsütésre a délután második felében is. Időnként megjelennek felhők még, de számottevő csapadékra a vételkörzetben nem kell számítani. A maximum hőmérsékleti értékek is 20-22 fok körül alakulnak, aztán a késő éjszakai órákban 16-17 fokig csökken.
13: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Nemrég hívott bennünket Laci azzal a hírrel, hogy az M0-áson az M5-ös felé haladva egy defektes kamion megfogja egy kicsit a forgalmat, úgyhogy az arra felé tartók erre figyeljenek. Az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál történt egy baleset, a 41-es kilométernél sávlezárásra is 11 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, az Gödöllőnél térjen le a pályáról és a 3-as főúton kerüljön. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakasz aztán hajnalban két súlyos baleset történt. A 113-os kilométernél az átterelt sávon már megindult a forgalom, jelenleg a főváros felé kettő, a határ felé pedig egy sáv járható, és igen nagy a torlódás ezen az útszakaszon. Budapesten baleset miatt tapasztalható lassulás a Nagy Lajos Király útján a Kacsó-Pongrác út felé a Mogyoródi út előtt, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Hungária útnál, a 18. kerületben pedig a Margó-Tivadar utcában a Baross utcánál egy meghibásodott gépjármű miatt kell korlátozás. Számítani. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 5 perccel járunk 3 óra után, és még tart a koncertélmények nyara egész nyáron itt a Sláger FM-en. Valaki Sting koncertre mehet, hogyha eléggé szemfüles, amint hallják Stinget énekelni, azonnal csörögjenek, de most Justin Bieber is Kid Laroid alól.

Keserédes szimfónia a Verve-től, ez volt a Bittersweet Symphony itt a Sláger FM-en. Ennek a dalnak egyébként az a jellegzetessége, hogy nincs refrénje. A most következő dalnak azonban nagyon is van refrénje, amit Shaggy és Sting énekel együtt, úgyhogy itt az idő 06 30 30 30 95 8. A harmadik telefonáló ott lehet Sting koncertjén.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Pink és kislánya Willow Sage Hard énekelt. Ez volt a Kovamin Sunshine itt a Sláger FM-en is. Néhány perccel ezelőtt Sting Shaggyvel együtt énekelt egy dalt, a harmadik telefonáló pedig itt van a vonalban. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
1: Jó napot, sziasztok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, megkérdeztetem a keresztneved.
1: Igen, Rita vagyok, sziasztok.
0: Rita, honnan hívsz bennünket?
1: Budapestről.
0: Budapestről. Dolgozol még, vagy már végeztél már erre a hétre?
1: Nem, dolgozom még a kolléganőmmel.
0: Üdvözlöm a kolléganődet. Most fogja vissza a főnököt, nehogy éppen most zavarjon téged, mert te vagy a harmadik telefonáló. Van pár kérdésem, amire tudni kellene a választ. Ígérem, nem lesznek nehezek, jó? Először is. Koncertezette már Sting Budapesten?
1: Igen.
0: Na, többször is. Bizony, először 1988-ban. Voltál egyébként már Sting koncertjén?
1: Nem, sajnos nem jutottam még el.
0: Na, majd most. Hogyha még egy kérdésre tudsz válaszolni. Ugye hamarosan kezdődik a slágerlista itt a Sláger FM-en. Hogyan szokott Kovács Áron beköszönni? Azt mondja, hogy hello Gödöllő, azt, hogy hello Los Angeles, vagy azt, hogy hello Ibiza?
1: Los Angeles, hello Los Angeles.
0: Így van. Rita, rendszeresen hallgatod a slágerlistát?
1: Igen, folyton titeket hallgatunk, igen.
0: Akkor nem csak a slágerlistát, hanem éjjel-nappal bennünket hallgatsz. Nagyon helyes! És azt mondd, részt veszel ma este a mozgás éjszakáján?
1: Igen, én részt fogunk venni.
0: Ó, szuper, mert hogy kell az állóképesség, ugyanis akár hiszed, akár nem, június 18-ára van egy páros belépőjegyet Sting 3.0 turnéjának MVM Dome-ban lévő koncertjére. Jó bulizást neked!
1: Új, köszönjük szépen!
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Jó, köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Micsoda öröm így a hétvége előtt. A koncertélmények nyara folytatódik, vannak még belépőjegyeink, úgyhogy hangoljanak ránk, de most jön az East 17.

0: Ez East 17-től szólt, ez volt az It's Alright itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy önöknél is minden rendben van, lassan leperegnek a homokszemek. A munkaidőt mérő órán 2 perccel járunk 3:30 előtt, úgyhogy most jön infoblokkunk, megnézzük, milyen idő lesz a hétvégén, aztán Benson Boone dala szól.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. GACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig 1/2 kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
9: Székre állok!
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
12: Piroska.
13: És a Farkas.
14: És a Farkas.
15: Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
12: Pozitív.
13: A pozitív.
15: Akkor a Farkas nem lehet.
12: Hát a benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
15: Jó, de a Romeo és Júlia.
12: Abban is kettő főszereplő van.
15: Akkor a Bűn és Bűhődés.
12: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
15: Aha. 1001 éjszaka meséje. Abba tényleg 1001 éjszaka?
12: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy ki most.
9: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Mára a meteorológusok csak fátyol és gomoly felhőket ígértek, hát gyönyörű felhőkben gyönyörködhetünk, hogyha lassan indulunk haza a munkából, és nagyon kellemes az idő. Nincsen túl meleg, 24 fok van, de ez szerintem pont jó. Holnapra azonban valamivel melegebb időt ígérnek, akár 26-27 fok is lehet, viszont záporok, zivatarok frissítenek majd bennünket, és hasonló lesz a helyzet vasárnap is, ráadásul marad továbbra is az élénk légmozgás, de akinek hiányzik a kánikula, annak nem kell sokáig várnia, hiszen jövő hét közepétől ismét megtáltosodik a nyár, és már csütörtökön 32-33 fok lehet, jövő hét végén pedig akár 35-37 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei, tart a délutáni csúcs, úgyhogy nagy a torlódás az Alagútban és a Főutcában is, a Clark Ádám tér előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, valamint sokan hajtanak a budai és a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, és a Rákóczi úton is befelé a Barostértől és a Károly körúton az Asztória felé, és készülünk a mozgás éjszakájára ma este 5 órától egészen szombat reggel 6-ig. Lezárják a Hősök terét és a Kóskároly sétányt, várhatóan este 7:30-tól hajnali 13-ig, lezárják a Dózsa-György utat is, a Damjan Nincs utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat, a Hősök tere és az Izabella utca között, a kerékpáros vonulás miatt pedig időszakosan és szakaszosan lezárják, várhatóan éjjel 14:30 és 14:30 között a Hősök terétől, az Andrássy út, Oktogon, Nagykörút, Margit híd, Margit sziget, Árpád híd, Népfürdő utca, Pesti alsórakpart, Közraktár utca, Boráros tér, Petőfi híd, Budai alsórakpart, Bem József tér, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsórakpart, Dráva utca, Dózsa-György út útvonalat. Úgyhogy az éjjel autózók erre is legyenek tekintettel, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: These beautiful things that are.
1: Íme itt egy újabb sláger a 80-as évekből. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Tom Grennan kerekítette ki a napunkat, ez volt Little Bit of Love című dala itt a Sláger FM-en, és kerek lehet a hétvégénk, hogyha ellátogatunk például Dunaföldvárra, hiszen ezen a hétvégén tartják a Dunaföldvári várnapokat. Ma délután 6 órakor lesz itt a kaponyítás, és ragyogó programokra számíthatunk itt is. Ma este például föllép az Ördögszekér Tánc Egyesület, de lesz zenés bemutatkozó séta a Béketérre, koncertezik majd a Vipers és az Időutazók, aztán szombaton is folytatódnak a programok, például Hős próbával, solymászati bemutatóval, Várostrom csata jelenettel, tűzzsonglőr bemutatóval és Funkadeli koncerttel is. A legjobb, hogy minden program ingyenes, sőt, a várat is ingyen nézhetjük meg. Szóval Dunaföldvári várnapok ezen a hétvégén Dunaföldváron, itt a Sláger FM-en pedig érkezik hamarosan Kovács Áron és Kisó, felcsendül a nagy beköszönés, a Hello Los Angeles, indul a slágerlista, velem pedig legközelebb hétfőn találkozhatnak, de továbbra is

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot.

0: csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozóterasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
6: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
6: A reklám után.

0: Jelentést kér a miniszterelnök az M1-es tereléseiről a pénteki tömegbaleset után. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Azonnali jelentést kér a miniszterelnök az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről, miután péntek hajnalban két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Győr közelében. A rendőrség közlése szerint a balesetekben összesen 8 ember halt meg. Először egy tehergépkocsi ütközött munkagépnek a 114-es kilométernél, majd a jármű kigyulladt, vezetője életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiment egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban 9-en utaztak, közülük 7-en a helyszínen meghaltak, 2-en megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz volt érintett a balesetekben. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának tájékoztatása szerint a nyomozók június elején csaptak le a feltételezett dílerre, akit azzal gyanúsítanak, hogy Veszprém külterületén a Csatárhegyen árusított drogokat ismerősei körében. A házkutatások során amfetamint, marihuánát és több mint 12 kg hasist találtak. A hatóságok szerint a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke meghaladja a 70 millió forintot. A férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását. Sikeres újraélesztést hajtottak végre az Ajkai mentőállomás udvarán egy idős nőn, akinek állapota hirtelen vált életveszélyessé. Az asszonyt hozzátartozói vitték a mentőállomásra, ám érkezéskor már nem mutatott életjeleket. A szolgálatban lévő mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a helyszínre érkező további szakemberek emelt szintű ellátást biztosítottak számára. Az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszaállítani a beteg keringését. Az idős nőt állapotának stabilizálása után légzéstámogatás mellett szállították kórházba. A Balatonpláza után újabb üzletet nyitott a Frey kávézólánc Veszprémben. A Stop Shop területén az Interspar épületének sarkában korábban is egy kávézó működött. A Monoklinak viszont az átalakítások miatt be kellett zárnia, új szerződést pedig nem kötött velük a tulajdonos. Az átalakított üzlethelyiségben most egy újabb kávézó rendezkedett be. Az országos, sőt nemzetközi hálózattal bíró Frey kávézó nyitotta meg új üzletét, írja a Vehír. A balatonlellei bujdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleányka bora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. A Vibesz Fesztivált június 19-én és 20-án rendezik meg, immár harmadik alkalommal a városban. Az esemény egy kisebb, ingyenes programból nőtte ki magát kétnapos fesztivállá, amelyen 4 színpad és több mint 20 fellépő várja a látogatókat. A szervezőcsapat gerincét a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium diákjai adják, akik hónapok óta dolgoznak a rendezvény előkészítésén. A több mint 30 millió forintos költségvetésű fesztivál szervezése mellett az érettségire is készülnek.
1: A hétvégi tervezésekhez a legfontosabb információ természetesen a vonatok közlekedésével kapcsolatban Jan Csurák Bencétől kérdeztük meg, a MÁV sajtóügyeletesét hallják. Szia Bence!
2: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelet földi közlekedik és onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az új szászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatok. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendező állomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni járatokat a változás nem érinti. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volán járatokkal utazhatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Hát a zene is volt. A hivatalos magyar slágerlistában is lesz egy csomó zene. Ez a kereskedelmi rádiók összesítése alapján készült. Csak nektek, csak ma, csak azért is a 2026-os év 24. adása. Danke schön, itt van Orsi, a múltból az dalokat, és a mai műsorunknak is van sztárja. 86 éves lett. Úgyhogy, ha hallgat minket, akkor megismételném, hogy van a műsorunknak sztárja! 86 éves lett a bácsi, igen!
5: Csak nem?
4: Jól, igen, magáról van szó! Nehéz már egyébként a sztároknak műsort készíteni 86-nál, nem? 80 fölött. Azért ott már kell hangerő. 16 volt, amikor megszületett a fia. Szóval a reprodukciós képességei fantasztikusak voltak már fiatalon is, és egyébként a nő édesanyjával 57-ben összeházasodtak, és a hölgy haláláig 2010-ig együtt maradtak. Tehát, hogy felelősségvállalás is történt, kérem szépen. Úgyhogy egy ilyen csávorról van szó, akinek nem csak a cerkája volt vastag, hanem a pecsülete is.
6: Tiltakozom!
4: Ó, nem tetszett volna. Akkoriban. Indul az Opel Valli slágerlista, Lady Gaga és Bruno Mars, Die With A Smile-ja feltámadt, hála Istennek, nagyon szeretem, a 40.
7: Hát ezzel mit a...

0: Sziasztó és Eva Max, The Motto feltámadt a 38-on, Mark Ronson és Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, szintén visszatért a 39-ből, ilyen feltámadós dalok vannak, hát ha Orsi ezt még meg tudja fejelni valami jóval a múltból, azért nagyon hálás lennék.
1: Visszapillantó.
2: Prince 1958. június 7-én született, tehát a héten ünnepelte volna 68. születésnapját. 2016-ban hunyt el véletlen gyógyszer túladagolás következtében. Zsenialitása, különbsége, ikonikus stílusa örökre megmaradt a popkultúrában. Halála után 700-nál is többen jelentkeztek be, mint állítólagos örökösei, ez is mutatja, mekkora hatással volt a világra. Most Prince-re emlékezünk egyik legismertebb dalával, jöjjön a Creep!

0: a Közgáz Pince klubban, amikor még volt. Mármint, hogy most is van pince, meg gondolom klub is csak így együtt.
1: Ja.
0: Csodálatos évek voltak, de nem akarok róla beszélni.
1: Miért?
0: Helyette inkább jöjjön egy kis info a hét sztárjáról, aki Pontypridd városában született.
1: Mi?
0: Hát ez egy Velszben tulajdonképpen ez a Salakstent motoros.
1: Oh.
0: Amiről senki nem tudna semmit, hogyha a hét sztárja nem itt születik. Tehát, hogy ő rakta fel a térképre toposz, ez teljesen megállt. Ki beszélne Pontypriddről egyáltalán?
1: Nem tudom.
0: Mi? Hogy hangzik? Igazoltat a rendőr és bemondott, hogy Pontypriddi vagy, elenged. Úgy röhög, hogy elenged. Apja szénbányász volt, anyja pedig háztartásbeli. Úgyhogy hát sokat kormoltak otthon, gondolom.
2: Tiltakozom!
0: Most ez szó szerint értendő, hát hazajött a bányász apja, hát hogy nézett ki a lakás, hogyha az anyja nem porolta azonnal ki.
1: Igaz.
0: Nehéz lett így egyébként, sőt, egy szénbányász mellé nem tudok mást elképzelni, mint egy háztartásbelit, annyit kell takarítani utána.
1: Ez igaz.
0: A hétsztár egyébként római katolikus vallású, az összes fellépésén keresztet hord a nyakában. Érdekes ez, volt egy ember, aki a keresztet a hátán cipelte. Aztán ezt mindenki a nyakába vette. Érted?
1: Uh-huh.
0: Kicsit könnyebb, kicsit drágább. Ebből is látszik, hogy a meló részét nem akarjuk nagyon vinni, csak a megváltás az érdekes.
2: Te jó Isten!
0: Oké, nem ostorozom a Szent Egyházat, de azért a véleményem megvan. 13 éves korában tuberkulózis támadta meg a hét sztárját, így két egész évet ágyban kellett töltenie. 13 évesen ez maga lehetett a pokol, vagy a mennyország, attól függ.
1: Sajnos nem.
0: 13 évesen a pokol. 23, na az már inkább a mennyország. 86 éves lett egyébként. Ha van tippetek, hogy ő a Tom Jones, akkor írjátok meg valakinek.
1: Oké. Okay.
0: Alamax közben a Sweet But Psycho-val visszatért a 37-re.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
4: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a Latin Grammy Rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Cyrus a virágcsokorral a 35. Kemröt pedig az öleld meg magad, vagy nyújj magadhoz.
1: Tiltakozom!
0: Jó, legyen az ölelés, új belépőként a 36. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi hoz valamit a múltból, és Prince és a Cream után, amit az előbb hallottunk, Orsi tollából, hát elmozdulunk azért minőségileg.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ba utazunk vissza az időben, a magyar slágerista 10. helyén a Groove House szerepelt méghozzá a Szívvel Lélekkel című dallal. A formáció a 2000-es évek egyik meghatározó hazai popcsapata volt, sorra gyártották a slágereket, egyébként teszik ezt mind a mai napig. Egy igazi nosztalgikus utazás következik, szóljon a Groove House dala, Szívvel Lélekkel.

0: Rose és a szívvel, lélekkel. Köszönjük szépen. Szerintem, bár Judit nagyon kedvelt, tulajdonképpen mindenkit kedveltem a Groovehouse-ból emberileg. Na de szakmaiak.
1: Nagyon mindegy.
0: Na mindegy, hát tudjátok, a rockereknek nem a Groovehouse volt a kedvenc. Nem azt mondom, hogy emberiség ellen elkövetett bűncselekmény volt, de egy szigorú bíró, ugye?
2: Hát ezt meg hogy érted?
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Tom Jones! Na, említettem, hogy 16 évesen létrehozta saját gyermekét, és egyben otthagyta az iskolát. Lehet, hogy ez a kettő összefügg. Tehát, hogy volt egy nagyobb szünet a suliban, vagy egy bombariadó, és ő ezt kihasználta. Aztán be is robbant, ugye? Mindenféle munkákat elvállalt. 64-ben megkötötte első lemez szerződését.
1: Szép munka.
0: Egy évvel később Grammy-díjat nyert a legjobb művész kategóriában. Azért ez... Hogy is mondjam, csak hamar felismerték a tehetségét. 69 és 71 között, én még nem is éltem, pedig öreg vagyok, tévéműsort vezetett, melynek címe This is Tom Jones.
2: Ügyes!
0: A showért 70-ben még Golden Globe-ra is jelölték. Ez a csávó ponypiritből ezt letarolta a mindent. A médiát, a zenei szénát, és hát jó néhány női szívet is, gondolom.
1: Úgy tűnik.
0: Avicii and the Nights.

0: Jonas Brothers és a Sucker. Hét helyet javított ugye a 32. Doechi és az Anxiety visszatért a 33-ra. Köszönjük szépen, Orsi jön, és kíváncsi vagyok, hogy ezt a hullámzó teljesítményt Prince Groovehouse-t most lefelé vagy fölfelé mozdítja. Én egy színuszt javasolnék.
1: Visszapillantó.
2: 33 éves lett George Ezra, az angol énekes 2014-ben vált világhírűvé Budapest című dalával, amit még úgy írt, hogy sosem járt nálunk. A város egyfajta képzeletbeli menedék volt számára. Most viszont egy másik nagy dobását halljuk, ez a Paradise, ami jó néhány évvel ezelőtt a nyár kihagyhatatlan slágere volt. Jöjjön a jó kedv és a napsütés George Ezrával.

0: és a Paradise, ez is jó. Jobban Orsi, fölrántottad a zuhanógép porrát, köszönjük szépen. Na de, most figyeljetek, az én drága szerelmem, akinek oly sok szép dalt köszönhetünk, és tényleg ezt véresen komolyan mondom, Camila Cabello másfél év után szakított a milliárdos párjával.
1: Tényleg?
0: Milliárdosokat is el lehet adni, kérem. Azért ez elég meglepő, de igaz, tehát nem vagytok bebiztosítva, oké? Attól, mert milliárdos vagy, simán elhagy téged egy jó csaj.
2: Sajnos, igen.
0: Legalábbis Harry Jr. Cahope ezt most megtanulta. Az énekesnő és a dubai luxus birodalom örököse másfél évig alkottak egy párt, a szakításról pedig a benfentesek szerint egy nyugodt, őszinte beszélgetés után döntöttek. Erről a takarítónő hangfelvételt is készített. Oké, hagyjuk magára a galampárt, a lényeg az, hogy eltávolodtak egymást.

0: itt a pénzemberek inkább vonuljanak vissza, és jöhetnek a lófarkú hercegek, vagy a hercegek a lófarkú, na mindegy.
1: Folytasd!
0: Tudjátok, az a mesebeli, amikor szegény ember sóval főtt.
2: Mi van?
0: Nem, vízzel. Volt ennek értelme?
3: Hogyne?
0: A lényeg az, hogy nem kell berosálni attól, mert nincs pénzed. Tudsz olyat, amit minden nő imád szemben a pénz.
4: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Itt van például Joe Corey, Galantiszt, meg Izu Pizu. Ha maradj kicsit tovább. Na, hát ezt nem hallotta meg ez a dubai Henry. Ja, és most jut eszembe, srácok, új belépő, köszönjetek szépen.
5: Kicsoda maga, és mit keresi?
0: A 31.

0: Corey Gallant és Izzo Bizuszta jelé Longaria új belépőként maradt, ahol volt. Köszönjük szépen, vége van az órának. Hírek, szünet, időjárás, közlekedés és így tovább, de hamarosan folytatjuk az Opel Wallis lágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Steel, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen.

0: Budapesten. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
1: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
8: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Szigorítják a diplomata útlevelek igénylési szabályait az átvilágítások után. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Péntek hajnalban két baleset is történt az M1-esen Győr közelében. A tragédiákban 7 moldáv férfi és egy török sofőr vesztette életét. A rendőrség szerint feltehetően azért történtek a balesetek, mert a sofőrök elaludtak vezetés közben. Vizsgálatot rendelt el Magyar Péter miniszterelnök elrendelése alapján Vitézi Dávid miniszter különös tekintettel az autópályát üzemeltető koncesziós társaság által alkalmazott forgalomterelésekre. A rendkívüli helyszíni szemle és a közlekedés biztonsági audit eredményeit a Magyar Közút a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak küldi meg, a jelentés pedig az illetékes szaktárca hozza majd nyilvánosságra. A Magyar Közút ugyanakkor kiemelte, hogy a baleset nem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt. Rendszer szintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből végzett honosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottán legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpár útja díjat, melyet idén a Rákospatakmenti Bringa út és azzal a vármegyei Szent Péter földe környerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatakmenti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a Patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda Békás megyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehet igénybe és csak helyszíni vásárlásnál érvény. A strand nyitvatartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton igazi nyár elejé változékony idő vár ránk, sok napsütés, közben gomoly felhők és néhol egy-egy futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél több helyen élénk lesz, de 22-28 fokos délutáni meleg így is kellemesnek ígérkezik majd. Vasárnap egy hideg front érkezik, emiatt több felé lehet újabb zápor vagy zivatar, bár az északi és északkeleti tájakon több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig 22 és 30 fok között alakul. Az M3-as autópálya a Vásáros-Namén felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban, a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, már 12 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllőnél baleset történt, a 32-es kilométernél a külső sávon megindult ugyan a forgalom, de még mindig 5 kilométeres a torlódás. Lezárták a 16. kerületben a Csömöri út szervizútját a felüljáró mellett, mert tűzoltók dolgoznak. Araszolásra készüljenek a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a 105-ös és a 210-es busz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Jelentős a torlódás az Alagútban és a Főutcában és a Clark Ádám tér előtt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Hegyalja úton, a Budai és a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
11: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
12: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Tom Jones. 86 lett gyerekek. Drága barátaim, és aktív. 86 évesen aktív. Nem tudom, milyen gyógyszercsomag kell hozzá, de aktív. A 60-as években komolyan felmerült, hogy ő lesz a következő James Bond. Végül nem ő kapta meg a szerepet, egyébként szerintem hála Istennek, mert azok a göndörhajak, meg az a vizenyős ponty tekintet, ugye ponty pridi születésű, tehát a ponty arckifejezés szerintem azért megáll, nem tett volna jót egy ilyen titkos ügynöknek.
13: Igen, azt hiszem.
12: Na de a Thunderball című Bond film ikonikus főcímdalát azért elénekelhette. Folytatjuk az Opelval és Legellistát Dua Lipával, ez a fizikus.

0: Good Again a 28. Cameron és a Filla Live visszatért a 30. nem, a 29-re. Mindegy, a lényeg az, hogy Orsi jön, és egy sokkal régebbit hoz most nekünk.
1: Visszapillantó.
2: 47. születésnapját ünnepli Gáspár Laci. 16 évesen kezdett el énekelni, majd 2003-ban robbant be a köztudatba a Megasztárban, ahol karakteres hangjával azonnal kitűnt. Egy évvel később az év férfi hangja lett, és azóta is töretlenül jelen van a hazai zenei életben. Most egy különleges együttműködésben halljuk, jöjjön a Plastic Head-del közös dal, a szeretet él.

0: Dickhead és Gáspár Laci, a szeretet él.
1: Ugyan ma.
0: Köszönjük szépen, ez az egyetlen reményünk. Ez itt még mindig az Opával is slágerlista, ahol a hét tárja Tom Jones. Elég sok időt töltött Las Vegasban, és ugye madara tolláról, ember barátjáról, legkedvesebb barátja Elvis Presley volt.
1: Nocsak.
0: Ezek ketten elmentek valahova, egy házi buliba. Mekkora esélye lehetett ott bárkinek? De tényleg, fú, de utáltam volna férfi lenni akkoriban, amikor ők megjelentek egy házi buliban. Bele se gondoljuk.
2: Előre.
0: 74-ben az Egyesült Államokba költözött a családjával, nem csak az országból, de a brit listákról is eltűnt.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: 87-ben tért vissza, mármint nem a Szigetországra, hanem a slágerlistákra a britteknél. 92-ben önmagát szinkronizálta a Simpson családban, szerintem ez elég vicces lehet, hogy nézd a saját karakteredet, megkapod a szövegedet, és hát olyanokat mondasz, amit kikérsz magadnak, de belül meg nevet. Aztán 96-ban történt valami borzalom. Támad a Mars. Én nem ajánlom senkinek. A világ legrosszabb filmje, de komolyan. Tom Jones önmagát alakítja benne, de nem ettől rossz. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, vagy Danny DeVito. Ilyen nevek vannak a filmben. És valami kegyetlen rosszul sikerült. Nem is értem, vagy lehet, hogy ez a baj, nem értem.
2: Hogy érted ezt?
0: Akkor tudjátok mit? Nézzétek meg, és írjátok meg, hogy a film rossz, vagy a hozzáállásom. Találtam benne humort, tényleg, de azért tudjátok, egy poénért másfél óra nem egy jó biznisz. Itt van nekünk Alex Warren, ő 3 percet kér az életünkből, adjuk meg neki.
3: Jó!
2: Egyesene!
0: Az Ordinary a 27.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni. J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik az Opel Wallis Schlager lista.

0: Taylor Swift és az Apulájt. A 25. Hát tudjátok, Apulájt, amikor úgy sokat dolgozik, vagy nincs otthon. David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait You, pedig két helyet rontva a 26. Na Orsi, mit hoztál nekünk a múltból?
1: Visszapillantó.
2: 1971. június 8-án született Kanye West, tehát 49 éves lett. A 21. század pop és hip-hop kultúra egyik legvitatottabb, de megkerülhetetlen figurája. 24 Grammy-díj, produceri bravúrok, divatmárkák, politikai szerepvállalás, sokféle arcát ismerjük. Most egy olyan sláger jön tőle, amiben Jamie Foxx is kult szerepet játszik. Jöjjön a Pimas fülbemászó Gold Digger.
3: Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Kanye West és a Gold Digger Jamie Foxx-al. Köszönjük szépen! Az aranyások után pedig maga az az ember, aki az arany. Tom Jones! Pályája során 100 filmben énekelt. Ez most így kimondom, hogy 100 filmben énekelt, és mindenki lapoz, de 100 film, azt tudjátok mi? Azért az 100 munka, 100 felkészülés, 100 darab odafigyelés, egy forgatás azért nem kicsit vesz ki az emberből. Nem tudom, hogy énekelni egy filmdalt az mennyire nehéz, de 100 film azért az rengeteg.
1: Azt hiszem igaza van.
0: Gondoljátok el, mit érzett a 73-nál? Azt még volt hátra 27. Na mindegy, tehát 177 centi magas, ha már a számoknál beszélünk. Fénykorában annyi volt, lehet, hogy már egy kicsit összement, úgyhogy igazából fogjuk be a szánkat, magasabb vagyok, mint Tom Jones, tessék. Na!
1: De ez most mellékes.
0: A bankszámlánkat meg ne hasonlítgassuk, nem? 99-ben megkapta a brit birodalom érdemrendjét. 2006-ban a második Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Állítólag nem fájt. A kaliforniai Beverly Hillsben él jelenleg, sok más világsztárral együtt, és gondolom ő is zajos partikat ad, mint Mick Jagger, akiről a múlt héten beszéltem, ő is 80 pluszos, és állandóan rá kell hívni a rendőrséget.
1: Csak nem?
0: Igen, 80 pluszosan már nem a zene miatt beszélgetnek hangosan és üvöltözve az emberek, hanem mert egyébként nem hallják egymást.
1: Mi?
0: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-át viszont jól halljuk a 24-e. Oh.

0: Teddy Swims és a Door. A két helyet rontott, nem, négyet. Úristen, négyet. Teddy, mi van veled? Csúszkálsz itten a 22-en. Ray és a Where is my husband pedig ismét a listán. A 23-dik. Na de most Orsi jön, és hoz valami galvánt a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 56. születésnapját Ed Simmons, a The Chemical Brothers egyik tagja. A brit elektronikus zenei duo 6 Grammy díjat nyert eddig, és pár éve ismét diadalmaskodtak a legjobb dance elektronikus album kategóriában. Most 2005-ben repülünk vissza, amikor kiadták az egyik legkarakteresebb számukat. Jöjjön a feszes ritmus és hipnotikus hangzás, Galvan.

0: Chemical Brothers és a galvanizációs dal. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opelval és Slágerlistát, és őrületes hírem van nektek.
1: Új hírek?
0: Ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, hanem a legnagyobb koncert élményeket is, ha még egyáltalán jártok koncertre.
1: Igen, uram.
0: Olyan fellépőkről beszélgettünk, akiknek a koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek.
1: Oh.
0: Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic, Scorpions.
1: Oh.
0: Ez nem egy egyszeri nyereményjáték lesz, hanem egész nyáron áttartó koncert sorozat alól újra és újra esélyt adunk arra nektek, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményei. Úgyhogy figyeljetek, játszatok, nyerjetek.
1: Oké.
0: Okay. Lehet, hogy a következő koncert élményedet miattuk ajándékba. Oké?
1: Okay? Oké. Okay.
0: Tessék odafigyelni.
1: Hát persze.
0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e a

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me a 21. helyen, és itt a második órának is véget szakadt, vagy hát most így végig szakított. A hírek után a félpályánál leszünk, úgyhogy jön a top 20, ez pedig továbbra is az Opel Valley slágerlista, csak...
1: Menni fog a...
0: Szusszanunk egyet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
4: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgál.

0: 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
7: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
5: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: A reklám után.

0: Súlyos áramütés ért egy gyereket a Várpalotai vasútállomáson. Veszprémben is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Beindul az élet a Honvédség Veszprém vármegyei gyakorló terein. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Súlyos baleset történt tegnap a Várpalotai vasútállomáson. Egy gyerek áramütést szenvedett, miután felmászott egy vasúti szerelvényre. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság közölte, a 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a Várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Várpalotai rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Veszprémben is feloldották a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Népik. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Veszprém, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Tolna vármegyében szűnik meg. Hat vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítani, főleg Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykúti környékén. A Honvédség arra figyelmeztet, hogy a kijelölt gyakorló területekre a kiképzések idején tilos és életveszélyes belépni. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Quimby, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Már építik a színpadot a gyárkertben. Jövő pénteken, június 19-én a Kispál és a Borzal startol az idei gyárkertes szezon, de a színpadot már most ácsolják. Erről a Veszprém Városfejlesztés Innováció Facebook oldal osztott meg több képet is, és a Vehír számolt be róla. Az idei lesz a gyárkert negyedik szezonja, miután 2023-ban az LKF program egyik legsikeresebb kezdeményezéseként a régi bútorgyár területét a város átalakította fesztivál helyszínné.
1: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de időnként megjelennek a gomoly felhők az égen, és helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat. A szél többfelé élénk lesz, de a 22-28 fokos délutáni hőmérséklet kellemes nyári időnek ígérkezik. Vasárnap már egy hideg front mozgatja az időt, többfelé lehet csapadék, miközben az északi és északkeleti tájakon maradhat a naposabb idő. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz, a csúcsértékek pedig 22 és 30 fok között alakulnak. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben szakaszosan lelassult, torlódik a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja is, személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-ás autó déli szektorában Szigetszent Miklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 18-as kilométernél egy sávot lezártak, 3 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset miatt sávlezárás okoz fennak akadást a Róna utcában a Fogarasi út felé. Balesetben sérült gépjármű foglal el egy sávot az M3-as kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után. 17 órától lezárták, szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Erős a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Névfürdő utcai felüljárótól, a Rákóczi hídon a Budai híd fő előtt, a Hegyalja úton a Budai és a Pesti a sorakparton szakaszonként mindkét irányban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Ez már a top 20 félpályától megyünk tovább, a szülinapos Tom Jones, orsi a múltbólos dalokat, és a 80-as években súlyos gégegyulladás miatt veszélybe került a karrierje.
4: Mi van?
3: Nem orsinak, Tom Jonesnak. Benne volt a pakliban, hogy soha többet nem énekelhet. Szerencsére teljesen felépült, és a hangja azóta is legendás.
4: Igen.
3: Teniszezőnek teniszkönyök, énekesnek gégegyulladás. Hát minden szakmának megvan az árnyoldala. Mi lehet a felnőtt filmeseknél, nem?
5: Legyen óvatos.
3: Lengőizom húzódás. Lengőizom láz.
6: Tiltakozom.
3: Csak hangosan tessék. Folytatjuk az Opelval is, Lagerlistert, Szigalával, Jack Homnival is, Ilyen Kidronnal, ez a Riptide és a 20.

0: Mertingerix, Matisz, Szatko, Bugs, Butterflies a 18. Remélem tudtátok követni az előadókat.
1: Nem.
0: Remélem tudtátok követni a szerzők sorát.
1: Nem.
0: Kashmir és a Wild Ride 11 helyet rontott, valamiért nem szeretitek, és a 19. Jó, azért nincs rossz helye. A Jorsinak sincsen, amikor a múltból kell dalokat hozni.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ban a magyar slágerlista 38. helyén egy különleges kollaboráció szerepelt. Shane 54 a nemzetközi klubélet egyik legismertebb hazai DJ-je, Mester Tamás pedig különösen karakteres hangjával hozza a mélységet. Egy érzelmes, mégis modern hangzású dal következik. Altass el!

0: 54 és Mester Tamás Altas El című dalát hallottuk, köszönjük szépen, és akkor érkezzen egy másik jó hang, Tom Jones. Aki 2010-ben részt vett a Monakóban a megrendezésre kerülő Vörös Kereszt 62. alkalommal megrendezett báján, ahol 3,1 millió fontot kapott azért, hogy 90 perces jótékonysági koncert vagyon a helyszínen. Hát itt akkor még egyszer. Tehát, hogy volt egy jótékonysági koncert Monakóban, ahol ő nyilván nem ingyen ment el, hanem 3,1 millió fontot kapott.
1: Miért?
0: Nálunk pedig Magyarországon valahogy egy jótékonysági eseményen sokszor elvárják, hogy mindenki jótékony legyen. A fellépők, a technika, mindenki. Pedig hát úgy látszik, hogy ez nem mindenhol működik így. Jó, ez egy ilyen kis belterjes info volt, az-e meg lehet bocsájtani.
1: Igen.
0: Kösz. És mindez egyébként önmagában azért vicces, mert ezzel a gázsival rekordot döntött. Tehát egy jótékonysági koncert bevételével döntött rekordot valaki.
2: Szó se róla.
0: Nem a nagy gyűjtés eredménye, a fellépti díjában volt ez rekord. Korábban senki nem keresett egyetlen koncerttel ennyi pénzt. Nem tudom, azt hiszem, hogy új gyerekkori álmom van. Szeretnék Monakóban a Vörös Kereszt által megrendezett bálon énekelni. Jótékonyan.
3: Sajnálom, pingyőkém.
0: Van fellépne az Áron és a Vámpírok Agyvért életet mentes című slágerével. Közben Jani Bá és Kató néni Turn the Lights Off a 33-ról megérkezett a 17-dik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton igazi nyár elejé változékony idő vár ránk, sok napsütés, közben gomoly felhők és néhol egy-egy futó zápor vagy zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél több helyen élénk lesz, de 22-28 fokos délutáni meleg így is kellemesnek ígérkezik majd. Vasárnap egy hideg front érkezik, emiatt több felé lehet újabb zápor vagy zivatar, bár az északi és északleti tájakon több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig 22 és 30 fok között alakul. Az M0-ás autó déli szektorában Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 18-as kilométernél egy sávot lezártak, 7 kilométeres a torlódás. Baleset miatt sávlezárás okoz fennakadást Budapesten a Róna utcában a Fogarasi út felé. Lassú az előrejutás az Alagútban és a Főutcában és a Clark Ádám tér előtt. Erős a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Népfürd utcai felüljárótól, a Rákóczi hídon a Budai hídfő előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton, a Budai és a Pesti alsó rakparton, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől és a Károly körúton az Asztória felé. Szombaton reggel 6 óráig rendezvény miatt lezárták a Hősök terét és a Hóskároly sétányt. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Fast Boy, Good Life is a 15. Lady Gaga és az Abrakadabra a 16. Én nagyon hálás vagyok egyébként Fast Boynak, hogy ezt a szót kimondhatom rádióban, akárhányszor csak akarom. Fast Boy. Hát ez, mikor adatik meg ez egy embernek?
1: Tiltakozom!
0: Adjuk a Fast Boyt most itt abba, és érkezzen Orsi! A múltból.
2: Visszapillantó.
3: 46 éves lett James Walsh, a Star Sailor énekes gitárosa. Már 12 évesen zongorázott, 14 évesen saját dalokat írt. Neil Young, Bob Dylan és a Beatles hatása jól hallható a zenéjükben. Most egy remix formában halljuk az egyik legismertebb slágerüket, jön a Four to the Floor a Thin White Duke átiratában.

0: on the Floor, köszönjük szépen! Őrületes dal volt! Na és akkor most a hivatalos magyar slágerlista folytatódik a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján, és a hét sztárja továbbra is Tom Jones! Azaz János Tamás, Jónás Tamás akarják! Jónás Tomi bácsi! 2012. május 21-én jelent meg a 40. stúdió albuma. 40.
1: Le a kalap!
0: 40. A BBC The Voice tehetség kutatójában 13 évadon keresztül vett részt mentorként. Ezt mennyit foglalkoztatták ezt az embert?
2: Nem tudom.
0: Istenem. Az idei 14. évadban is szerepelni fog. Oh no! 2012-ben az első évad során a BBC 15.000 fontot fizetett az énekesnek, hogy a műsor 21 napos felvétele alatt egy londoni luxus szállodában lakjon. Tehát nem a gázsia volt ennyi, drága barátaim, 15.000 font, hanem hogy egy londoni luxus szállodában lakjon, amíg fölveszik a műsor.
2: Ne, elég!
0: Azért nem lehet rossz Tom Jonesnak lenni. Eljött egy Point Pritből, ahol az apád szénbányász volt az anyád háztartásbeli, egész nap apádra mosott, mert olyan koszos volt a szerencsétlen. A te életed meg úgy alakul, hogy londoni luxus szállodából mész át a tévéstúdióba. Miközben stúdióalbumaid vannak, miközben rólad szól az élet, és egy akkora templom kereszt van a nyakadban, amiből az egész Point Pritet meg tudnád vásárolni. Lehet így normálisnak maradni? Teszem fel a kérdést.
2: Nem.
0: Nem tőletek kérdeztem.
2: Ja, bocsánat.
0: 14. Lady Gaga és Adele.

visszaszámlálás Kovács Áronnal, Kisúval és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Opel Wallis slágerlista 13.

0: Button és Norma Jean Martin, Henry Audama hegye a 12. Taylor Swift és a Fade of a filiája a 13. Na és akkor jöjjön Orsi, aki megint hoz valamit a múltból. Puffogós apu jön.
1: Visszapillantó.
2: Faith Evans 1973. június 10-én született, tehát 53 éves. Az R&B egyik fontos hangja, dalszerző, producer és nem mellesleg Notorious B.I.G. özvegye. Az ő elvesztése inspirálta a most következő dalt, amit Puff Daddyvel közösen készítettek. Az I'll Be Missing You egyszerre gyász és tiszteletadás. Egy érzelmes emlékezés következik.

0: meglepetést okozni, hát most komolyan mondom, már úgy nézel horrorfilmet, hogy mindent láttál, most már csak az Anne Hathaway-t meg az Ewan McGregort nem láttad horrorfilmben, ez az újdonság. De ez illet. A készülő film egy sötét hangulatú pszichológiai horror lesz. A szakma szerint ez lett az egyik legizgalmasabb műfaji váltás mindkét sztár karrierjében. Nektek meg a jegyváltást lesz nagyon érdekes majd erre a filmre.
1: Mennyi az annyi?
0: Egyébként én tényleg nem értem, hogy miért csinál valaki horrorfilmet.
2: Miért?
0: Nem láttunk már mindent ebben a kategóriában.
1: De igen.
0: Bemész a boltba egy háromnapos ünnep előtt, és ott a horror. A szemed előtt.
1: Igaz.
0: Ezért moziba menni. Az Oak Street vége augusztus 13-án kerül a magyar mozikba. Ray Dalton és a Blood Running a 11.

0: tekinteti ezüstérmesünk, Ray Dalton és a Blood Running csak a 11. Még a legjobbak közé se fért be, pedig most velük folytatjuk, ugyanis már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, amivel folytatjuk az Opel Wallisláger listát, persze, csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
6: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas,

0: Jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
1: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
3: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
4: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis, egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Egy hétig fokozottan ellenőrzi az ittas és drogos sofőröket a rendőrség. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megszünteti a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus továbbképzési monopóliumát, és felmenő rendszerben kivezeti onnan ezt a szakképzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A kabinet szerint ugyanis ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Lannert Judit hozzátette, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy a képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Június 15-e és 21-e között, vagyis hétfőtől országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az Európai Roadpol akció részeként. Az ittas vagy kábítószer hatás alatt vezető sofőrök kiszűrése a cél. A razzia csúcspontja június 19-én lesz, akkor reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton razziát is tartanak, így egész nap és éjszaka ellenőrzik a járművezetőket az egyenruhások. Társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az építőipari rezsióra díj mértékéről szóló rendelethez. A kormányzati indoklás szerint az emelést az energiaköltségek növekedése, az infláció, valamint a munkahelyi, szociális és egészségügyi szolgáltatások drágulása indokolja. A tervezet a szakmai szervezetek ajánlása alapján a rezsióra díj áfa nélküli legkisebb mértékét 7830 forintban állapítja meg. A minisztérium szerint csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőségű építőipari szolgáltatás. Az észrevételeket június 20-áig várják a társadalmi egyeztetés kukac.kbm.gov.hu címre. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkció, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat várják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a tüdőrák szűrés kukac.korányi.hu címen lehet. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is, hangsúlyozta a François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója pénteken háttérbeszélgetésen. Felidézte, hogy tavaly a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére 19,6 millió utast szolgáltak ki, az idén további növekedésre számítanak. A vezérigazgató ismertette, hogy az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik Budapestről, köztük az American Airlines, Philadelphia és az Air Canada Toronto járata. A repülőtér új check-in pultokkal, biztonsági folyosókkal és nagyobb kapacitással csökkenti a késéseket. Kérdésre válaszolva a vezérigazgató elmondta, hogy jelenleg a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a nyári repülős utazások tervezhetők. Holnap rendezik a 7. Vászdukai Vágtát, ahol egész nap lovas programok, családi események és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. A kővágó település részen 10:30-kor indul a program, huszár gyerek, kis huszár és felnőtt előfutamokkal, majd sztárfutammal, amelyben többek között Széchenyi Krisztián táncművész, valamint Krajnik Balogh Gábor, Bács Péter és Barabás Kis Zoltán színművészek is rajthozálnak. A nap folyamán rönkhúzó verseny, csikós és trükk lovas produkciók is láthatók, a döntők 17 órakor kezdődnek. A rendezvény ingyenes, az estét a Balkán Fanatik koncertje és tűzijáték zárja. Az elővágtákon indulási jogot lehet szerezni az októberi nemzeti vágtára, amelyet a szilvásváradi lipicai lovas központban tartanak majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de időnként megjelennek a gomoly felhők az égen, és helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat. A szél többfelé élénk lesz, de a 22-28 fokos délutáni hőmérséklet kellemes nyári időnek ígérkezik. Vasárnap már egy hideg front mozgatja az időt, többfelé lehet csapadék, miközben az északi és északkeleti tájakon maradhat a naposabb idő. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz, a csúcsértékek pedig 22 és 30 fok között alakulnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig. Gázvezetéket javítanak a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utca után, itt lezárták a félútpályát. Szintén a harmadik kerületben a Szentendrei út szervizútját zárták le a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezeték. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszükletre készüljenek a 10. kerületben és a Harmat utcában a Siblik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezetéképítés miatt a 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot lezárták.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig a szülinapos Tom Jones. A karrierje során annyira oda voltak itt a nők, hogy rendszeresen feldobálták a színpadra a fehér neműjüket.
9: Erre varják gombot!
8: Anya háztartás beli volt, úgyhogy összekapkodta őket, azonnal kimosta, és a buli után megkapták a backstage-ben a lányok tisztán.
9: Mi van?
8: Ez a szokás annyira ikonikussá vált egyébként, már mint nem a mosás, hanem hogy a színpadra dobálták, hogy néhány rajongó még ma is követi a hagyományt, csak gondolom egyre nagyobbak az alsó nemük.
10: Asszonyom, a kemping sátrat ne dobálja már színpadra. Ja, hogy bugyi. I am sorry.
8: Folytatjuk az Opel-val is legelistán Ed Sheerannel, ez az Azt hiszem, és a 10.
11: Miért nem szóltál, hogy társas

0: Cameron és a Be Mine a 8. helyen, Charlie XCX és az Apple a 21. helyről beszállt a liftbe, és följött a 9. Köszönjük szépen! Orsi pedig visszament a múltba, talált valamit, és úgy gondolta, hogy érdemes nekünk most a vitrínből előbányászni.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 24. helyén állt a Desperado Táncolj című dala. Aki bírja, táncol és perdülhet, ez a dal garantáltan megmozdítja a lábakat. A 2000-es évek klubslágerei közül ez egy igazi örökzöld lett. A Desperado következik, induljon a buli, táncolj!

0: Desperado és a Táncolj köszönöm. Hatásszünet, ez itt az Opelval és Slágerlista, a hétszájra pedig Tom Jones. Óriási boxrajongó a forma, több tucat mérkőzés előtt énekelte el a brit nemzeti himnuszt, gondolom fellépni sem volt utolsó, és mindig ugyanaz a dal, annyira szeretnék himnusz énekésből megélni. Nem? Nagy esemény, nagy pénz, egy dal.
1: Na is.
0: Többször fel is lépett Budapesten egyébként, és már meséltem ugye, hogy 57-ben feleségül vette szerelmét Lindát, akivel az asszony haláláig együtt voltak. Több magánéleti botránya is volt, a feltételezések szerint, és csak azért meséltem Lindáról, mert hogy ugye az egész életüket együtt élték le, pedig a feltételezések szerint közel 600 nővel került intim kapcsolatba.
1: Hogy mi van?
0: Nem Linda, hanem ő, mármint Tom Jones. Egyébként ez a 600 nő, már ne haragudjatok, de nem olyan nagy szám.
1: Ki sem tudom mondani.
0: Nagynak tűnik, de ha egy egész életet veszel alapul, azért pár haverom szerintem lenyomta, de az biztos, hogy két entitást tudja szerintem felvenni a versenyt Tom Jones-szal és a 600 nővel. Az egyik Komár Laci, aki állítólag 2000 nőve, ő maga állított, aki 2000 nőve volt intim kapcsolatban. Én ezt kiszámoltam egyébként, és nem lehetetlen. Tehát, hogy lehetetlennek tűnik, de hogyha kiszámolod, hogy heti hányszor kellett neki a koncertek után mást hazavinnie, szerintem kijön a matek. A másik pedig, hát igen, a nőgyógyász, a garantáltan több, mint 600 nővel vannak komoly intim viszonyban.
2: Mit akarom?
0: Na persze, ez csak a munka. És hát, ugye, a munkát nem szabad hazavinni.
1: Úgy tűnik.
0: Úgyhogy én látom, sok szegény nőgyógyászt állnak a tömött buszon, mennek hazafelé, mosolyognak, hogy Istenem, arcok, arcok.
3: De jó Isten.
0: Mekkora szerencse, get lucky és a loy a het.

0: Abigail és Excellent Sugar Daddy az ötödik, Bibi Rexa és a Faithless New Religion-je, a múlt heti bronzérmesünk pedig a hatodik. Úgy látszik, megcsúsztak itten az élen a múlt héthez képest a srácok. Na de Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Nehéz elhinni, de James Brown, a Five együttes egykori szívtiprója, rapperes, szemöl The Piercing szúros tekintet, így már talán mindenkinek megvan, június 13-án ünnepli 50. születésnapját. 2012-ben nem csatlakozott a zenekar újraegyesüléséhez, mentális egészségére hivatkozva. 2025 őszén azonban teljes létszámban indultak turnéra, méghozzá az Egyesült Királyságban. Visszaugrunk 1998-ba, jön a korszak egyik ikonikus fiúbandás lágere, If You Gettin' Down, a Five következik.

0: Love is as if you're getting down. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is Slágerlista. A következő hetekben nem csak zenéket adunk nektek, hanem élményeket is.
1: Okay.
0: Olyan koncertjegyeket lehet nyerni velünk, amikért sok esetben már hónapokkal korábban elfogytak a jegyek, úgyhogy ne aggódjatok, lehet, hogy nálunk van.
2: Kiváló.
0: Rajongók ezre érkeznek Budapestre, a világ másik feléről is olyan koncertekre, mint Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic vagy éppen a Scorpions, és elfogytak a jegyek, de nekünk még van.
1: Jól beszélsz.
0: Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, mert könnyen lehet, hogy a nyár legnagyobb koncertjére éppen tőlünk kapod meg a belépőt, mert nekünk még van.
1: Igen.
0: És ha nektek is van kedvetek játszani, akkor tegyétek meg. Addig is Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-ja, két helyet javítva a negyedik.

0: Felt és a Hard Like Mine a negyedik helyen, Orsi pedig jön, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Sir Tom Jones, aki nemrég ünnepelt a 86. születésnapját. A walesi énekes legendás pályafutása bőven túlmutat a klasszikus táncdalokon. 2000-ben például a német DJ Muse C oldalán új lendületet kapott a karrierje. A Sex Bomb egy igazi meglepetés siker lett. Lista vezető volt, és egy teljesen új generáció is felfedezte Tom Jones-t magának. Jöjjön hát ez a dal, amivel Tom Jones újra felrobbantotta a világot.

0: Tom Jones és a Sex Bomb. Mekkora visszatérése volt ez Tom Jonesnak, úristen, hányszor újult meg már életében, és ez is az egyik leghalványosabb és látványosabb megújulása volt. Na jó, már csak a top 3 van hátra, de vegyük számba.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint a szó jó értelmében, hogy kik szerepeltek a legjobb 10 helyen. Ed Sheeran, azt hiszem a 10-et. Charlie XCX és az Apple a 9-e. Cameron a 8-dik, a Beat.

Lucky Bowling Stolo ja Hetteri Krem. Hatodik a héten Bibi Rexha és a Faithless New Religion-je.

Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja pedig a negyedik, ezt nemrég hallottuk. A bronzérem pedig a héten Axl, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie-a. 10 helyet javítva a bronzérem.

0: ez volt a Don't Leave Kylie, köszönjük szépen a harmadik helyen, Brad Pitt pedig ismét a címlapokon. Egy feltűnő gyűrűvel fotózták le, nem tornázott és csinált egy Krisztust, hanem az ujján volt.
1: Hát persze.
0: A rajongók azonnal találgatni kezdték, hogy vajon eljegyezte Inez de Ramont, vagy titokban akár össze is házasodtak, de már bocsánat, ha eljegyezte volna, akkor Inez kezén lenne a gyűrű, nem a Brad Pittén. Eljegyzési gyűrű nincs a férfiakon, vagy ez is megváltozott?
1: Ó, elnézést, tőlem kérdezi?
0: Most szóljatok, hogy a férfiak is húznak eljegyzési gyűrűt.
2: Előfordul.
0: Mert akkor megyek én is a Marsra, abban a hülyével, hogy tudjátok a Tesla guru? Na már csak a neve nincs meg. Úristen. Hova tűnt?
3: Mit tudom én?
0: Hol lehet?
2: Nem tud érdekelni.
0: Segítsetek már!
2: Nem.
0: Elon Musk! Ezt kerestem! Na, kösz a segítséget tényleg.
2: Semmiség.
0: Nagy segítség volt. Na minden esetre Inez de Ramonnal már évek óta együtt vannak, Brad Pitték, és a benfetesek szerint a kapcsolatuk stabilabb, mint valaha. A gyűrű azonban új lendületet adott az esküvői pletykáknak. Brad Pitt egyelőre nem reagál a találgatásokra, hadd beszéljen egész Hollywood most arról, hogy vajon van-e valami a gyűrű mögött.
2: Te is tudod.
0: Na lapozzunk, Ed Sheeran és a kamera a második.

0: Ed Sheeran és a kamera az ezüstérmes, a 10. helyről csinálta meg most ezt az ezüstöt, úgyhogy biztos nagyon boldog, és nagyon boldog Dua Lipa és Callum Turner, mert május 31-én titokban összeházasodtak Londonban. Nyilván nem titokban házasodtak, mert például a család tudta, a meghívottak tudták, mi nem tudtuk, de az nem azt jelenti, hogy titokban volt, de ki vagyok ettől. Egy szűk körű polgári szertartáson az Old Marylebone Town Hall-ban. A napokban maga az énekesnő osztotta meg az első hivatalos esküvői fotókat, hú, akkor nagy tok volt, ha most megosztogatja, amely képek pillanatok alatt bejárták a világsajtót. Látható, hogy kézenfogva távoznak a szertartásról, romantikus csók is van a sorozatban, hát csupa olyan, amit még sose láttunk esküvőn.
1: Hát kezdetek elég ennyi.
0: Legalább paintballoztak volna, nem? Vagy valami izgi? Esküvő paintball, na? Kilátott még olyat, de nem. Kézenfogva távoznak, meg csókoloznak, hú, de izgi. Egyedi Schiaparelli mennyasszonyi összeállítást viselt, már mint Dua Lipa, de ez is lehetett volna fordítva, akkor legalább izgalmas, amelyet Bianca Jagger legendás esküvői megjelenése ihletett. A fotók mellé mindössze a dátumot írta oda, 31.05.2026. A pár egy nagyobb többnapos ünneplést is tart Szicíliában, Sicile, a család lesz ott a Szicíliában. Ott lesz ők, ott lesz a Turner család. Na meg barátok is lesznek természetesen, hogy legyen unalmas. Na, hát barátaim nekem is voltak, de most búcsúznak ők is.
2: Mindig ilyen bamba volt a képen.
0: A maguk módján. Ennyi volt már az Opelval is legelista, az élen, a Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life 21-je. Már megint. Eléptem, szevasztok!

0: Slágerlista. Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rá...

0: rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
2: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
3: Jelentést kér a miniszterelnök az M1-es tereléseiről a pénteki tömegbaleset után. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Azonnali jelentést kér a miniszterelnök az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről, miután péntek hajnalban két súlyos baleset is történt az M1-es autópályán Győr közelében. A rendőrség közlése szerint a balesetekben összesen 8 ember halt meg. Először egy tehergépkocsi ütközött munkagépnek a 114-es kilométernél, majd a jármű kigyulladt, vezetője életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiment egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kis buszban 9-en utaztak, közülük 7-en a helyszínen meghaltak, 2-en megsérültek. A rendőrség tájékoztatása szerint török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kis busz volt érintett a balesetekben. Több mint 13 kg kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitől. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának tájékoztatása szerint a nyomozók június elején csaptak le a feltételezett dílerre, akit azzal gyanúsítanak, hogy Veszprém külterületén a Csatárhegyen árusított drogokat ismerősei körében. A házkutatások során amfetamint, marihuánát és több mint 12 kg hasist találtak. A hatóságok szerint a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke meghaladja a 70 millió forintot. A férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását. Sikeres újraélesztést hajtottak végre az Ajkai mentőállomás udvarán egy idős nőn, akinek állapota hirtelen vált életveszélyessé. Az asszonyt hozzátartozói vitték a mentőállomásra, ám érkezéskor már nem mutatott életjeleket. A szolgálatban lévő mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a helyszínre érkező további szakemberek emelt szintű ellátást biztosítottak számára. Az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült visszaállítani a beteg keringését. Az idős nőt állapotának stabilizálása után légzéstámogatás mellett szállították kórházba. A Balatonpláza után újabb üzletet nyitott a Frey kávézólánc Veszprémben. A Stop Shop területén az Interspar épületének sarkában korábban is egy kávézó működött. A Monoklinak viszont az átalakítások miatt be kellett zárnia, új szerződést pedig nem kötött velük a tulajdonos. Az átalakított üzlethelyiségben most egy újabb kávézó rendezkedett be. Az országos, sőt nemzetközi hálózattal bíró Frey kávézó nyitotta meg új üzletét, írja a Vehír. A balatonlellei bujdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleány kabora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Középiskolások szervezik Balatonalmádi egyik legnagyobb nyári rendezvényét. A Vibes Fesztivált június 19-én és 20-án rendezik meg, immár harmadik alkalommal a városban. Az esemény egy kisebb, ingyenes programból nőtte ki magát kétnapos fesztivállá, amelyen 4 színpad és több mint 20 fellépő várja a látogatókat. A szervezőcsapat gerincét a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium diákjai adják, akik hónapok óta dolgoznak a rendezvény előkészítésén. A több mint 30 millió forintos költségvetésű fesztivál szervezése mellett az érettségire is készülnek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este is indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közzétette Vitézi Dávid miniszter a Mohácsi Dunahídról szóló tanulmányokat, ismét várja a vendégeket a felújított hullámmedence a Palatinuson. Idén megválasztják az év beach food palacsintáját is a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Mohácsi híd beruházása előtt, valamint a projekt idei 76 milliárd forintos

0: bővítését megelőzően készült megvalósíthatósági és forgalmi tanulmányokat. A kormány.hu oldalon megtalálható dokumentumokból kiderül, hogy sem a híd kétszer kétsávos megvalósítása, sem a környező utak idei kétszer kétsávos bővítése nem indokolt, az nem volt közlekedés politikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A tárcavezetőnek augusztus 31-ig kell javaslatot tennie a műszaki és pénzügyi szempontból racionális költségcsökkentésre, akár a kétszer egysávos kialakítás lehetőségét is megvizsgálva. Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetőek a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozása után teszik majd közzé. Körisvész pusztít a 11. kerület erdeiben, ezért július közepétől fakivágások kezdődnek, közölte az önkormányzat. Ritling István, a Pilisi Park Erdő ZRT erdészet vezetője szerint a fertőzött körisek spontán kidőlése komoly baleset veszélyt jelent, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A munkálatok a költési időszak után indulnak, ekkor ideiglenes lezárásokra is számítani kell a környéken. A szakember ugyanakkor igyekezett mindenkit megnyugtatni, az erdő nem fog kipusztulni, mivel vegyes a vegetáció. A körisvész Magyarországon 2023 óta okoz súlyos károkat. A gomba a hajtásokon keresztül jut be a fába, gyors pusztulást okoz, és jelenleg nincs ellene hatékony védekezés. A körisvész idén már a normafát is elérte, a 12. kerületben márciusban több fa kivágása volt indokolt. Hamarosan beköszönt a vakáció, ezzel hivatalosan is elindul a strandidény. A fővárosi fürdők műszakilag és programokkal is készen állnak a nyárra. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT legendás helyszínnel és ikonikus elemmel indítja a szezont. Felújították a Palatinus fürdő hullámmedencéjét, működtető csaknem 100 éves hullámgépet. A próbaüzem sikeres volt, így a Pala hullámmedencéje újra működik. A társaság csak nyáron működő strandjai hagyományosan június közepén nyitnak. A római strandfürdő várhatóan június 14-én, a pünkös fürdő és strand a vakáció első napjától, vagyis június 20-ától. Ezen a napon rendezik meg a szezonnyitó strandpartit is Csillaghegyen. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Az üdülő régió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet szerint az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró is a strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Nevezni július 15-ig lehet, eredményhirdetés augusztus 6-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását Tar Zoltán. Fontos frissítést kapott a Magyar Vasúti applikáció. Mármint egy 500 gyári gyerektábor telt be, gyorsan fogynak a szabad helyek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tar Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán számolt be, ahol azt írta, hogy a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV Plusz alkalmazás. A frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazás tervezést kínál, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető, így az abban már minden olyan nemzetközi ülőhely

0: személyes vonatra váltható jegy, amely belföldi forgalomban is használható, így például a Budapest-Bécs Railjetekre, Eurocitykre és a Budapest-Pozsony-Prága járatokra is. A kis határforgalmi vonatok jegyei is bekerültek, ami a Szeged-Szabadka és a nyugat-magyarországi Eurorégió járatok utasainak jelent könnyebbséget. Megújult a viszonylati jegyvásárlás és részletesebb utastájékoztatási funkciók is érkeztek. Augusztus végén országos választmányt tart a kereszténydemokrata néppárt Budapesten, derül ki a Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett levélből. A testület értékeli az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a párt jövőjét kijelölő memorandumot, amely július elejére készül el. A budapesti ülésen várhatóan elrendelik a tisztújítást, amelyet legkésőbb november végéig szeretnének lezárni, hogy a KDNP a megújulási folyamatra koncentrálhasson. Bár a nyári szünet csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már betelt, közölte a táborfigyelő. Közel 500 táborban már nincs szabad férőhely, ugyanakkor mintegy 900 turnus még elérhető, több helyen erősen korlátozott kapacitással. A legnépszerűbb programok főként a sport, az angol és a kalandtáborok már tavasszal beteltek, a későn foglalóknak sok helyen csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradtak. A családok 54%-a napközis, 46%-a ott alvó tábort választa a táborfigyelő adatai szerint. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer, az ott alvós 102 ezer forintba kerül. A szervezők szerint a szabad helyek különösen júliusra gyorsan elfogyhatnak. 2 évnyi tervezés és kivitelezés után teljesen megújult a békásmegyeri Kabaróczai sportpálya és környezete.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: A létesítmény 2 hónapjákat és egész nap család és sportprogramokkal készülnek a szervezők. Július 25-én évfélig jelentkezhetnek a könnyű zenei előadók és zenekarok.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Benyújtotta a Tisza párt a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásának átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A parlament honlapján megjelent 54 oldalas tervezet célja a közmédia intézményrendszerének átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése. A benyújtók szerint a közszolgálati média 2010 után nem látta el megfelelően feladatait, és a közszolgálati közalapítvány, valamint a média tanács sem lépett fel a visszásra. Ellen. A javaslat indoklása felidézi, az EBSZ, a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a magyar média szabályozás hiányosságait, különösen a média tanács összetételét és a választási időszakokban tapasztalt egyenlőtlenségeket. A módosítás a média törvény sarkalatos részeit is érintené. Módosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a

0: A külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottán legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpárútja díjat, melyet idén a Rákospatakmenti Bringa út és a Zalavár megyei Szentpéterfölde környerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatakmenti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a Patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda Békásmegyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehet igénybe és csak helyszíni vásárlásnál érvényes. A strand nyitvatartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

Sláger FM.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közzétette Vitézi Dávid miniszter a Mohácsi Dunahídról szóló tanulmányokat. Ismét várja a vendégeket a felújított hullámmedence a Palatinuson. Idén megválasztják az év beach food palacsintáját is a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nyilvánosságra hozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Mohácsi híd beruházása előtt, valamint a projekt idei 76 milliárd forintos bővítését megelőzően készült megvalósíthatósági és forgalmi tanulmányokat. A kormány.hu oldalon megtalálható dokumentumokból kiderül, hogy sem a híd kétszer kétsávos megvalósítása, sem a környező utak idei kétszer kétsávos bővítése nem indokolt. Az nem volt közlekedés politikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A társzervezetőnek augusztus 31-ig kell javaslatot tennie a műszaki és pénzügyi szempontból racionális költségcsökkentésre, akár a kétszer egysávos kialakítás lehetőségét is megvizsgálva. Lezárult a 2025-2026-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetőek a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozása után teszik majd közzé. Kör is vész pusztít a 11. kerület erdeiben, ezért július közepétől fakivágások kezdődnek, közölte az önkormányzat. Ritling István, a Pilisi Park Erdő ZRT erdészet vezetője szerint a fertőzött körisek spontán kidűlése komoly baleset veszélyt jelent, ezért a beteg fákat el kell távolítani. A munkálatok a költési időszak után indulnak, ekkor ideiglenes lezárásokra is számítani kell a környéken. A szakember ugyanakkor igyekezett mindenkit megnyugtatni, az erdő nem fog kipusztulni, mivel vegyes a vegetáció. A körisvész Magyarországon 2023 óta okoz súlyos károkat. A gomba a hajtásokon keresztül jut be a fába, gyors pusztulást okoz, és jelenleg nincs ellene hatékony védekezés. A körisvész idén már a normafát is elérte, a 12. kerületben márciusban több fa kivágása volt indokolt. Hamarosan beköszönt a vakáció, ezzel hivatalosan is elindul a strandidény. A fővárosi fürdők műszakilag és programokat

0: Darabokkal is készen állnak a nyárra. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT legendás helyszínnel és ikonikus elemmel indítja a szezont. Felújították a Palatinus fürdő hullámmedencéjét, működtető csaknem 100 éves hullámgépet. A próbaüzem sikeres volt, így a Pala hullámmedencéje újra működik. A társaság csak nyáron működő strandjai hagyományosan június közepén nyitnak. A római strand fürdő várhatóan június 14-én, a pünkös fürdői strand a vakáció első napjától, vagyis június 20-ától. Ezen a napon rendezik meg a szezonnyitó strandpartit is Csillaghegyen. Idén 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Az üdülő régió borászaiból, vendéglátósaiból, cukrászaiból álló szervezet szerint az év beach food palacsintája díj meghirdetésének célja a térség minőségi, kreatív és egészségesen korszerű palacsinta kínálatának erősítése. Idén is külön lehet indulni strandbisztró is a strandbüfé kategóriában. Külön díjat nyerhetnek vegetári illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Azok az ételek esélyesek a győzelemre, amelyeket bármelyik strandbüfében vagy tóparti bisztróban el lehet készíteni. Nevezni július 15-ig lehet, eredményhirdetés augusztus 6-án lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Yeah!
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, majd beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Benyújtotta a Tisza párt a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Átadták az év kerékpárútja díjat a Rákospatak menti Bringa útnak. Ingyenes strandbelépőt kapnak a végzősök a római strandfürdőbe Óbudán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásának átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A parlament honlapján megjelent 54 oldalas tervezet célja a közmédia intézményrendszerének átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele, valamint a politikai befolyás csökkentése. A benyújtók szerint a közszolgálati média 2010 után nem látta el megfelelően feladatait, és a közszolgálati közalapítvány, valamint a média tanács sem lépett fel a visszásságok ellen. A javaslat indoklása felidézi, az EBSZ, a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság több alkalommal kifogásolta a magyar média szabályozás hiányosságait, különösen a média tanács összetételét és a választási időszakokban tapasztalt egyenlőtlenségeket. A módosítás a média törvény sarkalatos részeit is érinteni. Rendszer szintű visszaéléseket tárt fel a diplomata útlevelek kiadása és a nemzetgazdasági érdekből végzett honosítások terén a külügyminisztérium átvilágítása, ezért jelentősen szigorítják az igénylési szabályokat, közölte Velkei György László közigazgatási államtitkár. A vizsgálat adatai szerint külföldi állampolgárok százai szereztek úgy magyar állampolgárságot, hogy semmilyen valós magyarországi kötődéssel nem rendelkeztek, és több esetben felmerült a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az államtitkár tájékoztatása szerint a vizsgálatok és az adatfeldolgozás tovább folytatódik, és a külügyminisztérium hamarosan újabb részleteket tesz közzé a folyamatban lévő ügyekről. A vasútnak ismét a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV feladata pedig ennek támogatása, hangsúlyozta Hegyi Zsolt vezérigazgató a Magyar Vasúti Személyszállítás 180. évfordulóján tartott budapesti sajtóeseményen. A jubileum alkalmából a MÁV bélyek sorozatot bocsát ki, országos programokat szervez és ünnepi vonatokat indít. Bemutatták a vasút 180 éves múltját idéző egyedi festésű Vectron mozdonyt is, a szerelvény a MÁV flottájának legkorszerűbb járműve. Péntektől közlekedik a Budapest és Keszthely közötti vonalon, 5 éves bérleti szerződéssel került a vasúttársasághoz. Átadták az év kerékpárútja díjat, melyet idén a Rákospatak menti Bringa út és a Zala vármegyei Szentpéterfölde környerte az Aktív Magyarország program idei szavazásán. Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta,

0: a kerékpározásnak a hétköznapi élet részévé kell válnia, a Rákospatak menti út pedig egyszerre szolgálja a közlekedést és a rekreációt. A 17. kerület polgármestere Horváth Tamás kiemelte, a díj a kerékpáros közösség visszajelzése is, a hosszú távú cél pedig az, hogy a patakmenti útvonal Gödöllőtől a Dunáig teljes hosszában kiépüljön. A most díjazott szakasz a teljes útvonal közepe, de hiányzik még a városi bevezető és a Budapestet elhagyó szakasz is. Május 15-e óta érhetők el a 3. kerületi végzős diákok számára az Óbuda Békásmegyer önkormányzat útravaló programjának kedvezményei, amelyeket immár 3. éve az applikáción keresztül lehet igénybe venni. Az elmúlt hetekben gasztronómiai ajánlatok, mozi és koncertjegyek szerepeltek a kínálatban, június 15-től pedig új lehetőség érkezik. A diákok egyszeri ingyenes belépést kapnak a római strandfürdőbe. A kedvezmény hétköznapokon vehet igénybe, és csak helyszíni vásárlásnál érvényes. A strand nyitva tartását az időjárás befolyásolhatja, ezért indulás előtt ajánlott ellenőrizni, hogy az adott napon elérhető a kedvezmény. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi

Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyablonka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is

0: Elésében az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, a sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyírkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának megbízatását Tar Zoltán. Fontos frissítést kapott a Magyar Vasúti applikáció. Mármint egy 500 gyári gyerektábor telt be, gyorsan fogynak a szabad helyek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tar Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán számolt be, ahol azt írta, hogy a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Újabb fejlesztésekkel bővül a MÁV Plusz alkalmazás. A frissítés egyszerűbb nemzetközi jegyvásárlást és átláthatóbb utazás tervezést kínál, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés hosszabb folyamat lesz, de több új funkció már most elérhető, így az abban már minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra váltható jegy, amely belföldi forgalomban is használható, így például a Budapest-Bécs Railjetekre, Eurocitykre és a Budapest-Pozsony-Prága járatokra is. A forgalmi vonatok jegyei is bekerültek, ami a Szeged-Szabadka és a nyugat-magyarországi Euroregió járatok utasainak jelent könnyebbséget. Megújult a viszonylati jegyvásárlás és részletesebb utastájékoztatási funkciók is érkeztek. Augusztus végén országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt Budapesten, derül ki a Latolcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett levélből. A testület értékeli az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a párt jövőjét kijelölő memorandumot, amely július elejére készül el. A budapesti ülésen várhatóan elrendelik a tisztújítást, amelyet legkésőbb november végéig szeretnének lezárni, hogy a KDNP a megújulási folyamatra koncentrálhasson. Bár a nyári szünet csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már betelt, közölte a táborfigyelő. Közel 500 táborban már nincs szabad férőhely, ugyanakkor mintegy 900 turnus még elérhető, több helyen erősen korlátozott kapacitással. A legnépszerűbb programok főként a sport, az angol és a kalandtáborok már tavasszal beteltek, a későn foglalóknak sok helyen csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradtak. A családok 54%-a napközis, 46%-a ottalvó tábort választa a táborfigyelő adatai szerint. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 ezer, az ottalvós 102 ezer forintba kerül. A szervezők szerint a szabad helyek különösen júliusra gyorsan elfogyhatnak. 2 évnyi tervezés és kivitelezés után teljesen megújult a Békásmegyeri Kabarutcai sportpálya és környezete. A 209 millió forintos önkormányzati beruházásban modern, biztonságos, többfunkciós szabadidőpark jött létre, új sportpályákkal, futókörrel, mászófallal és megújult zöld felületekkel. A létesítményt hétfőn adják át, és egész nap családi és sportprogramokkal készülnek a szervezők. Július 25-én évfélig jelentkezhetnek a könnyű zenei előadók és zenekarok a budapesti Füles-Bagoly Trip tehetségkutatóra, amelynek döntőjét július 12-én tartják az A38 hajó tetőteraszán. A zsűri fesztivál fellépésekről, stúdiózásról, média megjelenésekről és klipkészítési lehetőségekről dönt. A 10 döntős 15 perces koncerttel mutatkozhat be. A díjazottak több nagy fesztiválon léphetnek fel, részt vehetnek szakmai programokon és értékes tárgynyereményeket is kap. A tehetségkutató a Füles-Bagoly Alapítvány szervezésében 37 zenei szakmai partner együttműködésével valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.